Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 2 óra után. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ma is lesz Live Mix Summer Edition, 2 órán keresztül Kuki a lemezjátszók mögött, 5-től 7-ig, 7-től 8-ig pedig kívánságműsor. Viszont hétfőn is lesz kívánságműsor, méghozzá egy olyan, amit még soha nem hallottunk, és csak egyetlen egyszer lesz ilyen, legalábbis a tippel nem kell. Sebestyén Balázs, hétfő 10 órától délután 2-ig marad a stúdióban, nem megy haza a műsor után, hanem élőben teljesíti a kéréseket. Egy spéci, egyedi kívánságműsor, elbukott egy fogadást, és tartja a szavát, és teljesíti a kéréseket, szóval hétfőn, itt a Rádió 1-en, addig pedig az igazi mai slágerek, most Teddy Streams of the Doors választottam, kellemes éjszakát!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a szegedi ifjúsági napokon pedig továbbra is óriási a hangulat a rádió esztésnél, éppen Hambai PG a lemezjátszók mögött, viszont holnap is lesz, már délután 5 órától délutáni helyszínünk, és mondom a délutáni line-upot. Először Will Cox zenél, aztán a Loving Arms, utána Joe R. Junior, DJ Junior és Kollár, délután 5-től 10 óráig, tehát a délutáni helyszínünk pörök holnap is, aztán 11 órától bedurrantjuk megint egy nagyon nagy nyárzáró estére, egy nagy bulira a Parti Arénában a színpadunkat. Addig pedig jönnek az igazi mai slágerek itt a Rádió 1-en, és most te lesz Kencsitől a Bambolé!

előtt, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, köztük pedig Lói érkezik már is, aki már filmzenét is szerzett, az Ostwind, magyarul a Meredék című ifjúsági lovas filmsorozatnak az egyik betétdalát ő jegyzi. Ez meg az aktuális igazi mai sláger, David Puentes-zel, szerintem szenzációs, Lói és a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1-en.

0: Jazz Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Mindjárt 3 óra, de mi nem állunk meg. A következő órában is hozzuk a legnagyobb kedvenceket. Készülök a Swish Disco, Jennifer Lopez és Metzger Vicky újdonságával is. A kezdésen pedig Bibi Rexát hozom a Faithless dallal a New Religion-nál. Óriási kedvenc, pár perc is indítom itt a Rádió 1-je.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Az iskolakezdés előtti napok nem csak a füzetek és a táska beszerzéséről szólnak, hanem a gyerekek szervezetének átállításáról is. A hosszú nyári szünet után a megszokott késői lefekvés és a lassú ébredések ritmusát nem lehet egyetlen este alatt felváltani a korai iskolai idős menetrenddel. Ha a váltás hirtelen történik, az első hetekben a gyerek fáradt, nyűgös és figyelmetlen lesz az órákon. A szakemberek szerint a fokozatosság a legfontosabb kulcs, érdemes már 5-7 nappal az első becsengetés előtt elkezdeni a beszoktatást, naponta 15-20 perccel hozzák előbbre az esti fektetést és a reggeli ébresztőt. Így a szervezet belső órája szinte észrevétlenül áll át a szigorúbb napi rendre. Ugyanilyen lényeges a megfelelő alvás mennyiség biztosítása, ami életkoronként eltérő. A kisiskolásoknak 6 és 12 éves kor között napi 9-12 óra pihentető alvásra van szükségük a kiegyensúlyozott szellemi és fizikai fejlődéshez. A tinédzsereknél 13 és 18 éves kor között ez az igény 8-10 óra. Az alváshiány nem csak a tanulási képességeket rontja, de a gyerekek immunrendszerét is legyengíti a közösségbe visszatérés idején. Az alvás minőségét nagyban javíthatjuk néhány egyszerű szabály betartásával. Az egyik a digitális kivezetés. A képernyő kék fénye gátolja a melatonin, azaz az alvási hormon termelődését. Lefekvés előtt legalább 1 órával kapcsoljuk ki a tévét, és tegyük el a telefonokat és tabletet. Érdemes a lakás világítását is lejjebb kapcsolni, például kis asztali fényekre váltani. Alakítsuk ki és tartsuk magunkat az esti rutinhoz. Egy meleg fürdő, a szoba kiszellőztetése és egy közös olvasás segít lecsendesíteni az idegrendszert. De már a késő délután folyamán is érdemes arra figyelni, hogy ne fogyasszanak a gyerekek kólát, csokit, teát vagy pláne energiaitalt, olyasmit, aminek koffein tartalma van. A kipihent gyerek maga biztosabban és kevesebb stresszel indítja az új tanévet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leg

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió Egy Csak Igazi Mai Sláger megy, és folyamatosan kapom a képeket, videókat a kollégáktól a szegedi ifjúsági napokról. Hatalmasat megyünk, hamai PG után most már a Loving Arms zenél, és a színpad nem áll meg egyébként egészen reggel 5 óráig, mert hogy még Antónia is készül egy 1 órás szettel. Minden fotó, minden videó hamarosan kint a Rádió Egy social felületein érdemes követni. Én pedig az igazi mai slágereket hozom továbbra is közben, miközben picit sajnálom, hogy nem épp Szegeden vagyok, de hát itt is nagy kedvencek szólnak. Most például a Swedish Disco-tól Rehab-be szemfeltel. Ez a Sleep Tonight, amit indít.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Köztük pedig J-Lo és David Guetta jön, akiről a csapat egy nagyon jó kis videót készített. Meg lehet nézni, hogy a Tomorrowland-en hogyan változott az elmúlt jó néhány évben, mert hogy 2007-től 2026-ig minden évből beraktak róla egy-egy képet, egy-egy rövid videót, és meg lehetett nézni, hogy mind a szedben, mind a kinézetben hogyan változott, szerintem nagyon vagány, és hát komoly belegondolni, hogy mióta ott van. Ez meg a legújabb dala, Jennifer Lopez-zel, David Guetta és a Save Me Tonight Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra. Jönnek a legfrissebb infók 8-tól, ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig Balázs duplázik, a reggeli műsor után jön egy kíválság műsora is. A következő órában mondom a részleteket. Meg persze hozom az igazi mai slágereket, elsőként Lóitól a Get Lucky-t már be is készítettem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Hamarosan végleg a múlté lehet a kötelező tananyagok magolásának korszaka. A mesterséges intelligencia az oktatást is gyökeresen átalakíthatja. De mire használható valójában a technológia az iskolapadban, és hol tart ebben a folyamatban Magyarország? Az algoritmusok legfőbb előnye a személyre szabott tanításban rejlik. Egy intelligens szoftver képes felmérni a diákok egyéni tempóját, feltárni a hiányosságokat és ahhoz igazított feladatsorokat generálni. A tanárok számára hatalmas adminisztratív tehermentesítést jelent a dolgozatjavítás automatizálása, így több idő jut a valódi mentorálásra és az egyéni fejlesztésre. Magyarországon a folyamat jelentős mérföldkőhöz érkezett, a szakképzésben már megkezdődött az MI rendszer szintű bevezetése, és az intézkedések értelmében legkésőbb 2026 végéig valamennyi hazai köznevelési és szakképzési intézményben a tanterv részévé válik a technológia tudatos használata. Az elmélet azonban még formálódik. A hazai felmérések szerint, bár az egyetemisták több mint 90%-a próbált már generatív eszközöket, a pedagógusok körében még jelentős a felkészítés iránti igény és az etikai aggodalom. Félnek például attól, hogy a diákok a saját gondolataik megfogalmazása és a kritikai gondolkodás fejlesztése helyett egyszerűen az MI-vel iratják meg a házi dolgozatokat és esszéket. Friss kutatási adatok alapján a magyar középiskolások döntő többsége nyitott a technológiára, de meglepő módon az osztálytermi oktatásban a közvetlen emberi jelenlétet részesítik előnyben. Úgy látják, az algoritmus kiváló vázlatíró vagy gyakorló partner, de az értékelést továbbra is a húsvér tanárokra bíznák. Összességében a cél nem a pedagógusok felváltása, hanem a munkájuk kiegészítése. A jövő iskolájában a mesterséges intelligencia nem okosabbá teszi a diákot, hanem segít neki abban, hogy a saját tempójában érhessen el sikereket.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Halad az este, már 4 óra után járunk, én pedig Kámrától a Hug Yourself-et készítettem be, viszont nemrég említettem, hogy Balázs hétfőn duplázni fog, és ez így is van, mert hogy a reggeli adás után 10 órától marad a stúdióban, és még 4 órát ráhúz a műszakra, és csinál egy élő kíványság műsort, egy olyat, amit szerintem még soha nem hallottunk, és egy olyat, ami egyben óriási élmény lesz, szóval hát mi ezzel készülünk hétfőre. Itt a Rádió 1-en pedig, ahogy ígértem, Kámrádion a Hug Yourself az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: jó kis lendület. Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy picivel fél öt előtt járunk, hello mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás. Kuki pedig azt gondolom egy óriási pacsit érdemel. Nagyon nagy szetteket csinált a mai napon is a rádió stage-en, mind a két helyszínünkön. A délutánén is fellépett meg, este most az éjszakai helyszínt ő indította. Ami egyébként még mindig pörög, nagy lendülettel és Antónióval a lemezjátszók mögött. Én viszont most mégis Kukit választottam a folytatásra, mert tényleg hihetetlen nagyot ment ma. Ez Gardnerrel közösen Kukitől a Fire, az igazi mai slágerek között ezt indítom.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Gardner.
1: Hárgassátok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és ha azt mondom, hogy Rádió egy konténer, szerintem sokan tudják, miről beszélek. Készüljünk! Ő meg Shakira, a Die

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Több mint 100-an kaptak aranydiplomát a GAMF-on. 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 101 öreg diák vehette át aranydiplomáját a Neumann János Egyetem GAMF karán. Az elismerést azok kapták, akik 50 évvel ezelőtt szerezték meg mérnöki diplomájukat Kecskeméten, írja a Vármegyei Lap. Az ünnepségen kiemelték, hogy az egykori hallgatók szakmai munkájukkal évtizedeken keresztül öregbítették a GAMF és a kecskeméti felső oktatás hírnevét. Az intézmény közben jelentősen fejlődött. Jelenleg mintegy 3700 hallgató tanul a karon, míg 5 évvel ezelőtt még 2000-nél is kevesebben voltak. A GAMF és a kecskeméti műszaki felső oktatás története több mint 6 évtizedre nyúlik vissza. 7 új elektromos autóval bővült a Kecskeméti Tankerületi Központ járműállománya. 6 autó a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz, egy pedig a kecskeméti egymihez került. A járművek a sajátos nevelési igényű és tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez segítik eljutni a szakembereket, írja a hírös.hu. A szakszolgálat új autói a vármegye 11 járásában teszik gyorsabbá és kiszámíthatóbbá a munkavégzést. A beszerzés egy 260 millió forintot meghaladó uniós támogatásból megvalósuló program része. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül is lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
3: Gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egésznapos programokkal, és több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik.
2: Egy gyenge hideg front érkezik, de komoly változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütést, viszont számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28-30 fok körül alakul. Holnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, eső sehol sem várható és a légmozgás sem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Az iskolakezdés előtti napok nem csak a füzetek és a táska beszerzéséről szólnak, hanem a gyerekek szervezetének átállításáról is. A hosszú nyári szünet után a megszokott késői lefekvés és a lassú ébredések ritmusát nem lehet egyetlen este alatt felváltani a korai iskolai idős menetrenddel. Ha a váltás hirtelen történik, az első hetekben a gyerek fáradt, nyűgös és figyelmetlen lesz az órákon. A szakemberek szerint a fokozatosság a legfontosabb kulcs, érdemes már 5-7 nappal az első becsengetés előtt elkezdeni a beszoktatást, naponta 15-20 perccel hozzák előbbre az esti fektetést és a reggeli ébresztőt. Így a szervezet belső órája szinte észrevétlenül áll át a szigorúbb napi rendre. Ugyanilyen lényeges a megfelelő alvás mennyiség biztosítása, ami életkoronként eltérő. A kisiskolásoknak 6 és 12 éves kor között napi 9-12 óra pihentető alvásra van szükségük a kiegyensúlyozott szellemi és fizikai fejlődéshez. A tinédzsereknél 13 és 18 éves kor között ez az igény 8-10 óra. Az alváshiány nem csak a tanulási képességeket rontja, de a gyerekek immunrendszerét is legyengíti a közösségbe visszatérés idején. Az alvás minőségét nagyban javíthatjuk néhány egyszerű szabály betartásával. Az egyik a digitális kivezetés. A képernyők kék fénye gátolja a melatonin, azaz az alvási hormon termelődését. Lefekvés előtt legalább egy órával kapcsoljuk ki a tévét, és tegyük el a telefonokat és tabletet. érdemes a lakás világítását is lejjebb kapcsolni, például kis asztali fényekre váltani. Alakítsuk ki és tartsuk magunkat az esti rutinhoz. Egy meleg fürdő, a szoba kiszellőztetése és egy közös olvasás segít lecsendesíteni az idegrendszert. De már a késő délután folyamán is érdemes arra figyelni, hogy ne fogyasszanak a gyerekek kólát, csokit, teát vagy pláne energiaitalt, olyasmit, aminek koffein tartalma van. A kipihent gyerek maga biztosabban és kevesebb stresszel indítja az új tanévet.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió ez, csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt most már, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 10 perccel, a szegedi stage-ünk még csak mozzád be pár perccel ezelőtt. Hát ez a nap is jól sikerült szerencsére. Képek, videók hamarosan a Rádió egy Instagram, Facebookján. Az igazi mai slágerek között pedig a Fastboy már is a Good Life-val. Augusztus 29-e van egyébként a Beatrixek és az Ernák a névnaposok. Sok boldogságot nekik!

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megyüprik Shawn Mendes, akinek ugye egy brazil párja van, már lassan egy éve, és úgy tűnik, hogy egész komoly a dolog, nagyon sokat is van Brazíliában, bár most az előző hetet éppen Afrikában töltötték kis csillezéssel, nagyon menő fotókat posztolt róla. Sophia the Giants per-

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, van még egy pici a nyárból, és úgy tűnik, hogy hát ilyen késő nyári hangulatban 24-26-28 fokkal telik a mai nap is. Mabel, Don't Call Me Up a fogyarásban a hírek után, ezzel folytatom a Rádió 1-en. Don't call me up, I'm going out tonight, feeling good
1: now you're out of my life, don't wanna talk about us. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Hamarosan végleg a múlté lehet a kötelező tananyagok magolásának korszaka. A mesterséges intelligencia az oktatást is gyökeresen átalakíthatja. De mire használható valójában a technológia az iskolapadban, és hol tart ebben a folyamatban Magyarország? Az algoritmusok legfőbb előnye a személyre szabott tanításban rejlik. Egy intelligens szoftver képes felmérni a diákok egyéni tempóját, feltárni a hiányosságokat és ahhoz igazított feladatsorokat generálni. A tanárok számára hatalmas adminisztratív tehermentesítést jelent a dolgozatjavítás automatizálása, így több idő jut a valódi mentorálásra és az egyéni fejlesztésre. Magyarországon a folyamat jelentős mérföldkőhöz érkezett, a szakképzésben már megkezdődött az MI rendszer szintű bevezetése, és az intézkedések értelmében legkésőbb 2026 végéig valamennyi hazai köznevelési és szakképzési intézményben a tanterv részévé válik a technológia tudatos használata. Az elmélet azonban még formálódik. A hazai felmérések szerint, bár az egyetemisták több mint 90%-a próbált már generatív eszközöket, a pedagógusok körében még jelentős a felkészítés iránti igény és az etikai aggodalom. Félnek például attól, hogy a diákok a saját gondolataik megfogalmazása és a kritikai gondolkodás fejlesztése helyett egyszerűen az MI-vel iratják meg a házi dolgozatokat és esszéket. Friss kutatási adatok alapján a magyar középiskolások döntő többsége nyitott a technológiára, de meglepő módon az osztálytermi oktatásban a közvetlen emberi jelenlétet részesítik előnyben. Úgy látják, az algoritmus kiváló vázlatíró vagy gyakorló partner, de az értékelést továbbra is a húsvér tanárokra bíznák. Összességében a cél nem a pedagógusok felváltása, hanem a munkájuk kiegészítése. A jövő iskolájában a mesterséges intelligencia nem okosabbá teszi a diákot, hanem segít neki abban, hogy a saját tempójában érhessen el sikereket.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a szegedi ifjúsági napokon pedig még ma egy nagyon menő napot hozunk majd össze közösen. Az egész már délután indul a délutáni stage-ünk előtt órától, Will Cox-szal, aztán a Loving Arms, Joel Junior, DJ Junior és Kollár a lemezjátszók mögött, aztán pedig 11 órától jön az éjszakai helyszínünk először DJ Juniorral, aztán Yaminával, Joel Juniorral, Lotfi Begivel, Christopherrel és Will Cox-szal. Nagyon erős line-up és egy nagyon nagy buli még, amit a mai napon csinálunk a szegedi ifjúsági napokon a két rádió stage-en. Az igazi mai slágerek között pedig közben Alex Kenji, a folytatás, ez a Bumble, amit indítok. Kellemes éjszakát, jó rádiózást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több százan ünnepelték a szoptatás világnapját Kecskeméten. 23 napi rendi pontról döntöttek Kiskunfélegyházán. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Több százan vettek részt a Szoptatás Világnapja alkalmából rendezett Baba-Mama programon Kecskeméten. A Híres Családmentor Egyesület rendezvényén a szoptatás fontosságára és az édesanyák támogatására hívták fel a figyelmet, írja a híres.hu. A Rudolf kertben szoptatási tanácsadók, védőnők és más szakemberek segítették tanácsokkal a családokat. A program egyben lehetőséget adott arra is, hogy a hasonló élethelyzetben lévő szülők találkozzanak és tapasztalatot cseréljenek. Kecskeméten közel 3 évtizede rendezik meg a Szoptatás Világnapjához kapcsolódó közösségi eseményt. 23 napirendi pontról döntött a nyári szünet utáni első ülésén a Kiskunfélegyházi képviselőtestület, írja a Félegyházi közlöny. A város megkezdi egy hosszú távú vízmegtartási koncepció előkészítését, és ingyenesen használható esővízgyűjtő edényekkel is segítenék a csapadék helyben tartását. 2 új közterületfelügyelő alkalmazásáról is határoztak, akik elsősorban a belvárosi jelenlétet erősítik majd. Szeptembertől változik a temetők behajtási rendje is, az alsó temetőbe továbbra sem lehet autóval behajtani, a felső temetőben pedig 200 forintos díjat kell fizetni. A testület

0: mellett döntött egy városi médiacentrum létrehozásáról, valamint több önkormányzati és intézményi fejlesztés támogatásáról is. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
1: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
0: Szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé, az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű ma, emellett a nap nagy részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar, erős lesz a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 28 és 34 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett, a hőmérséklet éjszaka 10 és 20, míg napközben 30 és 35 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Augusztus 29-e van, hát azért nem akarok hosszan ezen időzni, de jó gyorsan elrepült ez a nyár is. Viszont még ezt a hétvégét élvezzük ki közösen, az igazi mai slágereket hozom mellé. Most jól megszól a Sweet But Psycho az indításban.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy ő pedig Rihanna, akiről konkrétan a férje mondta, hogy dolgozik végre az új albumán. Hát jó pár éve várjuk már, remélhetőleg hamarosan jön valami kézzel fogható, vagy hát füllel hallható konkrét dolog is erről. Swedish Disco Rehab, Sam Felder, viszont az egyik aktuális kedvencünk tőlük, és szerintem szenzációs a Sleep Tonight, amit már is indítok a rá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió Egy Konténer! Hamarosan újraindul a Rádió Egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió Egy Konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Küzdenek a királydínje ellen Kecskeméten, a megfelelő folyadékbevitelre figyelmeztet a Bácsvíz. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A szárazság miatt Kecskeméten is jelentősen elszaporodott a királydínje, amelynek visszaszorításán hetek óta több brigád is dolgozik. A gyomnövény elsősorban Széchenyi városban, Budai hegyen és a reptéri körforgalom környékén terjedt el. A királydínyét csak kézzel, gyökerestől lehet eltávolítani, mert a gyomirtó szerek nem hatásosak ellene. A kiszedett növényeket külön semmisítik meg, mivel a zöld hulladékba kerülve a komposztból ismét kihajthatnak. A város üzemeltetés a lakosság segítségét is kéri, és folyamatosan várja a fertőzött területekről szóló bejelentéseket. A nyár végi melegben is fontos a megfelelő folyadékbevitelre figyelni, erre hívta fel a figyelmet a Bácsvíz. A szervezet a hőségben a megszokottnál több folyadékot veszít, ezért érdemes rendszeresen inni még a szomjúság érzet jelentkezése előtt. A szolgáltató szerint erre egyszerű és könnyen elérhető megoldás a csapvíz. Ennek fogyasztásával ráadásul csomagolási hulladék sem keletkezik. A Bácsvíz azt javasolja, hogy a meleg napokon útközben is legyen nálunk egy kulacs hideg csapvíz. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
1: Egy gyenge hideg front érkezik, de komoly változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütést, viszont számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28-30 fok körül alakul. Holnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, eső sehol sem várható és a légmozgás sem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy, hétfőn pedig Balázs kívánság műsort fog vezetni. Hát ez a szókapcsolat szerintem nem fordult meg korábban a fejemben, hogy valaha elhangzik adásban, de ez a helyzet, volt egy fogadása, elbukta, ez volt a tét, vállalja. 4 órás élő kívánság műsor Sebestyén Balázzsal, jövő héten hétfőn, vagyis holnap után reggel, a műsor után már indulva, és hát az már délelőtt 10 órától délután 2-ig. Ne hagyja ki senki, menő lesz. Ő pedig Tiesto közben az igazi mai slágerek között, ez a Business Summit, már is indítok. Szép reggelt!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Lex Center és a Sugar Daddy-vel az igazi mai slágerek továbbra is nálunk szólnak megállás nélkül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggel

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Most autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 101 öreg diák vehette át aranydiplomáját a Neumann János Egyetem GANF karán. Az elismerést azok kapták, akik 50 évvel ezelőtt szerezték meg mérnöki diplomájukat Kecskeméten, írja a Vármegyei Lap. Az ünnepségen kiemelték, hogy az egykori hallgatók szakmai munkájukkal évtizedeken keresztül öregbítették a GANF és a kecskeméti felső oktatás hírnevét. Az intézmény közben jelentősen fejlődött, jelenleg mintegy 3700 hallgató tanul a karon, míg 5 évvel ezelőtt még 2000-nél is kevesebben voltak. A GANF és a kecskeméti műszaki felső oktatás története több mint 6 évtizedre nyúlik vissza. 7 új elektromos autóval bővült a kecskeméti tankerületi központ járműállománya. 6 autó a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz, egy pedig a kecskeméti egymihez került. A járművek a sajátos nevelési igényű és tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez segítik eljutni a szakembereket, írja a hírös.hu. A szakszolgálat új autói a vármegye 11 járásában teszik gyorsabbá és kiszámíthatóbbá a munkavégzést. A beszerzés egy 260 millió forintot meghaladó uniós támogatásból megvalósuló program része. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül is lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
1: Gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni, egésznapos programokkal és több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli felmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik.
0: Egy gyenge hideg front érkezik, de komoly változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütést, viszont számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28-30 fok körül alakul. Holnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, eső sehol sem várható és a légmozgás sem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt! Jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. 7 óra után járunk, én pedig egy óriási kedvencet választottam. Benson Boone-tól, aki nem csak tehetséges, de kifejezetten vagány is, mert hogy néhány éve bekerült a világ legnagyobb tehetségkutatójába az Egyesült Államokba, és ott tudta hagyni. Pedig a döntőig vitték, de ő azt mondta, hogy ez mégsem nekem való, inkább ott hagyom a dolgot, és majd a saját utamat bejárva eljutok oda, ahova szeretnék, ha tehetséges vagyok, akkor sikerülni fog. Hát a helyzet az, hogy sikerült. Benson Boone és az igazi mai sláger, a Beautiful Things, ezt indítom a Rádió 1-en.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig hozom azt a dalt, ami 2026-ban a leghosszabb ideig tudott a number one pozícióban lenni a legnagyobb streaming platformon. Az nem kis dolog, Shakira, Die Die, az igazi mai slágerek között ezzel folytatom már is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több százan ünnepelték a szoptatás világnapját Kecskeméten. 23 napi rendi pontról döntöttek Kiskunfélegyházán. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több százan vettek részt a Szoptatás világnapja alkalmából rendezett Baba-Mama programon Kecskeméten. A híres Családmentor Egyesület rendezvényén a szoptatás fontosságára és az édesanyák támogatására hívták fel a figyelmet, írja a híres.hu. A Rudolf kertben szoptatási tanácsadók, védőnők és más szakemberek segítették tanácsokkal a családokat. A program egyben lehetőséget adott arra is, hogy a hasonló élethelyzetben lévő szülők találkozzanak és tapasztalatot cseréljenek. Kecskeméten közel 3 évtizede rendezik meg a Szoptatás világnapjához kapcsolódó közösségi eseményt. 23 napirendi pontról döntött a nyári szünet utáni első ülésén a Kiskunfélegyházi képviselőtestület, írja a Félegyházi közlöny. A város megkezdi egy hosszú távú vízmegtartási koncepció előkészítését, és ingyenesen használható esővízgyűjtő edényekkel is segítenék a csapadék helyben tartását. 2 új közterületfelügyelő alkalmazásáról is határoztak, akik elsősorban a belvárosi jelenlétet erősítik majd. Szeptembertől változik a temetők behajtási rendje is, az alsó temetőbe továbbra sem lehet autóval behajtani, a felső temetőben pedig 200 forintos díjat kell fizetni. A testület emellett döntött egy városi médiacentrum létrehozásáról, valamint több önkormányzati és intézményi fejlesztés támogatásáról is. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: Szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé, az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű ma, emellett a nap nagy részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar, erős lesz a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 28 és 34 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett, a hőmérséklet éjszaka 10 és 20, míg napközben 30 és 35 fok között alakul.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, a szegedi ifjúsági napokon pedig ma még egy óriási bulival készülünk, és ezzel zárjuk a nyarat, tehát azt gondolom, hogy tényleg kihoztuk ebből a nyárból fesztivál szempontból is a legtöbbet, amit csak lehet. Lesz egy délutáni színpadunk ma is, a Tiszán. Nagyon vagány egyébként, ami 5 órától kezd Wilcox-szal. Aztán este 11 órától pedig durrantjuk az éjszakai helyszínünket, ott pedig DJ Junior az első, de a pontos line-up ott van a Radio 1.hu-n, szóval ma még tudunk egy nagyot bulizni közösen. Az igazi mai slágerek között pedig Hype-eton a folytatásban Norma G. Martinnal az Out of My Head, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Radio Edge. Csak igazi mai sláger, meg mekkora hang. Azt a mindenit, Dennis Wims. A folyadásban is egy hasonlóan nagy hang jön. Lady Gaga és az Abrakadabra, amit indítok, 8-tól pedig Balázsék jönnek a Balázsék Weekenddel, én pedig további jó rádiózást, meg nagyon kellemes nyarat kívánok erre a nyári hétvégére, ami még előttünk áll. Király Tamást hallottátok, további szép napot minden.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Max. Az álmom most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között Szín a Rádió 1-e.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Drágám, mire edzel ilyen keményen?
6: Hát a 80-as maratonra.
5: 80 kilométer?
6: Dehogy! Akár 80% kedvezmény 5 napon át a Premier Outletben.
7: Vásárlási maraton akár 80%-os kedvezménnyel szeptember 2-a és 6-a között szerdától vasárnapig. Ingyenes különbuszaink mind az 5 napon járnak. Premier Outlet Budapest.
8: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Küzdenek a királydínje ellen Kecskeméten. A megfelelő folyadékbevitelre figyelmeztet a Bácsvíz. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A szárazság miatt Kecskeméten is jelentősen elszaporodott a királydínje, amelynek visszaszorításán hetek óta több brigád is dolgozik. A gyomnövény elsősorban Széchenyi városban, Budai hegyen és a reptéri körforgalom környékén terjedt el. A királydínyét csak kézzel, gyökerestől lehet eltávolítani, mert a gyomirtó szerek nem hatásosak ellene. A kiszedett növényeket külön semmisítik meg, mivel a zöld hulladékba kerülve a komposztból ismét kihajthatnak. A város üzemeltetés a lakosság segítségét is kéri, és folyamatosan várja a fertőzött területekről szóló bejelentéseket. A nyár végi melegben is fontos a megfelelő folyadékbevitelre figyelni, erre hívta fel a figyelmet a Bácsvíz. A szervezet a hőségben a megszokottnál több folyadékot veszít, ezért érdemes rendszeresen inni még a szomjúság érzet jelentkezése előtt. A szolgáltató szerint erre egyszerű és könnyen elérhető megoldás a csapvíz. Ennek fogyasztásával ráadásul csomagolási hulladék sem keletkezik. A Bácsvíz azt javasolja, hogy a meleg napokon útközben is legyen nálunk egy kulacs hideg csapvíz. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
1: Egy gyenge hideg front érkezik, de komoly változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütést, viszont számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28-30 fok körül alakul. Holnap újra csendes, napos nyári időben

0: lesz részünk, eső sehol sem várható, és a légmozgás sem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
3: Devecserbe jártatok-e mostanság aztán?
4: Azt miért kéne nekünk oda menni?
3: Ha mennyire Devecserbe akarsz jót látni?
4: Mit láthatok én?
3: Parádés az ötlet, gyerekek! Parádés a megvalósítás! Devecser, hát itt egy emlékművet avattak, néztétek?
4: Hát,
3: amikor az ember így rápillantott így a magyar vonatkozási hírekre, hogy rájöttél, hogy azért itt nincs nagy baj, itt ugyanaz zajlik, mint a szabadság előtt. Ez a Mohácsi vész emlékmű.
4: Figyelj, én azt hittem először, hogy AI.
3: Ezek nem viccelnek, ezek felállítottak ott Devecserben egy Mohácsi vésznek szóló emlékművet, ugye, mert hogy hát ennek itt most nagyon kerek az évfordulója. Számoljunk csak gyorsan. 500-acska, ugye? Ez 1526.
5: Tehát
3: 2026, tehát itt most elvileg minden Mohácsról kellene, hogy szóljon.
5: Uh-huh. Tehát megérdemel egy emlékművet.
3: Megérdemelt volna egy filmet is, csak aztán ugye átjött április. Abba már nem lesz semmi. Na de mi történt Devecseren? Hát azt mondták, hogy akkor legyen itt egy emlékmű. És nem haboztak egyébként. És ez a szobor, ez nem lehet más, mint egy jó nagy, jó maga szárnyas pénisz.
5: Oh.
3: Az új emlékmű ötletgazdája, a vázlatok megrajzolója, Nyárs Hajnalka, Devecser alpolgármestere.
4: Oké, okay,
3: de hát jellegű a történet.
4: Elnyert a tendert.
3: Hát a fafaragás pedig a magyar önkormányzatiság nagyobb dicsőségére Kardos Róbert Bodorfa polgármestere végezte.
5: Egy polgármester, aki tud faragni.
3: Összefogott a Robi, meg a Hajni.
4: Ez egy kollaboráció
3: aztán
4: volt.
3: Aztán fölállították a szárnyat.
4: Na,
3: aztán. Azt a római birodalom polgárainak körében népszerű bronzból öntött amulet volt. A betegség meg a rontás levételére szolgált, és tényleg hordtak ilyet a nyakukba. Ez volt a szárnyas pénisz.
4: Igen.
3: Erre jött a Robi meg a Hajni.
5: Azt mondták, hogyha nem, a rómaiaknak jó volt.
4: Elmentek a Szabó Ervin könyvtárba.
3: Elmentek a Szabó Ervin könyvtárba.
4: Elnyálasztál.
3: Azt mondták, hogy na, ha nektek ez jó volt, akkor ezt Devecserben elérhetővé tesszük, és felállították egyébként ezt a történetet, megemlékezve, egy kicsit belekeverve Mohácsot is, és a 16. századot.
4: Mohácshoz? Hogy? Tehát Pompei környékén azért látsz egy csomó ilyet, mert hogy ott vannak falfestmények, meg voltak ilyen nyilvános házak, fürdők, ahova elmehettek mindent csinálni.
3: Igen. Igen. Hogy jön ide Mohács?
4: Hogy jön ide Mohács?
3: Na most úgy jön ide Mohács, figyeld, Hajni meg a Robi azt mondja. De a Hajni meg a Robi azt mondják.
4: Kiterjedt kutatásokat végeztek.
3: Hogy a Mohácsi vész, mint a Mohácsi átok. Ugye? És ez vegyük le magunkról, mert hogy én annak tulajdonítom, ezt ők nem mondták, de hogy azért ott a Mohácsnál tört el valami, addig azért éltünk fényesebb éveket a magyar történelmet, de Mohács is az elmúlt 500 évünk az nem túl szerencsés. Ott, mintha valami átok került volna a magyarra, teszem én ezt hozzá, ők nem tették ezt hozzá, csak a Mohácsi vész a nemesi haderő túlnyomó többségének pusztulása. Na, láttad? Azért
6: igen,
3: azért
6: figyelj, az jutott eszembe, hogy lehet, hogy az ihlette meg őket, hogy ugye régen a kopjafákat, ugye ott is faragtak rá ilyen falikú szimbólumokat, igen, hogy ugye tudták, hogy a mögött férfi ember fekszik, és akkor ráfaragták ezt, lehet, hogy innen van a régi kopjafákból ez a dolog.
3: És a Hajni húzta, Robi tolta a városvezetés, megmondta, hogy ez egy remek ötlet, kicsi Mohács, kicsi Augustus hús, kicsi Szent István, hogy tegyünk bele úgy minden, még úgy dobjunk bele abba az üsbe minden, aztán álljon ez a pénisz, és ott vagyunk. Nekem nincs vele, majd én szeretem, hogy
6: ennyire. Példakép,
3: igen.
4: Most milyen unalmas lett volna egy török basa, vagy egy kard, vagy bármi.
3: Hát mit tudnék a Mohácsi vészre az 500? Nagy törése volt.
4: Ha majd össze tudsz hozni augusztus 20-ával is, legyen benne minden.
3: De mi, hogy jön össze 20-ával?
5: Hát ez ott... most, hogy pont 20-án adták, ott nem kell nagy párhuzam.
4: Ja,
5: nem, ez csak Mohács. Na, mit raksz? Elhullott embereket? Hát hogy néz az ki?
3: Százszor jobb, mint egy lombkorona sétány, százszor jobb, mint a 26. kilátó, ahol nem volt mit nézni.
5: De ez erőt sugároz, gyerekek.
3: Ebbe van.
5: Ez,
3: én azt gondolom, hogy ebbe van.
5: Ott van egy kemény anyagból egy mereven kiállított dolog két szárnya.
6: Hát én azért el tudnék képzelni mást is Mohácssal kapcsolatban. Mondjuk egy talapzat üresen. És azt szimbolizálna, hogy lekéstük a csatát.
3: Igen, hogy nem voltunk ott.
6: Nem jelentünk meg rajta. Alakult. Ez az is szép lett volna.
3: Meg kell nézni, meg hogy hol kell, van. Egy turnéne erre oda kell menni.
6: Ha már a csata nem sikerült.
3: Felvidék, meg kell motorozni, meg kell csinálni. Igen.
6: Ha már a csata nem sikerült, akkor legalább van egy szép szimbóleumunk.
4: De lecser, ezzel is felkerül majd a tér.
3: Üzenjük a törököknek, írja egy hallgató, hogy bekapatják. Eljöttek, is maradtak egy ideig, igen. Kicsit vagány, hogy azt mondták, hogy mi toljunk mindenkire, mi akarunk állítani Mohácsnak egy szárnyat.
4: Jaj, nagyon szeretném látni az első alakuló ülést, az első napirendi pontot.
3: Bodorfa polgármester, ahol megdicsérik a polgár. Te, Robi?
4: Nem, amikor először felmerült az ötlet, hogy milyen emlékmű legyen, és akkor jönnek, megy a brainstorming, és azt mondja, hogy nekem lenne egy egészen új
3: gondolatom. Én a Hajnit, ahogy felhívja Robit.
5: De Hajni Robi rajzolt, Robi csak megvalósítja.
3: Te, Robi?
4: Oda tolja elé a képet, és te...
3: Rajzoltam ide egy szárnyat. Te, Robi, te olyan szépen faragod azt a...
6: Tudod, Robi, mivel vagy jó? Tudod, mivel vagy jó?
3: Nekünk
4: van Robi. Ez a tuzifa program? Jó. Rajtunk maradt egy pár.
3: Úgy van. Egyébként gyerekek, Mohácsról mindenkinek az átok, meg a vereség, meg a történelmi fordulópont, meg ugye utána a török veszedelem, meg a 150 éves
4: diadóval.
3: Török uralom. Hát utána ott nem voltak jó dolgok egyébként. Devecser független alpolgármester ugye írt egy Facebook posztot, ahol megszólította az online közvéleményt, és mellékelt hozzá egy képet is magáról a műről. Ugye? Hát magáról a műről.
5: Arról, amit ő álmodott.
3: Amit álmodott, ugye? De nem egy ilyen, tényleg egy ilyen dühös, haragos, sértett visszatámadásról van szó, még csak nem is áldozati szerep,
4: hanem
3: hogy egy nagyon szellemes, jó hangulatú válasz a történelmi évforduló kapcsán, és az 5 méteres szobor kapcsán. Tehát, hogy ugye, óriási történet. És tegnap eltűnt a mak része a szobornak.
5: Igen, a felső egyharmad.
3: A felső egyharmad, a legfontosabb.
5: Együtt, a legfontosabb, legkifejezőbb rész, igen. Érted, ami így közvetítette az üzenetet.
4: Lemetélték,
3: körbevágták, elvitték, itt már lehet, hogy különböző zsidó közösségek is felszólaltak, hogy miért nincs körbemetélve.
5: Milyen... Szerintem az körbe volt. Egyébként csak mondom, szerintem az körbe volt.
3: Egyébként körbe volt, tehát hogy körbe volt. Na most eltüntették az egészet, és kicsit szomorúak vagyunk, mert hogy végre volt valami élő, valami izgi, valami igazán bátor. Ahogy a polgármester és egy fakészítő nem törődik azzal, hogy mi lesz majd itt a világban. De hát aztán ez a történet ennél különösebb.
5: Ezt hívják úgy, hogy művészi szabadság, gyerekek, és itt a művészi szabadság sárba tiprása történt meg, ahogy leszették.
4: Mi ünnepeltük ezt a kezdeményezést. Végre egy bátor emlékmű.
3: Igen.
4: Ami bekerült a hírekbe.
3: És felrakta Devecsert
4: a térképre.
3: A térképre, hogy emberek zarándokolnak el majd, és hajtanak fejet a szobor előtt, de eltűnt a szobor. Úgyhogy arra gondoltuk, felhívjuk Devecser alpolgármesterét nyárs hajnalkát. Tényleg fikció, az egész egy mi kis falunk rész. Hogy mondja el nekünk, hogy készült a szobor, és mi van most?
4: Elvileg ő tervezte ugye ezt a műemléket.
3: Azért az a hány A4-es lapot rajzolsz tele ekkora?
4: Milyen állapotban?
3: Hogy csinálod?
5: Miből indulsz?
3: Honnan indulsz el? Milyen álmaid vannak? Mi van a tudatalattidban? Nem? Tehát egy csomó kérdés. Na, de mindjárt megkérdezzük Hajnit. Hello, Hajni, jó reggel, ciao.
7: Jó reggel, sziasztok!
3: Jó reggel!
7: Köszönöm a megkereséseteket, és a Rádió Egyelőtt le a kalappal az egyetlen egy csatorna, aki egyáltalán megkeresett a témával kapcsolatban. Úgyhogy köszöntök mindenkit.
3: Hát mi nagyon szeretjük, olvastuk a posztodat is, amit kiraktál. Nekem nagyon tetszik, ugye, mert nem ez a dühös visszatámadás, meg az áldozati pózba helyezkedés, hanem tényleg egy ilyen jó hangulatú poszt arról, hogy hát történelmi évforduló kapcsán ismertségre tettél szert, nem úgy, ahogy te szeretted volna, de mégis. Csak azért hát is ismert lettél. Na, mesélj egy kicsit, szóval ezek a te terveid alapján készültek, maga a szobor.
7: Így van, ezt vállalom. Bármikor, bárki előtt, nagy nyilvánosság előtt, szűk körben is, valóban az én terveim alapján készültek. Egy kicsit megcsúszott a történet ott, hogy vázlatokat rajzoltam, mert ha vázlatokat rajzoltam volna, akkor egy szárnyat csiga jelent volna meg, tehát körülbelül ezen a szinten áll a rajztehetségem. És most a poént félretéve, valóban készítettem terveket. Na, hogy most helyezzük akkor, vagy tegyük helyére a dolgokat, fogalmazzak így. Az én koncepcióm a mi kisvárosunkkal kapcsolatban az, hogy annak idején a vörösiszap katasztrófa szerintem nagyon mély sebeket hagyott rajtunk. Párhuzamot mondva a magyarsággal, a magyarság is kapott már eleget. Van gyönyörű három látványtavunk, és én azt gondoltam annak idején, ezt is vállalom, hogy ennek adjunk teret. Tehát a saját lehetőségeinket használjuk ki. És én terveztem erre egy magyarság útja projektet, ami arról szólna, hogy körülbelül 22 állomásból állna a magyarság történetét bemutató sétaút, ami úgy gondolom, hogy mondjuk egy gyerekközösségnek, akár az országnak is egy látványosság aha. lehet.
3: És ennek a vége lett volna? A szobor, ennek a vége, ennek az útnak a vége maga a szobor, csak hogy visszakanyarodjunk a műhöz.
7: Nem a vége, nem a vége, hát nem állunk el, így anyagilag.
3: Hoppá, várjunk csak, ha messzebbről
5: ez
3: indulunk.
5: Ez az első állomás?
7: Az első állomás a kapu, hogy beléphetsz rajta. Aha. Aztán a következő van, ami már készen van, van egy csodálatos turulszobrunk, van trianoni emlékművünk, van 49-es, van egy 48-as szobrunk, ami egyébként nem itt van, és hozzáteszem egyébként annak a terveit is én készítettem. És úgy gondoltuk, hogy most, mivel Mohács 500. évfordulóját ünnepeljük, akkor legyen egy mohácsi emlékművünk. Én elkészítettem a terveket.
3: Ne, várjál csak, hogy kérdezzek közben, hogy a terveken nem látszott? Vagy amikor én rajzoltál, és a tudatalatiból ezt így papírra öntötted. Nem láttad? Hogy látszott? Hogy falloszokat rajzolsz?
4: Ez egy terápiás folyamat.
7: De hogy látszott, vigyelj, ne vicceljünk már. Tehát marha jó fantáziával vagyok megáldva, és elég kreatív is vagyok.
3: Igen?
7: De azért nem egy szárnyos falloszhoz hasonlítom Mohácsot ezen.
3: A tervrajzod nem úgy nézett ki, de...
7: Nem úgy
3: nézett. Hogy lett ebből egy szárnyas fallosz?
7: Megmondom, hogy lett ebből egy szárnyas fallosz. Találtam egy kiváló fafaragót, aki most ugye az interneten velem együtt a világ legnagyobb galádja.
3: De, hogy is imádjuk, nagyon szeretjük, megdicsérjük őt is. Hát.
7: Na, nagyon köszönöm egyébként, és majd ezzel kapcsolatban azért még szeretnék valamit elmondani. Aki ingyen, bérmentve felajánlott, hogy igen, Devecser, ápoljuk egymás között a kapcsolatot, én ezt nektek pro bono odaadom. A madár gyönyörűen kidolgozott.
3: Kapott egy madár? Hát én várjál, keresem
7: ez
3: a madarat.
7: Ez egy madár, sasmadár.
3: Sasmadár!
7: Szimbolikája van. És ennek a szimbolikája nem más, mint alapvetően, amit ebből egy normál ember egyébként ki tud hozni, a felemelkedés, a porból való felemelkedés, a megalázottságnak a,
3: aha.
7: az elfelejtése.
3: De ennek a madárnak nincsen szeme, nincsen csőre, csak egy hatalmas kupak. Ja, van?
5: De hol? Van.
3: Hol van? Hát hol? Egy kupakot látok egy...
4: Lehet, hogy fordítva rakták
7: fel? Magasan. 5 méter magasan. Itt jött a pozíció. Hogy nem volt egy 5 méteres emberünk, aki ezt lemehozta volna. Tehát ez történt.
3: Mesélj nekem a felállítás pillanatáról, amikor érkeztek az óvodás gyerekek balról, jött az ispán jobbról, és ti ránéztetek a szobor, és azt mondod, Robi, van egy kis
4: te
3: baj.
4: Te szerinted is ez egy... De nem úgy néz ki ez, mint egy...
3: Szóval mikor esett le, amikor fölállítottátok? Most, hogy ilyen szimbolikusan kérdezem.
7: Természetesen bele lehet látni azt, amit mindenki belelátott. Én ezt vállalom.
5: Na de várjál, de madarat senki nem látott bele. Igen, tehát igen. Láttak bele spárgát, fagyit és fallot. De madarat
7: ez
5: senki.
7: Történt.
3: És mit mondott
7: történt.
3: A mester? Így adta ki, írja valaki. Ha így adta ki az anyag.
7: Így jött ki az anyag?
4: Nem félkész.
7: 19-én felállítottuk, 20-án átadás. Tönthettem volna úgy is én, mint alpolgármester, hogy én ezt át nem adom. Én a plébános nem kérem meg, hogy áldja meg.
3: Nagyon jó, hogy nem mondtad le, Hajni. Nagyon jó, hogy nem mondtad le. Így igazán bátor. Gyerekekkel, plébánossal. Persze.
7: Aki a plébános úrral egyébként szerintem nagyon jó kapcsolatban vagyunk. Az a plébános, akit én valamikor annak idején Debecsernek elterveztem. Ő az az ember, aki amikor kell méltóságos, amikor kell, akkor meg ember. És mi ezt megbeszéltük egymással, a fafaragó úgy szintén. Tehát az embereknek a kiválóságát, amit hozzátett értéket, azt nem lehet elvitatni. Fallosz és kész. Ezt látta bele mindenki.
3: Így van.
4: Amikor a plébános úr felnézett a sasra, akkor ő nem mondott semmit?
7: Semmit. Azt mondta, hogy ne haragudjak meg rá, ő nem ezt látja benne. De ha bele akarja, természetesen, de nem nyilatkozhatok helyette, Akkor azt mondja, hogy jó, oké.
3: Akkor és látja. Na és akkor most várjál, akkor most ezt miért kellett leszedni? Tehát ha ez valakinek sas, valakinek fagyi, valakinek falloz, akkor most miért távolítottátok el? Hát ez a megadás. Hát nem szabad megadni magunkat.
7: Megadom Balázs a választ. A lényeg a következő. Tehát ott állt a csodás szobor. Amiben mondjuk egy-két ember azt mondta, hogy hát talán egy kicsit fallikusra sikerült. Nem, ez arra sikerült. Én ezt vállalom. Nem kicsit.
3: Nagyon
7: de nem a kafaragó hibája, hanem az, hogy mi ennek nem jártunk annyira utána, nem nézettük meg, nem mondtuk meg, hogy úristen, mi a vélemény, jaj, te is azt látod benne. Nem, felállítottuk, kész. Gyerekekkel műsort vittünk oda.
3: Eltakartuk a szemüket, csak hát találtak az emlékműnek, nem nézhettek
7: nem
3: oda.
7: Nem takartuk el a szemüket, és tudod, én nem takartam el a szemét?
3: Jól tette.
7: Mert a gyerek azt se tudja, hogy az ne,
3: mi. Na, pont a gyerek nem látja bele. Ne rájuk, semmilyen káros hatással.
7: És ami nekem nagyon-nagyon-nagyon szuper volt a történetben, hogy volt egy-két hozzászólás, hogy úristen, mekkora egy undorító dolog ez, és mondta ezt olyan ember, aki a sajátját az életében nem látta, ebben biztos vagyok.
3: De ez te jó vagy.
4: Nagyon jó. A, ilyen a polgármester.
3: Minden faluba, városba, ilyen a polgármestert, mint Hajdi.
7: Nagyon köszönöm. Tehát a madár úgy döntött,
3: a madár.
7: Tehát beszéljünk a madárról. A többiről is tudnék, de az majd utána jön. Tehát a madarat azért szedtük le, ez egy közös megegyezés, mert a madár ezután egy teljesen más helyzetbe fog felállításra kerülni, de a marketing fogásomról nem szeretnék többet elárulni.
3: Lekerült a kupak, eltűnt a
7: teteje. Lekerült a kupak, lekerült a méretes kupak,
3: és madár lesz.
7: Egy teljesen más dolog fog megvalósulni, viszont a madár megmarad úgy, ahogy van, ahogy fallosznak látták, mert ennek van egy ókori szimbolikája, és akkor vegye már edevecs erről a rontást, mert elég bajért már minket.
5: Na várjál, Hajni, akkor két felkészít. Szobor lesz, tehát lesz megmarad a fallosz, de azt hova teszitek?
7: A fallosz elhelyezésének még keresünk a helyét.
3: Jó, de nem adunk belőle, valahol álljon.
4: Legyen egy stilizált fészek valahol, igen, amiben a fallosz beleszáll.
3: Igen, nehogy eltűnjön, legyen.
7: Tehát most akkor vigyük bele a komolyságot, mert azért nap. Tehát a magyarság útja elképzelésemben természetesen így ebben a formájában. Ezt azt hiszem, hogy aki értelmes észtel gondolkozik, az úgy gondolja, hogy valóban nem élik bele. De az, hogy ez egy egyedi dologra sikerült, még ha nem is ezt akartuk, ezt vállaljuk. Ez így sikerült. De akkor hozzuk már ki belőle azt, amit lehet. És igenis én megvédem a fafaragót is, meg aki ebbe egyáltalán részt vállal.
3: Persze, de nem is se abban őket bántani, így van. Tehát akkor lesz egy új szobor, és marad a fallosz valahol.
7: Így van.
3: Na, jó, lecsöntjük az újat.
5: Az avatás az egy napon legyen, és egy meghívót én szeretnék kérni, mert akkor megnézzük az új szobrot, átvonulunk a felállított fallosszoborhoz, és mind a kettőt felavatjuk.
7: A meghívót megadom, erről biztosítatlak.
3: Mikor várható az új szobor?
7: Ezt nem tudom megmondani, mert nyilván ennek van egy átfutási ideje, és nem szeretnék belefutni abba, hogy megint a gyorsaság, a tempó, a hajtóság miatt belekeveredjünk egy másik.
3: Jó, azért egy külső szem néha nézel rá Robira, nem? Tehát, hogy mi ki tudja, hogy mit dob a tudat alatt, megint...
5: Igen, meg hogy alulról
4: szeretjük a szobor.
7: Utasítatlak róla, hogy a polgármester úrnak, aki egyébként Kardos Robert, ha már egyszer robizunk, rengeteg köztéri alkotása van, és rengeteg olyan fafaragása, amit egyébként érdemes megnézni. Ez most így sikerült.
3: Nagyon jó. Jó.
7: De ezt én úgy gondolom, hogy nem az ő hibája. Ezt tudod, kinek a hibája? Talán lehet azt mondani, hogy mindegyikünké. Mert felállították a szobrot, ott állt előttem, láttam, és megmondom őszintén, ha én arra irányítom a fantáziámat, ami egyébként marha élénk, akkor az. De nem arra irányítom, de maradjunk annyiban, hogy mindenkit a jó szándék vezérel.
3: Köszi, Hajni, ciao, köszönjük szépen Nyás Hajnalkának.
7: Nagyon köszönöm, szép napot nektek, további jó munkát.
3: Köszönjük, ciao, devecsere a polgármesternek. Jó arc!
4: Nagyon jó arc.
2: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Több mint 100-an kaptak aranydiplomát a GAMF-on. 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Hamisítatlan sportfesztivállán nőtte ki magát a Generali Night Run. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 101 öreg diák vehette át aranydiplomáját a Neumann János Egyetem GAMF karán. Az elismerést azok kapták, akik 50 évvel ezelőtt szerezték meg mérnöki diplomájukat Kecskeméten, írja a Vármegyei Lap. Az ünnepségen kiemelték, hogy az egykori hallgatók szakmai munkájukkal évtizedeken keresztül öregbítették a GAMF és a Kecskeméti Felső Oktatás hírnevét. Az intézmény közben jelentősen fejlődött. Jelenleg mintegy 3700 hallgató tanul a karon, míg 5 évvel ezelőtt még 2000-nél is kevesebben voltak. A GAMF és a Kecskeméti Műszaki Felső Oktatás története több mint 6 évtizedre nyúlik vissza. 7 új elektromos autóval bővült a Kecskeméti Tankerületi Központ járműállománya. 6 autó a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz, egy pedig a Kecskeméti Egymihez került. A járművek a sajátos nevelési igényű és tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez segítik eljutni a szakembereket, írja a hiros.hu. A szakszolgálat új autói a vármegye 11 járásában teszik gyorsabbá és kiszámíthatóbbá a munkavégzést. A beszerzés egy 260 millió forintot meghaladó uniós támogatásból megvalósuló program része. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül is lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni, egésznapos programokkal és több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik.
1: Egy gyenge hidegfront érkezik, de komoly változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütést, viszont számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28-30 fok körül alakul. Holnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, eső sehol sem várható és a légmozgás sem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: nem tudom, hallottátok-e az osztrák tűzoltó esetét. Közel van a határhoz, tehát, hogy van egy sejtésünk arról, Lacival itt közben megbeszéltük, hogy az is kiderül, hogy még magyar volt a végén. Szenzációs az egész történet. Ugye, egy 28 éves osztrák tűzoltó, itt a Felsőpújai járásban Burgerland, hát az közel van. Igen. Tehát az közel van a határhoz. 28 éves osztrák tűzoltó, ő nagyon szeret tüzet oltani. Ugye hivatalos állományban dolgozik, és most elkapták, és hát beismerő vallomást tett. De nem, nekem nem tetszik, hogy elkapták. Komolyan mondom. Miért nem hagyták őt valójában dolgozni? Ő azt csinálta, hogy ő annyira szeretett tüzet oltani, hogy folyamatosan tüzeket gyújtott Burgerlandban.
1: Jézusom, hogy aztán kivon... piromán elmett tűzoltó.
2: Nem, ő a szakmáját szeret. Ő nem a tűz. Tehát ő csak azért csinálta a tűz okozást, hogy aztán oltani.
0: Kivonult nagy erővel utána az egységgel, és eloltotta azt a tüzet, amit ő gyújtott. A július közepén egy vadászház közelévő domboldalban okozott tüzet. Egy másik alkalommal állítólag a kocsiában gyújtotta meg a papírt, amely a szendvicset csomagolta, kidobta az ablakon az 50-es főút mellett, rángra kapott a rét, nagy erőkkel kivonult, és eloltotta a társaival.
1: De mi fel akarták számolni az állomást, és attól félt, hogy megszűnik a munkája, és akkor most nem volt valamit tennie?
0: Augusztusban megismételte, egy kiszáradt töltést gyújtott fel. A hatósági jegyzőkönyv szerint mindig nagyon lelkesen részt vett a mentésben és az oltásban. Hát, elhiszed ezt?
2: Na most azt nem értem, hogy meggyújtod a kis papírodat, amiben a anyukád vagy a léberkés a szendvics benne volt. Kidobod, ahogy hívják ott a papírt, megvárod, hogy fölgyulladjon.
0: Igen.
2: És te gyorsan bemész az őrsre, beöltözöl és kivonul?
0: Nem, elmondta, hogy egyébként ő bejelentést tett a tűzről.
1: Felhívta a kollégát.
0: Felhívta az
1: haverokat.
0: Haverokat, illetve nem az őrsöt, hanem ugye az osztrák 112-t, ahol ő bejelentette, hogy tüzet lát. Nem ismerték már, hát tudták, hogy ott ugye nem ismerték meg a hangját. Bement az őrse, fölvette a cuccot, és kivonult nagy erőkkel, és eloltotta a tüzet. És azt mondja, hogy ő nagyon szereti a munkáját. És ő nem akar semmi rosszat. Nem akarta, hogy baj legyen, izgalomra vágyott, mert hogy nagyon szereti a bevetéseket tűzoltóként, üldögéltek és nem csináltak semmit. Nem volt tűz Burgerlandban. Csinált három tüzet, leégetett három falut, de mindig ott volt, amikor oltani
2: nincs
0: kellett.
2: Nincs tűz, nincs munka, unatkozol. Bent ülsz, már most minden sok játszmát lejátszottatok.
0: Nem mondd, hogy nem jó arca, csávó.
1: Ezek a szuper kettősök, akik körülöttünk élnek, vaszki, hónapok óta nem esett egy csepp eső sem, erre fogja magát a hivatásos tűzoltó, és felgyújtja a domboldat azért, hogy utána kimehessen el.
0: Persze, és fejlődj a segélyhívót a tűzgyújtás után.
2: Tudta, hogy megakadályozzák a nagyobb katasztrófát, ő bízott a kollégákban is saját magával.
1: Félelmetesen beteg.
0: Ilyenkor mi van, hogy leszerelik három szándékos tűzgyújtás után?
1: Sőt, hát biztos, hogy eljárás is indul.
0: Igen?
1: Hát ez szándékos tűz, ez szándékos gyújtogatás. Ráadásul egy olyan időszakban, amikor tényleg úton útfélen azt hallod, hogy iszonyatos a szárazság, nagy a szél, bármi lángra kaphat, ez nekiáll és felgyújtja a hegyoldalt azért, hogy utána eloldhassa.
0: Hogy bukott le, arról nem szól a cikk, arra lettem volna kíváncsi. Hogy buksz le? Tehát, hogy észreveszik, hogy gyújtogat, összerakták a hívásokat a segélyhívónál, elmondta valakinek ez a hülye, mert hogy kihallgatták, és ő ott ismerte be a három gyújtogatást. Majd mondta, hogy ő nem akart, hogy komolyabb baj történjen. Mindig kivonult.
1: Én inkább arra lennék kíváncsi, hogy hogy jött az első gondolat. Kit átsorgott, napok óta nem volt hívás, szomorúan nézegette a tűzoltó fecskendőt.
0: Szerintem igen. Igen.
2: Milyen jó,
0: szerintem ez volt.
1: Amikor még volt munkánk. Sehol egy jó tűz.
2: Hát meg ugye egy hős szerepbe kerülsz. Az összes helyi újság megírta, hogy lángolt a hegyoldal, de a hős burgenlandi tűzoltók megfékezték a tüzet.
0: És mindig jól oltotta el, mert hogy mindig úgy gyújtotta meg, hogy ne legyen épületkár, ne legyen emberkár, tehát ügyesen csinál tüzet, szántóföldek, töltések, ahova nekik aztán vonulni kellett. De soha nem volt komoly emberélet, vagy épületek nem kerültek veszélybe. Én imádom a csávót. Nagyon jó
1: az. Ő az ember, aki megragadta 6 éves önmagában, amikor még áhítottal és csodálattal nézte ezeket a nagy piros autókat, egyszer elképzelte, hogy majd ő is vezeti.
0: Igen, és aztán gyűjtött három tüzet. Igen.
1: Azóta ezt csinálja.
0: Igen. És valószínűleg leszerelik, ugye? Hát ez... De.
2: Biztosan. Persze, soha többet nem mehet.
0: Soha nem volt a tüzet, mi?
2: Közelébe.
1: De nem csak, hogy leszerelik, hát szerintem, tehát, hogy ez pszichó.
0: De hogy ez egy komoly probléma, hogy gyújt három tüzet, igen?
2: Hát, hogyha tovább terjed, ez is leég a fél megye, azért az nem egy vicces dolog.
0: Aha.
1: Hát kárt okozol, hát nem tudod szabályozni, hát az egyszer elszabadul, és akkor véletlenül leég egy ház, véletlenül meghal néhány ember, akkor mit mondasz?
0: Az erősebb, igen.
1: Ő csak tüzet szeretett volna, igen. Akkor ezt hogy igen. Magyarázod?
0: Önfoglalkoztatás felsőfokat ír egy hallgató. Jó volt a piaci idés, a szolgáltatás és a megoldás is egyszer egyébként valójában, tehát teljesen jól csinálta. Igen, ezt pofázom évek óta, hogy az összes egy idióta. Megkérdezik miért? Hát tessék, jó napot kívánok. Ne bántsuk a tűzoltókat, nem idióták gyerekek.
1: Nem, tehát, sőt.
0: Hogy hát... nagyon jó, hogy vannak. És hogy közel, ez Burgerland, ugye, tehát ez Ausztria másik oldala. Egy, illetve hát ez a Magyarország másik oldala.
2: Emberünk.
0: Simán el tudom képzelni, hogy a végén kiderül, hogy magyar volt a Pali. Óriási lenne. Nem? Tehát ilyet, ezt így meghallod, azt mondod, igen, ez tud lenni egy magyar történet.
2: Nem lehet, hogyha ők oltanak, azért van prémium? Tehát van egy alapfizetésed, amiért ülsz az őrsön.
0: Ja, és plusz minden tűzesetnél ilyen valami.
2: Igen, igen, és minél több kiszállásod van, minél több tüzet oltottál el, azért van valami prémium. Lehet, hogy a lóvéra ment a csávó, nem?
1: Vagy, hogyha hencegni akar, akkor lehet, hogy TikTok videókat készített ebből. Tudod, hogy lassítva vonul a locsolócsőbe,
0: igen.
1: Felhúzza ezért a felszerelést.
0: Azért az jó megfejtés, jó, hogy nem patológusnak ment. Ugye? Tehát azért az, így, az egészen jó megfejtés, igen. Az igazi hivatástudat égett a keze alatt a munka. Küldik a hallgatók. Na, és akkor miért nem kap prémiót? Miért nem dicsérik meg? Miért nincs valami plusz, amit kap? Hát eloltotta a tüzeket. Nem is értem, komolyan mondom. Tényleg.
2: Szerintem ott bukott.
0: Ezek az osztrákok se értik már.
2: Hogy mindig ő jelentette a tüzet.
0: Az valószínűleg ezt tették igen, össze, igen.
2: Idő után gyanús lehet,
1: na,
2: nem?
1: De várjatok egyébként, tehát, hogy most azért voltak ilyen tehát, hogy sok apróbb tűz volt a Magyarországon
2: is. Én értem,
1: de
2: hogy mindig egy csávó jár ott, azért azt szerintem gyanús. Plusz oda azért a tűzoltók, ezt ki tudják nyomozni, hogy ez egy öngyulladás volt, egy régi megint törött Hans üveg, igen, vagy pedig hát a szendvicses, hogy hívják még ott lángol, papírot lángol.
0: Azt, hogy mondják meg egy ilyen rommá leégett házba, tudod, látod ezeket a fekete kormos képeket, minden leégve, oda megy egy ilyen tűzoltó, és azt, hogy igen, ez gyújtogatás, vagy nem.
2: Igen.
0: Hogy hogyan, a lángútja, hogy megy, hogy terjed.
2: A tűzfészek
0: hol volt, honnan indult, fél zsenik, ahogy ezt megfejtik.
1: Szándékos gyújtogatás, vagy véletlen.
0: Mindent ki tudnak olvasni, tehát állsz ott ilyen romokon, aha, nem? Hát. És oda megy egy tűzoltó, és azt, hogy innen indult, ide terjedt, szándékos gyűjtogatás volt, zseniális, hogy csinálják. Ez tényleg elképesztő.
1: Az nem lehet, hogy Hansnak az uzsonnás doboza is ott volt a tűzfészek mellett a saját nevével, feliratkozva címével.
0: Igen, ott volt a monogram. Igen, az így erős egyébként.
1: Voltak jelek.
0: Igen. Ez biztos, hogy nem magyar, már a magyar nem fog neked extrán dolgozni. Igen, egyébként tényleg ez kizárja. Magyar nem csinál ilyet. Ül az őrsön, fölveszi a lóvét, aztán meg is van. Ja.
1: Képzeld el, ha nőgyógyász.
0: Igen, igen.
2: Csinálsz magadnak plusz munkát?
0: Ausztriában egyébként önkéntesek a tűzoltók?
2: Nem tudom.
1: Hát vannak is. Hát Magyarországon is vannak önkéntes tűzoltók, és vannak a hivatásos
0: vannak
1: tűzoltók.
0: Vannak rendes hivatásos tűzoltók, nem? Igen. Tehát nem az, hogy ott mindenki önként olt tüzet, bemegy, és akkor vállal 4 órát, hanem rendes hivatásos tűzoltók is vannak.
1: Nem, hát ez hát ugyanolyan szakma. Aha. Ugyanolyan, igen. És vannak az önkéntesek, igen, akik így...
0: Akik még így néha bemennek tüzet oltani. Aha. Nem, mert azt hallottam, hogy a hókotrók is egy csomószor télen, hát fölrakják a hókotrót, és az osztrákok ugye csinálják.
2: Hát ott falun belül.
0: Megcsinálják simán, tehát nem a közút csinálja, hanem a saját városát két önkéntes fogja, és megcsinálja. Nagyon megy ez az önkéntes meló, az olyan ügyesen csinálják egyébként.
2: Nagyon jó felvetés érkezett ugye erre, hogy van egy csávó, aki saját magának munkát csinált, hogy tegnap beszéltünk a motoros fiúval, aki ugye most már sokszoros életmentő.
0: 3 percenként megmenti, igen, valakinek az életét.
2: Gyanús!
0: Nagyon fura.
2: Nagyon
0: fura. Egyébként igen. Tényleg 2 héten belül 3 embernek mentette meg az életét. Lajos, mit csinálsz már itt? Komolyan mondom, mit csinálsz itt?
1: Kipróbálnátok egyszer az önkéntes tűzoltóskodást?
0: Én engem annyira nem volt, megmondom őszintén. Hogy mondjuk, ha autót lehetne vezetni, azt igen. Hogy
1: egy ilyen riasztásra úgy odaállnál. Tehát, hogy ott vagy az őrsön, megszólal a csengő, le kell csúszni, föl kell venni, be kell ülni, menni kell.
0: Az vagy látom, hogy mi történne. Tehát mindenki teszvesz körülötted, te hülyén próbálsz fölöltözni, lecsúszol valahol, hülyén ülsz az autóba, aztán utána, hogy kapkodnak, jönnek, mennek, mindenki tudja a dolgát, de nem tudod, mindig arrébb löknek, hogy menj már innen, zavarsz, tehát mi kiképzés nélkül mi lenne ebből? Fogd meg a tömlőt, és nyisd ki, aztán irányítsd a tűzre.
1: Hova csatlakoztassam?
0: Hülyén üldögélnél.
2: Mondítsuk meg, te szívesen látnál bennünket tűzoltó egy ilyen
1: ruhába. Ó, de csak félmeztelenül.
0: Na, igen? Mert egy nőnek egy tűzoltó az tényleg szexi, vagy ez egy ilyen túl hype-olt dolog?
1: A szexi.
0: Igen? Abszolút. De maga az egyenruha? Vagy
1: nem
0: hogy...
1: csak, nem, bátrak.
0: Hogy bemennek, kihoznak, egyenruhában vannak.
1: Nem fél, nyilván fél, de legyőzi.
0: De ezt képest egy magyar tűzoltó, ilyen 3 számmal nagyobb ruhában látod, ilyen furas isakban kicsit ferdén, tehát nem jön ez az életérzés, tehát nem rajtuk múlik.
1: Az amerikai tűzoltók sem egy ilyen feszes uniformisban vannak.
0: Hát azért hanem... milyen az amerikai tűzoltók ruhája, meg hogy
1: hát
0: néz
1: milyen?
0: Az ki?
1: A rohadt nagy zubbony, hát miről beszélsz? Hát egy nagy izében vannak ők is, hát az minden csak nem szexi.
0: Akkor lehet,
1: nem, az egész tudat az, hogy odamegy, és odaáll, ahonnan te elmenekülsz, hát, hős, ő oda megy. Igen. Ő egy hős. Igen.
0: És ez szexi? Tehát, hogy ebben van egy ilyen nőként, hogy ő az életét kockáztatja.
1: Hát, hogyne. Hogyne. Én minden évben megnézem. Van,
0: azt nem azt mondod, hogy minden évben megpróbálom magamra gyújtani a garázs.
1: Hát, egyszer kiment
0: hát,
1: végre.
0: Ha végre jön egy tűzoltó.
1: Egy darus kocsival. Hát Amerikában vannak ugye ilyen naptárak. Szexi tűzoltókkal.
0: A szexi tűzoltó naptár, igen.
1: Igen, általában kiskutyákkal. Hát Istenem, annál szebbet
2: nem lehet.
0: Iszonyat kigyúrt tűzoltók, cuccba állnak kutyákkal.
1: Brutál durva testű, gyönyörű, félisten arcú. Én nem tudom egyébként, hogy ezeket...
0: Elmondom neked, annyira nem tűzoltó.
2: Igen, valószínűleg az van.
0: Valószínűleg biztos, hogy nem a New York-i tűzoltegységtől.
1: Ezek tűzoltók, összeleket.
3: Ezek a hátmendences fiúk, szóval na, érted? Szóval Julinak a fejében ilyen képek vannak.
0: Igen, neked csipennél fiúk vannak a fejedben, tűzoltó ruhában. Juli, az nagyon más.
1: Nem, ne haragudjatok, vannak nagyon jó képű, kisportolt, jó testű tűzoltók. Én Amerikában láttam ilyen naptárakat, mint ahogy Magyarországon megcsináltak, emlékeztek?
0: Megcsináltak a gyárban. A gyárban, ahol, igen, azok tök jó arcok
1: abból
0: voltak.
1: Abból még egy egyébként, most annak van folytatása is, tehát hogy lett ennek folytatása, de hogy Amerikában ennek vannak hagyományai, hogy a rendőrök is lemesztelenednek, meg a tűzoltók is lemesztelenednek, és vannak nagyon jó képűek, összeválogatják őket, és akkor csinálnak róluk egy fotósorozatot.
0: Ez az egyenruha mindenhol működik? Tehát mit tudom én, egy ellenőr, BKV ellenőr, MÁV ellenőr, tehát maga az egyenruha azért az hozza?
1: Mert engem a
0: de mit tudom, egy pilóta az például hozza, szexi, hogy ott vonulnak a sztjuárdeszekkel, bejön az is?
1: Igen, a nagy gépet tud irányítani, igen, akkor valószínűleg más is
0: tud
1: irányítani.
0: De az, hogy ember életekért felel, és hogy 300-an ülnek mögötte?
1: Aha. Hát igen, a felelősség, úgy rábíznám magam.
3: Aha. Igen, pont ezt érzem, hogy vonulnak a repülőtére.
0: Igen, hogy ez így van egy ilyen, hogy egyenruha vonul, nagy tudású.
1: Meg a presztízs, igen. Tehát, hogy az, hogy igen, tehát, hogy kevesek adatik meg, az, amivé ő vált.
3: Mögött rengeteg munka.
1: Igen.
0: ANTS-es egyenruha, NAV-os egyenruha. Régi kölyár, nem semmi?
3: Pilóta, mi?
0: Persze,
1: az pénzügyőrség.
0: Magyar Honvédség, semmi? Jó, a pilóta, bakter egyenruha. Tényleg, jön? Semmi?
2: Félrecsúszott csapkába, félrecsúszott.
0: Mezőkövesden a bakter, az ugye nem? Persze, New York-i tűzoltók, ha hogyne.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét! Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
0: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látásra és a Fan VIP augusztus 31-től visszatér! Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látásra, utána minden hétköznap Fan VIP a TV2-n.
1: Reklámot hallottak.
6: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 gong.
6: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
7: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
6: Rádió 1 gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
8: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
9: Harmadik Hetény Fest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetény Fest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
10: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
11: 20%-os tanszervásár és 15%-os törzsvásárlói kupon szombatig az Alföld Áruházban. A papírírószerosztályon 4000 forint kosárértéktől 20% engedmény jár minden teljes áru termékre. A többi osztályon pedig 7000 forint kosárértéktől 15% kedvezményt adunk, ha fizetéskor bemutatja a kupont. Ne feledje, tanszervásár és kuponkódot.

0: 0676 414 010.
1: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: nap. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Több százan ünnepelték a szoptatás világnapját Kecskeméten. 23 napi rendi pontról döntöttek Kiskunfélegyházán. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Több százan vettek részt a szoptatás világnapja alkalmából rendezett Baba-Mama programon Kecskeméten. A híres Családmentor Egyesület rendezvényén a szoptatás fontosságára és az édesanyák támogatására hívták fel a figyelmet, írja a híres.hu. A Rudolf kertben szoptatási tanácsadók, védőnők és más szakemberek segítették tanácsokkal a családokat. A program egyben lehetőséget adott arra is, hogy a hasonló élethelyzetben lévő szülők találkozzanak és tapasztalatot cseréljenek. Kecskeméten közel 3 évtizede rendezik meg a szoptatás világnapjához kapcsolódó közösségi eseményt. 23 napi rendi pontról döntött a nyári szünet utáni első ülésén a Kiskunfélegyházi képviselőtestület, írja a Félegyházi közlöny. A város megkezdi egy hosszú távú vízmegtartási koncepció előkészítését, és ingyenesen használható esővízgyűjtő edényekkel is segítenék a csapadék helyben tartását. Két új közterületfelügyelő alkalmazásáról is határoztak, akik elsősorban a belvárosi jelenlétet erősítik majd. Szeptembertől változik a temetők behajtási rendje is, az alsó temetőbe továbbra sem lehet autóval behajtani, a felső temetőben pedig 200 forintos díjat kell fizetni. A testület emellett döntött egy városi médiacentrum létrehozásáról, valamint több önkormányzati és intézményi fejlesztés támogatásáról is. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvívője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: Szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé, az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű ma, emellett a nap nagy részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar, erős lesz a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 28 és 34 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett, a hőmérséklet éjszaka 10 és 20, míg napközben 30 és 35 fok között alakul. Cool.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Balázsék! A stand-up királynője, Ráskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Weekend!
4: Gripenügyről beszélgetünk majd, mindjárt hívunk egy pilótát, ugye Topit már sokszor beszéltünk vele, mert hogy ugye hát biztos mindenki olvasta, hogy egy rakétákkal felfegyverzett Gripen tulajdonképpen, hát ugye mondhatni lezuhant, a pilóta katapultált, az utolsó pillanatig a gépen maradt, és végül is a kifutó pálya mellé sikerült a szolnoki reptérre elkormányozni ezt a Gripent. A katapultált a pilóta, miután egyébként ugye hát elvitte lakott területről a gépet, elmanőverezett vele, és a pilóta állapota tegnap még súlyos volt, nem életveszélyes, ezeket hallottuk, mentő helikopterrel ugye Honvéd kórházba szállították, de tudták, hogy baj lesz, mert a tűzoltóság már ugye kivonult a grip

0: éppen becsapódása előtt a szolnoki helikopterbázisra, és a vadászgép aztán ugye földet ért. A honvédelmi miniszter pedig elmondta, hogy vészjelzést adott le a gép, és amikor már menthetetlen volt, akkor a pilóta katapultált. A katapultás után a gép megállt, kigyulladt.
1: De várj, és akkor ő még le tudott szállni.
0: Ő még elvileg azt úgy veszem ki a cikkekből, hogy ő le tudta tenni ugye, valahogy a gépet még a szolnoki reptérnek a kifutójára.
2: Sőt, igen. Hogyha jól értelmeztem, hogy olvastam, akkor nagyjából a landolás közben, tehát majd, hogy nem a kifutón katapultál.
0: Igen, a kifutón ő úgy döntött, hogy katapultál, a leszállás előtt néhány másodperccel, ugye, és hát Kecskeméten szálltak föl, de Szolnokra sikerült elmanőverezni a gépet. Tapasztalt pilótáról van szó, 2000 órát repült, nemzetközi műveletekben is részt vett, és hát azt tudni, vagy azt szeretni, hogy mikor repülhet újra. Igen. Ez milyen jó kérdés.
1: Igen, hogy túl, van benne tűz, van benne spiritus, mert ez a kilövöd magad egy ilyen gépből a katapulta, az ugye olyan terhelést ad a szervezetnek, hogy úgy azt gondolnád, hogy utána azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ebből még egyszer nem kérek. Ő meg megkérdezte, hogy mikor mehetünk.
0: Igen. Oh, hát ugye ezt mondják, hogy ez a katapult, ez ugye ez arra van kitalálva, hogy életben maradjál.
2: Igen.
0: Tehát,
2: hogy néha leviszi a kezed. Néha
0: a lehet, hogy leszakad a kezed a lábad, de akkor is a katapult működött.
2: Igen.
0: Tehát az a lényege, hogy a pilóta valamilyen úton módon életben maradjon. Mindegy, hogy lehet, hogy hiányzik egy lába vagy a keze, de jól működött, mert hogy sikerült a pilótát életben tartani.
2: Génsérülést termedett egyébként. Ma műtik, ha jól tudjuk.
0: Igen. Ma úgy néz ki, hogy meg is műtik. És hát itt olvasgatja az ember, hogy mi történik itt a katapultálás előtt, hogy hány döntést hoz meg a pilóta, hogy milyen gyorsan kell cselekedni, hogy ezt hányszor gyakorolják, ugye szárazon, mert hogy éleszben ezt nem tudják, és hogy ez milyen terhelés a szervezetnek, és mi történik, ez egészen megdöbbentő. Hogy ott milyen erőhatások vannak, egy 80 kilós emberre hány tonnányi erő hat egy pillanat alatt, hogy milyen magasan lő föl téged ez a szerkezet, hogy katapultálsz. Ez azért sokszor láttuk már ilyen vadászgépes filmekben, meg Top Gunban, úgy menni generáció fölnőtt, de hogy azért ez élesben milyen durva helyzet lehet. Nem, hogy ezt a döntést meg kell hoznod, és meg kell rántanod a kart.
1: Előtte ugye mennyi minden van, mert az az első parancs, hogy lakott terület fölől menjél el. Hogy akkor még nem az életeden gondolkozol, hogy mikor tudod magad kilőni.
0: Igen, hanem először ugye, a gépet, igen, meg a lakosságot menteni.
1: Igen, mented, lakosságot igen. Menteni, kimenni olyan helyre, ahol nincs veszélyben a lakosság. Akkor utána még gondolom van egy ilyen szabályzat, hogy hány százalékos sérülésig a gépet mentened kell. Azért ez egy nagyon sok milliárdos gép, vagy nem tudom mennyibe kerül egy ilyen, de biztos, hogy nem olcsó.
0: Nem két forint.
1: És igen, akkor utána mondják azt, hogy jó, Sanyika, most már húzd meg.
2: Ezt vajon kiképzés folyamán bárhogy tudják modellezni?
0: Nagyon sokszor. Magát, hogy mi az a protokoll, hogy húzod meg, hol van
2: akar. Igen, tehát hol akar, mi
0: testhelyzeteket. Húzod, de... Én szerintem katapultál nem lövik ki őket, de mindent a kilövésig az gyakorolza. Ja, mindjárt megkérdezzük Topit. Nem a 20-ason hívtuk, hanem a 30-ason. Szabó Zoltán egykori vadászpilóta. Topi, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a rádió egy hallgatóit. Igen, ez szívjátok a véremet, ez a 20-as.
0: Ez rajtad marad.
1: Topi,
0: ez rajtad marad.
3: Ez rajtad marad.
0: Na jól értjük, hogy tulajdonképpen ő letette még a szolnoki reptéren a gépet, valahol a kifutó valamelyik részén, és utána katapultált?
3: Ez számomra is egy ilyen rejtély, mert ugye ellentétesen hallom az egészet. Egyszer volt, hogy bejövettel máskor a földön, ezt nem tudom. Tehát nem akarok butaságot mondani, én nekem se tiszta teljesen, hogy mi történt tényleges, hogy földet ért és gurulás közben, tehát kifutás közben történt az egész. Ezt egyértelműen nem hallottam. Egy biztos, hogy ez készültségi gép volt, tehát olyan, hogy éles rakétát, éles fegyverzetet, de ez természetes. Ugye látva ilyen különféle posztokon, hogy hát igen, mit keresnek ott? Azért, mert ez egy természetes dolog teljesen, hogy a készültségi repülőgépek repülnek.
1: De ez azért van, mert fenn vagy a levegőbe, kapsz egy riasztást, hogy megtámadták Magyarországot, akkor neked már nincs időd arra, hogy leszállj, fölfegyverezd a gépet, hanem egyből tudsz menni a harcba. Ez ezért
3: részben igaz, azért, mert a kiképzési repüléseken, a gépekben, a vadászgépekben benne van a karhatalmi lőszer. Pont ezért. Tehát aki kiképzett egy feladatra, egy ilyen helyzet is van elég üzemanyaga, akkor át tudja vezényelni egy más feladatra. Ennél ebben a helyzetben meg ez készültségi szolgálat éles rakétákkal, éles fegyverzettel mennek, azért, mert gyakorolnak. Egyetlen egy dolog van, hogy sokszor az embernek egy kapcsoló, például 29-es esetében egy kapcsoló volt az, hogy megnyomom a glőgombot, mindent, de egy kapcsolótól függ, hogy például a rakéta elmegye vagy nem megy el. Tehát attól is függhet. Tehát ez egy éles helyzet, így gyakorolnak, sokszor van, hogy éles riasztás is van, gyakorló riasztás. Ez a gyakorló riasztásoknak a célja, hogy az állomány begyakorolja folyamatosan képes legyen arra, hogy a feladatát elvégezze, meghatározott normaidőket teljesítsen, hogy fel tudjon szállni, és végre tudja hajtani feladatát.
2: Te annó egy MiG-ből katapultáltál, ez 2005-ben volt talán, ha jól emlékszem.
3: Igen, így van.
2: Mik az állomásai, tehát mik a stációi egy ilyen folyamatnak? Tehát honnan indul és hova érkezel? Nyilván.
3: Kabinból indul és kifelé megy.
0: Nem, akármilyen erőhatással.
3: Ez a honnan indul, igen.
0: A döntést te hozod meg, tehát nem szólnak a füled, hogy katapult, te az a saját döntésed a vége, hogy meghúzod a kart.
3: Így van. A pilótának a feladata az, hogy mikor hajtja végre, hogyan hajtja végre. Én míg repültem 25 év alatt 25 ember halt meg olyan gépben, ami katapultrendszerű gép. Nagyon sokszor nem tudják, nem későn reagálnak le. Nagyon sokat számít az, hogy milyen feltételek vannak a katapultáláshoz. És hogyha valaki ezt időben látja és időben meghozza döntés, ezek lényeges dolgok teljesen. Például a test helyzet fenntartása. Mennyire állítom be a katapultcégnek a magasságát? Ez is az életet befolyásolja, mert például 29-es esetében, hogyha túl magas emelted magát a katapultcéket, hogy jobban kilássál, és túlmentél bizonyos síkon, akkor magasabb volt a sisakod, mint a katapultcégnek a teteje, és ha nem ment el a kabintető, akkor 0,5 másodperc múlva átlőtt téged székestől a kabintetőn keresztül, és nincs meggyöngített rész benne. Így gyakorlatilag a fejed először érintkezik a kabintetővel, és azonnal meghal az ember.
0: Mert ugye az van, hogy elvileg ez úgy van kitalálva, hogy egy bizonyos sebességnél tudsz, hogy nyílik a kabintető, azt letépi a szél elvileg, és ti már sima pályán mentek fölfelé, kabintető nélkül.
3: Ez így van, tehát sokan azt gondolják, hogy a kabintető gyakorlatilag a szélkap alá, tehát a teleszkopok csak fellökik a kabintetőt, alá kap egy légáramlat, szél, mindegy, igen, és az ledobja, elviszi fejed fölül a kabintetőt, hogy ne legyen. De ha ez megszorult, mert ütközött vagy valami, akkor a 29-es esetében például 0,5 másodperc múlva átlőtt téged a kabintetőn keresztül, mindenestől.
0: Ezek orosz szerkezetek, vagy amerikai szerkezetek? Ugye két nagy katapult szerkezet van.
3: Igen, kettő, de van több is. De ez a kettő fontos, a K-36-os az orosz, és a Martin Baker például a nyugati gépekben elterjedt katapultrendszer. Mind a kettő viszonylag magas, ilyen 98%-os mentéssel bír, és amit korábban mondtatok, hogy teljesen igaz, hogyha leszakad kezed, lábad, minden, akkor is életmentő funkció ez. Itt az a lényege, hogy az ember életet megmentse.
0: Tehát akkor jól teljesít, leszakad a lábad, de életben vagy, akkor a katapult jól működött, mondhatni.
3: Így van. Itt is most a pilotozásom esetében az, hogy sérült, annak a katapultrendszer, ha nem meghibásodott, mint egy volt egy példa rá például az egyik Rippennél, ott nem teljesen úgy ment végbe, rajta maradt az ülés, és olyantól még nagyobb sérüléseket tud okozni, az ülést az leválasztja a rendszer. Úgyis a 29-es esetében olyan 128 kilós maga az ülés.
0: Amiben van a rakéta. Az ugye, igen, te tudod, igen, hogy hol akar, ugye nyilván ezt begyakoroljátok, tehát fejed fölött, a szék alatt, hogy hol van igen, maga a kar. Ez egy protokoll, amit te lefuttatsz, egyfajta sorozat, amit neked végig kell csinálni.
3: Ezt úgy képzeljétek el, hogy amikor csináltuk az átküzdés minden típusnál, majdnem becsukott szemmel kellett tudnod, hogy melyik kapcsoló hol van. Hát ezt egyértelműen katapultot azt tudnod kellett, a másik meg mi földön ezt gyakoroltuk, ennyivel kiegészítem az előbb, amit ti mondtatok, még amikor én nem szálltam be beszélgetésbe. Ott van egy földi, mi gyakoroltuk a földi katapultot, tehát beöltöző hajózós is, aki ruha, minden, beszállsz egy olyan, mint a 29-es kabinja, olyasmi, vagy épp egy 21-esnél, teljesen mindegy, mi volt, és akkor oda megy a szakember, egy műszaki földi szakember, a katapultos, és akkor mondja, hogy na akkor ilyen is, tudja blokkolni a dolgokat, tud különleges helyzeteket létrehozni, nem megy el az egyik rendszer, hogyan kell dobni a kabintetőt, egyéb ilyeneket, még a 21-es esetében, ez a 29-es tilos, mert ugye megismétli 0,5 másodpercról magát, és ki is lő téged egy 5-7 méteres függőleges sínen, ki el is mész, csak gyengébb patronnal, 11-es patronnal. Tehát a testsúlyodnak a 11-szeresét kapod meg ilyenkor.
0: Hát viszont itt ugye az igazi nálott, azt mondják, hogy olyan 18-20G, ami azt jelenti, hogy az olyan másfél tonna erő egy 80 kilós embernél, ugye? Hogy másfél tonna nehezedik rád egy pillanat alatt.
3: Ez így van, egy pillanatok alatt, és ez a másodperc töredéke igaz, de akkora elváltozás van, hogy például szoktam mondani, hogy a 12G-nél a szegecsek kiszakadhatnak, 14G-nél van az, hogy a lemezek leválnak. Normál repülésben bemutató, vagy bármi, vagy a légiharcnál például 9-10G-ket szoktunk belehúzni, 9G a maximális, de bele szokott csúszni 9-10G, az már tartósan nagyon durva, az a túlterelés.
0: És itt tehát viszont a 20G van.
3: És 20G. Így van.
0: Most mit érzel közben? Van valamit? Vagy csak egy ilyen írdatlan gyorsulás fölfelé, és azt se tudod, hogy mi van?
3: Ez talán hogy azt se tudod, hogy mi van. Az én esetemben, hogy elment a kabintető, ezt egyből láttam, meg a készhatárolók lecsapolnak, azt érzed, és utána szinte azonnal 4 másodperc múlva, ahogy meghúztad a karton, egy visszafordítatlan folyamat indul be, tehát nem tud beavatkozni, és kb. 4 másodperc függ a magasságtól, sebességtől, mert 4 másodperc normál helyzetben, hogy kinyílik az ernyőd. És ilyenkor, ahogy kimész, és gyakorlatilag nálam lelassult a katapult karú meghúzás után, lelassult az idő, mert olyan bennülök, és 1, 2, 3, és nem történt semmit a bennülni, és lassított folyamatban indultam el kifelé. Azt éreztem. És utána becsuktam a szemem, vagy a 20G, a következő pillanat az, hogy láttam maga a zsinórzat, hogy kijön, meg hallottam a hangját, a súrogó hangot, és utána beállított engem, ahogy, mert ugye fenékkel felfele tol, a légeráramtak szem, fenékkel próbált tolni, hogy minél kisebb terhelés érjen a levegő, aminek ez a nagy sebességnél például feltételezi, és utána fordít be az ernyőn. És tehát amikor mi kijön a szék, már két stabilizál ernyő 29-esnél forog nagy sebességgel, hogy stabilizálja az ülésedet. Ezért van, hogy 90 fokos bedöntésnél például 100 méteren ki tud vinni, háthelyzetben fölfelé lőve 200 méter neki az, hogy még akkor is megment az életedet.
1: Tehát ha fejjel lefelé repülsz,
3: 200 méter vízszintesen, akkor körülbelül biztosítania kell a kivetelt, de ha van 700 méteret például, akkor nem biztos, hogy meg fogod úszni, azért, mert függ attól, hogy mekkora a zuhanási sebességet. Tehát, hogyha például lejössz egy 150 méter per szekundummal, egy másodperc az 150 méter, az nem viszonylag sok a kisgépes világban, de a vadászgépeknek, a 29-esek 340 métert tesz meg egy másodpercra felfelé, lefelé. Meg tudja tenni. Ez azt jelenti, hogy egy 150-es varió, amikor jössz egy manőverben, az 700 méter a függőleges sebességnek az ötszörösét kell számolni, ami nem az, hogy elgondoltad, amikor végre is hajtottad, te cselekedtél, és elindítottad a folyamatot.
0: Azt a mindenit. Ez milyen bonyolult ez a dolog, ugye? Csak azt olvasod, hogy katapultál. Aztán ugye nyilván a gerinc, meg a műtét, meg a helyrehozatal, meg a regenerációt, itt iszonyat sokat olvasni erről, hogy ez sejtszinte hogy hat az emberre, de tényleg, tehát, hogy minden porcikádban ott van.
3: Azt mondták, hogy ilyenkor ez a nagy túlterre is azt mondja, olyan, mintha el kell képzelni egy kartonpapírt. Ugye ez a kartonpapír, vannak azok a kis rácsok, azok a keresztmerevítők. A csontszerkezet hasonlóan, és amikor kap egy ilyen ütést, ezt a nagy terhet, akkor ezek beroskannak, és egy 2-3 évnek így magyaráztak, hogy újraépül az egész csontszerkezet szint. Ha kapsz egy ilyen rendszert, a belső szervek leszakadhatnak, azért van egy nagyon alapos vizsgálat nekem is, átolcetik tetőtől talpig a legutolsó érrendszerig átnézték a dolgokat. Műszerekkel, és utána derült ki nekem, az emeri volt, egy későbbi egy emeri, az mutatta ki nekem a lombáris ötösnél a gerincsérvet, meg a hátiban az gerincsérvet.
0: Kicsit megsillett a gerincet. Figyelj, ilyenkor mi a protokoll, hogyha repülni képes a pilóta, akkor minél előbb felküldik, hogy oldják a traumát, vagy azért ez egy hosszú kivizsgálás, hogy kinek a hibája?
3: Nem, ilyenkor az van, hogyha fizikálisan és orvosiak nem hagyják át. Tehát azt mondják, hogy oké, te tudnál repülni, célszerű, nagyon sok helyen ez a bevált szokás, hogy visszaültetik a gépre a pilótát, hogy ne menjen a kedve, ne legyen belőle dolog, hogy minél előbb vissza tudjon szokni a repüléshez. Én is azt éreztem, ez a személyes tapasztalatom, eltett egy 2 hét, és azt éreztem, hogy még egy tovább várok valamit, akkor lehet, hogy abszolút nem lesz kedve beülni gépbe.
0: Tehát nagyon mert hogy erősödött a félelem, amit okozott.
3: Nem félelemnek hívom. Nem félelemnek
0: vagy
3: hívom,
0: szorongás, vagy nem tudom,
3: nekem a katapultálás után nagyon meglepő, de elszállt az adrenalin szinten. Tehát nincs adrenalin. Tehát, hogyha valami megijeszt, végignézem, vagy motor kicsúszik alól, és motoroztam GTR-1004-eset, tudom, te is motorozol. És volt, hogy kicsúszott alól, például a motor egy 30-40 fokot elcsúszott jobbra-balra, és teljesen hűvös fejjel végignéztem, és vártam, hogy megjelenjen utána az adrenalin, és nincs meg. Tehát nem jön meg egyszerűen. Ez nem egy jó dolog.
0: A katapultnál ez elment a katapultnál.
3: Hash elment.
2: Figyelj, ilyenkor van kommunikáció az irányító toronnyal? Hát a torony ilyenkor mit tud csinálni? Ő csak végignézi, végig asszisztálja tulajdonképpen ezt a folyamatot? Ő tud ilyenkor tanácsot adni?
3: Igen, az én esetemben annyi volt, hogy a Monár Gábor a Bagira volt földön egy kis kéziradióval, a torony külön egy rádióval, és ő neki, amit van a videón, az ominózus videó, ő nekem mondta, hogy fordul ki bar a katapultáj. De ez még egyszer nem parancs, ez egy javaslat, csak alattam voltak települések, rakétacsapatok, tanyák voltak, és ott kilőzi az ember magát, nem tud, hogy hová megy a gép, nem tud kiszámolni. És én abban fel voltam készülve, hogy gyakorlatilag meghalok, mert felrobban a gép, mert azt tanította az orosz, hogy amennyiben tűzüt ki, és a tűzjelei nem szűnnek, azonnal hagyja végre a katapultálást, de lehetőség szerint forduljon a lakott települést. Ez így van leírva. És én úgy éreztem, hogy most elmennék, akkor kimenne a gép, gyakorlatilag becsapódik bárhová, nem tudnék úgy élni, hogy hová ment el. És ezért volt, hogy na, akkor az ember még továbbfordul. és utána lecsökkentettem a fordulatszámot, hogy ne a robbanást késleltessem, de nem robban be, meglepő módon. Ez olyan, mint egy lőporos hordó műz, de nem tudok annót hozzát, hogy mikor fog berobbanni.
0: De ki kell vinned a lakott területről? Tehát, hogy az, az a te felelősséged.
3: Én úgy döntöttem, annak ellenére meg is halhat ilyen be az ember, mert mondom, nekünk belevelték, hogy 5-6 másodperc, hogy berobban az egész hajtómű, egész gép. Tehát és amikor tudod, és nappali fényén láttam, hogy a baloldali hajtóművől lángoszlop jön ki, folyamatos lángoszlop, vagyis a jobb oldali áll, a baloldali is lángolt, a jobb oldali is lángolt, a baloldali is lángolt, és fordulat ugrált, és azt mondtam, hogy jó. És jönnek a nagyokosok, láttam ilyen izítek, most is megjelennek ezzel kapcsán, hogy bepánikoltam, még nem pánikoltam, de rossz érzés volt, halálfélelem volt az, hogy na, gyomrom összeszűkült, hogy meg fogok halni, meg szia család. De úgy éreztem, végig irányítottam az egészet, hogy mi lesz. A katapultás pillanata előtt a torony is beszólt, hogy 3-22-ig a gépet, ez egy index. Katapultál, arra mondtam, hogy értem. De akkor előtte végignéztem már az egészet, hogy még egyszer. Mit csináltam, mi volt a mi hiba, mit lehetett volna tenni. Gázkart leúztam még alapra, és onnantól fogva puf, akkor hátra a fej, és akkor onnantól meghúzom a kart. Ahogy meghúzod a kart, tudod, ha lenézel, a fejedet nem tartod hátra, ezt külön gyakorolnunk kellett, mert ha lenézel például, akkor eltörik a nyakcsigolyád. Tehát akkora erő van ilyen kilövéskor, egyszer eltörik a nyakcsigolyád, és meghalsz abba a pillanatban.
0: Azt a mindeni. És a lába, nagyon kemény.
3: A lábadat is, ha kezedet van készhatáról, lecsapja, hogy ne szakadjon le a kezed, a lábadat célszerűbe húzni, ha nem, akkor egy behúzó heveder húzza be, de eltöri a lábszáradat, akkor is behúzza. De pont az, hogy nem maradhat, mert az alatta van a műszerfal alatta a lábad a pedáloknál. És ha nem húzza be a rendszer, vagy te nem húzod be, akkor ott marad a lábad.
2: Úristen.
0: Fú, de kemény. Komoly.
2: Figyelj, most
0: elindul... Mennyi döntés, ez egy másodperc alatt, te jó igen, Isten. Oké. Egy percünk igen. Van még, igen? Nem,
2: hát, hogy lesz most egy eljárás, tehát például most megvizsgálják azt, hogy indokolt volt-e a katapult használata, megtette mindent a pilóta azért, hogy megmentse a gépet. Tehát, hogy ilyenkor hogy zajlik egy ilyen eljárás? Uh-huh.
3: De... Ilyenkor az van, hogy csinálnak elméletek egy feljelentés az én esetemben is, hogy csak megtörtént egy baleset, és jön egy kivizsgáló bizottság, aki ugye ilyenkor arról nyilatkozni, hogy konkrétan mi történt, nem célszerű senkinek sem, mert ez a vizsgáló bizottságnak a feladata. És ők átnézik mind a külső, tehát akik voltak, akik látták a szemtanúknak a figyelembevételével, hogy mit mondanak, a külső rendszer, akik voltak videófelvételek, azokat megnézik, előveszik a maga a több oldalon álló, tehát nagyon több rendszer is van a Gripenben, ami figyeli, mint a fekete doboz, adatokat ellenőrizik, azt is, hogy te mozgatod a gázkart, belépte pedálnak, melyik kapcsolód, mikor kapcsolód, mindent mutat. Tehát a sebességtől irányszöget mindent mutat. És ezeket ők kielemzi, beteszik egy szimulátor, végignézik, hogy mi történt, és onnan meg, hogy megkeresik, hogy mi volt ennek az oka. És azért van ilyenkor a típus leállítva Magyarországon, leszőleg, hogy ezt hát ha több éppen is előfordul.
0: Fölbukalt, ugyanaz a probléma. És a végén megtörtént, hogy kis sárga csekben 50 ezer forint per havi részletbe elkezdik utalni a pilótának, hogy na Lajos, figyelj ide, akkor 38 ezer forintért részletekbe utald át a 23 millió dollárt.
3: Megfosztottam, voltak ilyenek, hogy amikor olyan sérülés, és akkor azt mondják, hogy pilóta hiba, akkor terhelik egy bizonyos mértékben, nyilvánvaló nem a teljes mértékben, hogy akkor rabszolgálat maradja életed végéig, de bizonyos mértékben egy jelképes összeget, amit picit fáj az embernek, az
0: ki kell fizetni.
2: A visszapillatot, legalább.
0: Igen, a bukos.
1: Hogy lesz így 21 év után, mennyit törlesztettél? Igen.
0: Végtörlesztetted már, vagy még ha mondtak el?
3: Nem, hát én megadok egy bankszámaszámot, oda lehet nyugodtulni. De nekem nem kell
0: hálni.
3: Én nagyon féltem attól, tehát én tartottam attól, amikor a földet értem, mert egy 12 méter per szekundum, hogy csapottam be a földbe.
0: Hogy rányomják.
3: Hogy nem az, és akkor ahogy becsapódtam, utána feküdtem, hogy mi volt az egész, mit tettem volna. És akkor megszólalt a sziréna, akkor volt a másik, hogy úristen, összeugrott a gyomra, még földön fekve, sisak rajta minden, hogy úristen, igazi jelentés, papírunk a tiszteletbizottság, hallózott, hogy nem, hogy áll.
0: Mindez oroszul Moszkvában. Igen. Zoli, mennünk kell. Nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt, amit elmondtál. Köszönjük.
3: Én is. Köszönjük szépen, és további
0: köszönjük szépen. És akkor egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A kulcs, ami a jövőd ajtaját nyitja. Újra jön a Rádió egy konténer! Hamarosan újraindul a Rádió egy legújabb őrült játéka. A nyeremény egy ajándékokkal tele konténer. De ne feledd, csak egy kulcs nyitja a Rádió egy konténert.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Küzdenek a királydínje ellen Kecskeméten. A megfelelő folyadékbevitelre figyelmeztet a Bácsvíz. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A szárazság miatt Kecskeméten is jelentősen elszaporodott a királydínje, amelynek visszaszorításán hetek óta több brigád is dolgozik. A gyomnövény elsősorban Széchenyi városban, Budai hegyen és a reptéri körforgalom környékén terjedt el. A királydínyét csak kézzel, gyökerestől lehet eltávolítani, mert a gyomirtó szerek nem hatásosak ellene. A kiszedett növényeket külön semmisítik meg, mivel a zöld hulladékba kerülve a komposztból ismét kihajthatnak. A város üzemeltetés a lakosság segítségét is kéri, és folyamatosan várja a fertőzött területekről szóló bejelentéseket. A nyár végi melegben is fontos a megfelelő folyadékbevitelre figyelni, erre hívta fel a figyelmet a Bácsvíz. A szervezet a hőségben a megszokottnál több folyadékot veszít, ezért érdemes rendszeresen inni még a szomjúság érzet jelentkezése előtt. A szolgáltató szerint erre egyszerű és könnyen elérhető megoldás a csapvíz. Ennek fogyasztásával ráadásul csomagolási hulladék sem keletkezik. A Bácsvíz azt javasolja, hogy a meleg napokon útközben is legyen nálunk egy kulacs hideg csapvíz. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
2: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
1: Egy gyenge hideg front érkezik, de komoly változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütést, viszont számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28-30 fok körül alakul. Holnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, eső sehol sem várható és a légmozgás sem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázs, megnéztem ajánlásodra a Meghívás című filmet, neked ez tényleg tetszett, kérdezi Móni. Aj, Móni, hát most mit csináljak, ha kicsit így nem érted a... Akkor nem ugyanazon a spektrumon mozgunk.
1: Annácska megnézted?
0: Edward Norton és Penelope Cruz már nem lehet rossz. Már nem lehet rossz. Megnézted?
2: Megnéztem.
0: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlasz.
2: Megnézted
0: moziba?
2: Igen, moziba, abszolút. Ugye, moziba.
0: Működik?
2: Nagyon jó. Nagyon tetszett.
3: De nem Kálmán nap.
0: Nem.
2: Az is tetszett, de ne bántsuk a Kálmán napot. Nagyon jó volt a
0: Kálmán nap.
2: De nem, nagyon jó volt. Rettenetesen tetszett. Nagyon jó.
0: Nem ajánlok rosszat. Jó beteg.
2: Nem, nagyon jó volt.
0: Edward Norton eleve zseni, bármibe van. Penelope Cruz is nagyon szeretem, de jó a film. Jó a film.
3: A jó színészek sem garancia egy jó
0: filmre.
3: Én most néztem meg, amit az előbb mondtam, az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
0: A pedig nagy nevek.
3: Két olyan, amire azt mondanád, hogy elmész rá.
0: Még én Ewan McGregort a Csillagok háborúja óta nem szeretem. Tehát, hogy...
1: És
0: ő, mint Obi-Wan Kenobi, kikérem magamnak. Tehát ez nekem ott ő elveszett. Tehát, hogy az nincs.
3: És ugyanaz a szinkron hang volt egyébként. Hát én úgy ültem be erre a filmre, hogy nagyon jó volt a promó, és azt gondoltam, hogy ez egy dínos film lesz, és mivel volt már, nem tudom, hogy hány rész a Jurassic World-ből, azt gondoltam, hogy ebben valami olyat fognak mutatni, amitől leteszed a hajad.
0: Aha.
1: Mi a címe?
3: Oak Street vége.
0: Oak és mit a dínos? Ez egy dínos film.
1: Innen hogy jött a dínó?
0: Igen, ebből hogy le dinoszaurusz? Tehát, hogy hogyan?
3: Nem spoilerezem el, mert...
0: Hú, de hogy tudsz ilyen szar filmekre beülni? Eleve, tehát, ha nincs 8 éves gyerekem, kit érdekel egy dínos film?
2: De tényleg?
0: Tehát a 8 éves szintig megnézed, a dinoszaurusz, és jön a T-rex, meg a velociraptor, jaj, 8 éves a gyerek. 50 éves, hát nem érdekel, hogy CGI-os dinoszauruszok rohangálnak benne valószínű. Igen. Hogyan?
3: Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak. És hogyha valami
0: hát egy Sorrento film.
2: Hát figyelj, az Odüsszeia. Most
0: Sorrento
2: azt fogom megnézni IMAX-ben.
0: Lát szép látványos filmeket. Ráadásul jó a sztori, meg minden.
3: Ez a szörnyű, hogy ott volt mellette versenyben az Odüsszeia. Ott volt mellette versenyben a Pókember.
2: De a dínok nyertek.
0: Jézus már, Pókember és Odüsszeia. Idáig terjed a spektrum a moziban, hogy Pókember és Odüsszeia.
1: Hát a
0: igen, de azért van egy művész, van egy Puskin, hát azért ott vannak jó filmek.
3: Jaj, az
2: most hát így van, de így van.
0: Válaszoltam a dínos film közül, meg a Pókember közül. Micsoda, hát tele vannak a mozik jó filmekkel. Na mindig, és akkor maradt a dínos fos.
3: A dínos fos úgy, hogy egy hónapig ki sem mozdultunk otthonról, és akkor mondtam a Mirannak, hogy na! De megyünk, és nagyon-nagyon szórakozni fogunk. Úristen,
0: mit nézzük meg? Dínos filmet! Dínos filmet megnézzük, egy jó dínos filmet! Úristen, nem jutott eszedbe a Meghívás? Nem. Hát mondtam a Meghívást.
3: Azt majd megnézzük Netflixen, vagy valahol, mert szerintem nem sokára kijön. Jó, oké. Okay.
0: Na mindegy, beültetek
3: a dínos filmre.
0: Kit zabálnak meg a dínok?
3: Mindenkit. De az a lényeg, hogy a Miki, aki egy hónapja nem mozdult ki otthonról, tehát konkrétan nulla inger érte, a film közepénél, amikor érzed, hogy megy fel az indulat a mellett.
0: Hát de persze!
1: Hát erre nekem is
0: 50 évesen meglátod a T-rexeket, akkor át már nem üt azért.
3: Ez mi a szor?
2: Itt volt mellette két film, amire beülhettünk volna. De ezt a szart választottam! Egyed a popcorn! Miért vagyok éven? Mikor lesz? Én most felállok és kimegyek.
0: És ilyen végignézte?
3: Végignéztem, mert mondtam neki, biztos jó lesz a vége.
1: A vége, a csattanó, az majd a vége.
0: Kiválasztasz egy szart, és még magaddal is rántasz bele embert. Ebbe ez a jó. Igen. Tehát, hogy ez a jó, igen, hogy nem egyedül bünteted magad enhedővel és a dínókkal. Hogy lesz ebből a fura filmből dínos film, a már címéből? Tehát úgy hangzik, mint egy angol krimi, vagy egy thriller, vagy nem tudom. Tehát ebből mi
3: most, aki szeretné megnézni a filmet...
0: Nem akarja senki, Júli, hidd el. Okay. Ennél a hallgatóink sokkal igényesebbek ennél.
3: Az Oak Streetben laknak, nyilván ezzel talán nem lőttem el egy akkora poént, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
0: Képes a Meghívást felejtsd el. Sehol nincs, érted?
2: Nagyon statikus ehhez
0: nagyon
2: képest.
0: Nagyon statikus, egy lakásban játszódik, érted? Tehát ehhez képest felejtsd el. Hát, hagyd a francba. Átkerül és átkerülünk a dinó korába.
3: Jön egy vihar, és egy több millió évvel ezelőtti idő dimenzióba kerülnek, és ott kell, hogy boldoguljanak, és valahogy vissza kell, hogy jussanak.
2: Jaj, de
1: ízlik. Sose láttunk még ilyet, mi?
3: Nem, és a dinók korában, és azért az Oak Street vége, mert az Oak Street végén ér véget az ő kis civilizációjuk, és onnan törnek be ezek a lények, meg ezek az állatok is.
2: Második tippem a kisbolygó lett volna.
0: Igen, gyere, egy kis bolygó, aztán rajta ülnek a dinók.
1: De te magával is tudod rántani, érted, az uradat az ilyen dolgokba.
3: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy bármibe.
0: Ez nagyon.
4: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
1: Figyelj, nagyon látványos, és tudjátok, mi történt?
4: Nagyon érdekel.
0: Figyelj be, egy grill csirkét, két burgert.
4: Hát három óra.
0: Jó, de Nolan és Nolan előtt fejet kell hajtani, tehát Nolan már csak akkor is meg kell nézni, ha nem olyan jó a sztori, mert Christopher Nolan az
1: látvány biztos, hogy mindent fogja, és tudjátok, mi történt? Elkezdték venni a könyvet. Ez tök érdekes. Nem történt még ilyen, hogy történelmi sztorit földolgoztak filmmel, és most valami ilyen könyvkiadós cuccot olvastam, és azt mondták, hogy elkezdték venni.
0: Hát de tudod, mert most végre megértetted, hogy mit nem értettél 14 évesen.
1: Basszus, újraolvasom.
0: Érted? Újraolvasom a 14 évesen. Ki az Isten érti 14 évesen a Odüsszeát, érted? Ki elolvastatták veled,
3: mit kötött? Mit olvastattak el? Nem olvastattak el. Az Iliász meg az Odüsszéj, ez a kettő volt, amit meg kellett tanuljál. Ennyi, de senki nem
0: tudtad, hogy oda bemegy onnan, kijön ott valakivel, megy onnan, hazajön oda, ezt nagyjából ezt így tudtad.
3: Azt sem tudtuk, írja.
0: És látványos? Biztos látványos.
4: Nagyon látványos.
0: Jó?
4: Én a trailerit láttam.
1: Nem csak a gyerekek voltak, ők nagyon megdicsérték.
4: Elképesztő.
0: Visszajövünk most már lassan vidékről, így el Budapest felé, tehát a fővárosba, és akkor beportoljuk.
4: Ez kötelező IMAX-be nézni, tehát az arénában van.
0: A Lelleiker moziba azért nem adnak ilyet. Azért aztán más filmek van. Nem, ez IMAX-be
4: ez
0: kell.
4: Abszolút, abba, arra forgatta, és abba kell megnézni. Tehát
3: annyira,
4: ez,
3: hogy még teltházas, még most is valaki mesélt, hogy IMAX-be szeretett volna jegyet venni, azt gondolta, hogy senki nem lesz, és ehhez képest nem kapott.
4: Hát egy jegyet. IMAX van ugye az arénába, tehát én úgy tudom, legalábbis. Igen? Igen, nincsen máshol IMAX-ünk, az az egy van, igen. Tehát ugye azért teltház,
1: mert... Szegények vagyunk.
4: Nagyon különleges technológia, meg vászon, meg egyebek, aha.
0: De akkor Anna, ajánlok neked még valamit, Netflix. Jó? Ricky Gervais, ugye angol humorista, óriási stand-upos a csávó, írt egy, csinált egy animációs kisfilmet, macskákról szól.
4: Egy,
0: alvilági macskák üldögélnek a sikátorokban, az aluljáróban, 4 vagy 5 macska, és kalandoznak.
4: Na,
0: címe. Nézd meg. Ez egy 4-5 részes mini animációs sorozat, Ricky Gervais humorista a főszereplője, mint hang, és ő írta, tudod, a nagyon szabad szájú, mindent szabadon kimondó, a legszabad szájú humorista és stand-upos, aki létezik. Jó. Nagyon szeretem, ő már ugye játszott színészként sorozatban, így csak a macska az egyik macskának a hangját adja, de mivel animáció, és mivel macskák így mindent kimondhatnak. Hát ki is mondanak.
4: Ki
0: is mondanak mindent. Nagyon szabad szájú, nagyon jó. Meg nem mondom, mi a címe.
4: Nem baj, rákeresek,
0: jó, Ricky Gervais, okay. Macskák, meg fogod nézni. Te szeretni fogod, érteni fogod. Teljesen beteg. Jó. Teljesen beteg. Irreálisan beteg. De én szeretem az
4: öreget.
3: Figyeljetek, ez létezik, hogy az egyik hallgató írja, Dávid, hogy már Nolan is puha, fek a csaj, szép Helena.
0: Jaj, ne. Na jó, köszönöm szépen, itt csekkoltam ki az Odysseusból. Tényleg?
1: Aha.
0: Jaj, ne, a Nolan ilyet csinál.
3: Hát, ezek szerint.
0: Na, ő sem van. Neki sem veszem föl többet a telefont. Tényleg?
3: Hát úgy tűnik.
0: Nem hiszem. Csak nem feküdt le ennek az egész őrületnek. Szép Helénát berakta egy fek a csajra.
4: Uh-huh.
0: Lupita Nongoyongo alakítja Szép Helénát.
1: Lupita
0: Nongoyongo. Hát a Lupita Nongoyongo, már csak a neve alapján elmondom, hogy olyan fekete, mint az éj. Érted? Az viszont biztos, hogy fekete.
3: Hát ő az.
0: Üsd be a Lupita Nongoyongót.
3: De most meg is néztem.
1: És? Igen.
3: Hát ő nem fehér. De hát most...
1: Nem. Hát, de most valóban,
0: nem,
1: jól,
0: hát okay. Valóban nem. Na, hát ezt jól láttad, hogy ő akkor tényleg nem fehér. És akkor ő... Na most én látom őt, igen. Uh-huh. Ő azért... Hát ő azért nagyon sokáig.
1: Ő nem fehér. Nagyon
0: ő tényleg nagyon-nagyon fekete. És ő lett Szép Helena.
3: És ő így Szép Helena, ahogy ezen a képen látom?
0: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és politikai korrektség?
4: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy ő, vagy elzárjuk a csapokat.
0: Vagy így, vagy Szép Helena fekete lesz.
4: Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
0: Lószar se fogsz forgatni. Egyébként, mint Matt Damon, mint Ithaka királya, és nekem azt is ízlelgetnem kellett. Nem?
4: Hát...
0: Tehát, hogy el tudom képzelni oda, nem tudom én valaki tök más, hogy Matt Damont itt a királyként, Odysseusként azért úgy ízlelgetted egy ideig, amíg azt úgy gondoltad, hogy ez úgy de jó lesz. Aztán persze biztos szétkokszolta magát, kigyúrta magát, és nagyon jó. Nem?
3: Hallod, de figyelj, Christopher Nolan új filmjében különleges feladatokat nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
1: Azt a gyerekei, dupla gázsi.
0: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
4: És milyen jól csinálta? Ezért futott IMAX-re. Ezért futotta.
0: Már pedig így lesz. Három fehér nőt eljátszik a feka, és akkor csináltad IMAX-re. És akkor mondtad, hogy akkor eljátsz.
4: Akkor eljátsza.
1: Ha ez az igény, eljátsza. Ez az Achilleus meg egy Manusz gázsi játsza.
0: Na.
3: Most mi?
0: Achilleuszt, igen?
1: Igen. Keres rá, itt írja a hallgató.
3: Várjál, Manus Gácsi. Manus Gácsi.
0: Tehát Odysseus játsz a Matt Damon. Oké, még valahogy megnézze. Szép helyen játsz a fehér, szép helyen játsz egy fekete, akinek van egy fehér testvére, azt ugyanaz a fekete játsza, és egy Manus Gácsi játsza
1: Achilleuszt.
0: Hát ez... Nem biztos, hogy meg akarom nézni ezt az Odysseust ebben a formában.
1: Tárított a látókörön a csávó.
0: Igen. Szóval, hogy egy nő játsza Achilleuszt, ezt akarod mondani a Manus Gácsival?
1: Nem, hanem, hogy egy többen azt írják, ja. Én nem tudom, hogy...
0: Na, tedd helyre a dolgokat, igen.
3: Az Elio Page, ő lett?
1: Tudjátok,
3: az Esernyő Akadémia, meg a korábbi Christopher Nolan, az eredet című filmben, ott még nő volt, csak aztán félúton ugye rájött a főszereplő lány, fiatal Elia Page-nek hívták.
0: Igen, rájött, hogy ő szeretne férfi lenni.
3: Hogy ő férfi szeretne lenni, vagy ő férfi, és aztán férfi is lett. Aha. És akkor ő Achilleuszt.
0: Ő lett Achilleuszt.
1: Ezek hát... szerint.
3: Jó.
0: Hát milyen világot élünk, annácskám? Elmünk egy kicsit Szabira, azt már Manus Gácsi játszott.
4: Nézd oda.
0: Hát mire visszajössz itt a Lehel piacról, meg lecsóbefőzés, hát már Manus Gácsi.
4: Hát néztem a szereposztásra.
0: Így még mindig akarod nézni?
4: Hát hosszú lesz a 3 óra. Nem azt mondom.
0: Ugye mondtam én neked, hogy azért van más film a moziba, érted, mint ez a itt aztán ez a politikai.
4: Ez nem, mint a Csalabádé.
0: Van ebben minden.
4: Most már
0: gyerekek.
4: Csak azért is van.
5: Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg. Addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Balázs! Na, akkor most mi a lofogadásunkkal?
2: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
1: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
2: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
1: Nyugi, csak egy délelőtre.
3: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a reggelsó

0: Pöstjén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem. És az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós háta üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
0: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 10-től 14 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon.
9: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
0: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
10: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
11: Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárolás.

0: kisfiút 19 szám alatt.
1: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz a pok.suli.hu-n, vagy keres minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
3: A Rádió 1 Gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden szombaton 14-től 17 óráig Vizi Zalán hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 Gongon. A Rádió 1 Gongon.
4: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió 1 Gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
3: Rádió 1 Gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió 1 Gong.

A rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Tegnap délután a cifrapalota előtt láttam egy apukát, aki a kislányát próbálta lefotózni egy réges-régi fényképezőgéppel. A kislány megkérdezte tőle: apu, mikor láthatjuk a képet? Mire ő elmosolyodott: nem most, kincsem, nem most, majd ha előhívjuk. Látjátok, a fotózásnak pontosan ez az igazi varázsa. Megállítani a pillanatot és várni a csodára. 6 perccel járunk 10 óra után. Szép szombat délelőttöt kívánok Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és mindenki másnak a környező településeken, na meg az online velünk tartóknak, akik a rádió1gong.hu oldalon hallgatnak bennünket. Kormos Zsolt vagyok, és hogy miért a fényképezéssel indítottuk a műsort. Augusztus 29-e szombat van. Ez bizony a magyar fotográfia napja, hiszen 1840-ben ezen a napon készült az első hazai daguerrotípia, Vállas Antal jóvoltából. Névnaposaink ma a Beatrixok és Ernák. A Beatrix azt jelenti boldogságot hozó, az Erna pedig küzdő, határozott. És itt vannak a születésnaposok. Ma 54 éves Michael Simon, a legendás Scooter zenekar DJ-je. Úgyhogy óriási pörgés és hyper-hyper kívánunk neki és minden ünnepeltnek. És ha már pörgés, már is indítjuk az új játékunkat, Ne habozz, kebabozz a Rádió 1 gongon. Ma minden órában egy bőséges páros kebabtálat sorsolunk ki. A dolgotok nagyon egyszerű, ha bekerültök adásba, két szó közül kell kitalálnotok, melyik a török eredetű. Már is jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Rövidesen érkeznek a netpercek a hasznos böngésző bővítményekről. A folytatásban pedig már is itt van Kygo és OneRepublic igazi mai slágere. Jön a Chase Impact.

0: 4:11 után 1 perccel a Rádió 1 Gong net percei következnek. Szombaton délelőtt, amikor a gép előtt ülve intézzük a családi dolgokat, vagy a munkahelyi feladatokat készítjük elő, sokszor órákat veszítünk a felesleges kattintgatással. Az informatikusok szerint erre valók a jól megválasztott böngésző bővítmények. A böngésző bővítmények akkor jók, ha egy konkrét, mindennapi műveletet tesznek egyszerűbbé. Lehet ilyen egy jelszókezelő, jegyzetelő, fordító, olvasást segítő, képernyőképkészítő vagy kuponkereső eszköz. A jó bővítmény nem öncélú. Kevesebb kattintás, gyorsabb munka, kényelmesebb olvasás vagy pontosabb mentés lesz az eredménye. Telepítés előtt érdemes megfogalmazni, mire kell. Ha csak egyszer használnánk, lehet, hogy jobb egy weboldal vagy beépített funkció. Ha naponta segít, akkor megéri. Nézzük meg a fejlesztőt, az értékeléseket, a frissítési dátumot és az engedélyeket. A bővítmény ugyanis nem matrica a böngészőn, hanem kis program. Hasznos szokás különbséget tenni állandó és alkalmi bővítmények között. Ami munkához kell, maradhat. Amit csak egyszeri feladathoz tettünk fel, azt utána kapcsoljuk ki, vagy töröljük. Így a böngésző gyorsabb és áttekinthetőbb marad. Évente egyszer, akár nulláról is átgondolhatjuk, melyik bővítmény hiányozna valóban. Munkahelyi gépen pedig jó ötlet a rendszergazda által ajánlott listából választani. Ha új gépre költözünk, nem mindent vigyünk át automatikusan, csak ami tényleg bevált. A kevesebb, jobb bővítmény sokszor többet ér. A cél nem az, hogy féljünk a bővítményektől, hanem hogy jó eszközöket válasszunk. Egy gondosan kiválasztott bővítmény olyan, mint egy jó szerszám. Nem látványos, de minden nap időt spórol.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Ezek voltak a netpercek, és ne feledjétek, mindeközben pörög a Ne Habozz, Kebabozz játék. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek a 0629-414-020-as számra. Ha éhesek vagytok, tudunk rajta segíteni. Minden órában egy kétszemélyes kebabtálat lehet ugyanis nyerni. Cserébe pedig két szó közül ki kell választanod, hogy melyik a török eredetű. Várom tehát az üzeneteket, nem sokára érkezik az időjárás, a folytatásban pedig David Gettával és One Republic-kal megyünk tovább. Ez az I Don't Wanna Wait. Let's make tonight.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Itt a Rádió 1 gong, 10:30 lesz 3 perc múlva. Nézzük meg alaposan, mit tartogat számunkra az időjárás a nyár utolsó hétvégéjén és a jövő hét elején. Ma egy átvonuló hidegfront hatására a napsütést már gyakrabban zavarhatják gomoly felhők a térségünkben, és helyenként futózáporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a legtöbb helyen száraz marad az idő. Nagy lehűlésre a hidegfront ellenére sem kell számítani, 31 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap ismét visszatér a kánikula, kevés felhőre és nagyon sok napsütésre számíthatunk 33 fokos csúcsértékkel, csapadék nélkül, csendes, gyenge légmozgással. Hétfőn tovább fokozódik a meleg, a gomoly felhős napos időben elszórtan záporok alakulhatnak ki, de a hőmérséklet eléri a 35 fokot. Érdekesség, hogy a meteorológiai megfigyelések szerint a nyári hidegfrontok előtt a madarak szárnylebegtetési frekvenciája megváltozik. A légnyomás esést érzékelve közelebb repülnek a talajhoz, mert a rovarok is alacsonyabban szállnak. Ez volt az időjárás, nem sokára jönnek a legfrissebb sporthírek. Clean Bandittel, Sean Paul-lal és Anne Marie-vel megyünk tovább. Indul a Rockabye!

Itt a Rádió 1 Gong, 10:30 után 7 perccel. Kanyarodjunk rá a legfrissebb sporthírekre. Óriási sztár csapatokat kapott a Ferencváros az Európa Ligában. Új igazolást jelentettek be az Üllői úton, az NB1-ben pedig drámai döntetlennel indult a hétvége. Kisorsolták az Európa Liga alapszakaszának párosításait. A Ferencváros elképesztően izgalmas ellenfeleket kapott. A Fradi hazai pályán a Juventusszal, a Viktória Pilsennel, a Celjével és a Torrenzével csap össze, míg idegenben a Milán, a Celtic, a Lech Poznan és a Hoffenheim otthonában lép pályára. Szintén a zöld-fehérekhez kapcsolódó hír, hogy a Ferencváros szerződtette a szerb válogatott szélsőt Veljko Birmančevićet. A támadó a cseh Slavia Praha együttesétől érkezett Budapestre. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójának nyitó meccsén elképesztően fordulatos csatában 2-2-es döntetlen született a Debrecen és az MTK összecsapásán. A röplabdázóknál vereséggel zárta az isztambuli Európa-bajnokságot a magyar női válogatott. Kis lilláék a záró napon 3-0-ra kaptak ki Szlovéniától, így sajnos győzelem nélkül búcsúztak a kontinens viadaltól. Hatalmas meccsek várnak a Fradira, tehát az Európa Ligában. A sporthírek után pedig nem sokára megnézzük, mi a helyzet a környékbeli utakon. A folytatásban Rehab, Inna és Szes igazi mai slágere indul. Ez a Rock My Body.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, 3:41 után 1 perccel. Nézzük meg alaposan, merre kell terelésekre és felújításokra számítani az utakon. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mizse között sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat a főváros felé. A 84-es és a 73-as kilométer között lezárták a külső sávot, a Hetényi pihenő a 77-es kilométernél Budapest felé továbbra is zárva van. Röszke felé a külső és a leálló sáv használható. Kecskemétnél a híd felújítás miatt szűkített sávok és jelentős sebességkorlátozás van érvényben. Szabadszálláson ma kulturális rendezvényt tartanak fogatos és táncos felvonulással, úgyhogy a település központjában időszakos lezárásokra és polgárőri irányításra készüljetek. A lovaskocsik és a fogatok áthaladásakor a lovak látószöge majdnem 350 fokos, de közvetlenül az orruk elé és a hátuk mögé nem látnak. Úgyhogy a felvonulások közelében mindig tartsatok nagyobb oldaltávolságot, és ami nagyon fontos, ne dudáljatok! Az útinfo után nem sokára jövünk az első játékosunkkal, a folytatásban pedig itt van Matt Sassari és az It Feels So Good.

0: Ez a Rádió Egy Gong.
1: Hogy csak igazi mai sláger megy.
2: Csak igazi mai sláger megy.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: rendesség.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából. Nándit keresem.
0: Ja, én vagyok.
1: Szia, Nándi! Nagyon egyszerű, igen. Az első feladat, te vagy az első jelentkezőnk. Nagy szerencséd volt, hogy téged sorsoltunk ki. Két szót fogsz hallani. Ki kellene választani a kettő közül, melyik a török eredetű kifejezés. Oké, okay, mehet?
0: Oké, okay, oké. Okay.
1: Az első alma, a második ablak. Vajon melyik a török eredetű szó?
0: Az alma.
1: Tudtad, vagy csak tippeltél?
0: Tudtam.
1: Oké, okay, az ablak egyébként szláv jövevény szó, a jelentése pedig kereknyílás, úgyhogy tiéd a páros kebabtál. Jó étvágyat kívánok hozzá!
0: Köszönjük szépen!
1: 11 óra lesz, jönnek a reklámok és a hírek, a következő órában pedig nyílik a hétvégi programkatalógus, a mizsei napokkal és a gyerekkönyvtárral. A nyerni szeretnék üzenetet viszont bármikor elküldhetitek, amikor csak eszetekbe jut. Gondolom, ti is szeretnétek egy kétszemélyes kebabtálat. Ne habozz, kebabozz, aki velünk lepaktál, jutalma egy kebabtál. A következő órát Accent és a Don't Leave indítja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ne habozz, kebabozz a Rádió egy Gongon. Ha szívesen elfogyasztanál egy páros kebabtálat, akkor egy pillanatig ne habozz. Azonnal vágd rá, melyik szó török eredetű a kettőből. Ne habozz, kebabozz a Rádió egy Gongon. A Kebab Factory támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. SpongeBob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvenc szettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
10: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50%

0: Egy hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Több mint 100-an kaptak aranydiplomát a GAMF-on. 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Üdvözlöm, Veres Léza vagyok. 101 öreg diák vehette át aranydiplomáját a Neumann János Egyetem GAMF karán. Az elismerést azok kapták, akik 50 évvel ezelőtt szerezték meg mérnöki diplomájukat Kecskeméten, írja a Vármegyei Lap. Az ünnepségen kiemelték, hogy az egykori hallgatók szakmai munkájukkal évtizedeken keresztül öregbítették a GAMF és a kecskeméti felső oktatás hírnevét. Az intézmény közben jelentősen fejlődött. Jelenleg mintegy 3700 hallgató tanul a karon, míg 5 évvel ezelőtt még 2000-nél is kevesebben voltak. A GAMF és a kecskeméti műszaki felső oktatás története több mint 6 évtizedre nyúlik vissza. 7 új elektromos autóval bővült a Kecskeméti Tankerületi Központ járműállománya. 6 autó a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz, egy pedig a kecskeméti egymihez került. A járművek a sajátos nevelési igényű és tartós gyógykezelés alatt álló, valamint pedagógiai szakszolgálati ellátást igénylő gyermekekhez segítik eljutni a szakembereket, írja a hírös.hu. A szakszolgálat új autói a vármegye 11 járásában teszik gyorsabbá és kiszámíthatóbbá a munkavégzést. A beszerzés egy 260 millió forintot meghaladó uniós támogatásból megvalósuló program része. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. A mai egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat az ország minden pontjáról érkező résztvevők. Futásban több táv közül is lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
4: Gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egésznapos programokkal, és több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli félmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik.
3: Egy gyenge hideg front érkezik, de komoly változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütést, viszont számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28-30 fok körül alakul. Holnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, eső sehol sem várható és a légmozgás sem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágerben.

Csak igazi mai sláger megy. A héten a piacon láttam egy idős nénit, aki addig forgatott egy cserép muskátlit, amíg meg nem találta azt az oldalt, ami a legtöbb napsütést kapta. Amikor megkérdeztem tőle, hogy ez miért olyan fontos, azt mondta: tudod, fiam, mindennek megvan a maga jó oldala, csak a nap felé kell fordítani. Ennél szebb szombat délelőtti gondolat nem is kell. 10 perccel múlt 11 óra, Kormos Zsolt vagyok, és bár a front miatt egy kicsivel szeresebb időnk van, a jó hangulatból továbbra sem engedünk. Néhány perc múlva átfésüljük a környék szombati és jövő heti programjait, közben pedig játszatok velünk a páros kebab tálért. Jöhetnek már is a nyerni szeretnék üzenetek a 0629-414-020-as számra. A feladat továbbra sem bonyolult. Ha visszahívlak, két szó közül ki kell választanod, melyik a török? Rengeteg olyan szavunk van, amiről talán nem is tudtad, hogy török eredetű. Ilyen például az állattartásunk szinte teljes szókincse. A búza, árpa, barom, ökör, teve mind török eredetű szavak. De az emberi testrészek nevei közül is több török gyökerű. Például a gyomor, a térd és a köldök. Ilyen és ehhez hasonló érdekességeket tudhattok meg ezen a hétvégén. És ráadásul jól is laktok. Sok szerencsét kívánok mindenkinek a játékhoz. A folytatásban Kátóval megyünk tovább. Következik a Turn the Lights Off.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Megtöltjük élményekkel a hétvégét. Nézzük, milyen szuper rendezvények várnak ránk a térségben. Ma délután 3 órakor meseolvasással, tematikus olvasmányajánlóval és kreatív alkotómunkával várja a kis gyermekes családokat a Katona József könyvtár. Az 5 éves kortól ajánlott túl az operencián foglalkozáson a részvétel ingyenes. Ma tartják a 33. Lajos Mizsei napok záró és főnapját az iskolatónál. Délelőtt fellép az Iszkiri gyermekzenekar, este a Follow the Flow ad nagy koncertet, a látványos tűzi játék után pedig Regán Lili pörgeti a lemezeket. És egy kis előretekintés. Szeptember 4-én és 5-én rendezik meg Helvécián a 32. szüreti napokat motoros showval, főzőversennyel és szüreti bállal. Szeptember 5-én pedig a Szórakaténusz Játék Múzeum várja a családokat a 4. Szóraka Festre bábelőadásokkal és Lego robotikával. Választhatok a remek programok közül, de közben ne feledjétek el elküldeni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra a páros kebabtálért. Annak a szerencsés hallgatónak, akit ebben az órában visszahívunk, 2 szó közül kell kiválasztania, hogy melyik a török eredetű. Ha sikerrel jár, már viheti is a páros kebabtálat. Lady Gaga-val megyünk már is tovább. Következik az Abrakadabra.

A Rádió egy gongot halljátok Kecskeméten, Nagykőrösön és Csongrádon. Ismételjük át az előttünk álló napok időjárási kilátásait. A nyár utolsó hétvégéje ugyanis tartogat meglepetéseket. Ma a gomoly felhőkből helyenként futó záporok is előfordulhatnak, de a legtöbb helyen marad a napos idő. Élénk északnyugati széllel és 31 fokos kellemes meleggel. Holnap teljesen kiderül az ég, zavartalan napsütés jön, 33 fokos strandidővel és gyenge légmozgással. Hétfőn fokozódik a hőség, a gomoly felhős napsütésben 35 fokot mutathatnak a hőmérők. Tudtátok, hogy az északnyugati szélben a levegő páratartalma gyorsabban párolog, mint a keleti szélben. Ezért érezzük most ezt a 31 fokot sokkal hűvösebbnek és frissítőbbnek. Indul Ed Sheeran és Justin Bieber igazi mai slágere, és nem sokára megérkeznek a legfrissebb útinformációk. Következik.

0: miért a Rádió 1-et hallgatják.
1: Jó műsorvezetők, miért szeretem a Rádió 1 gongot hallgatni? A jó változatos slágerek, zenék miatt.
0: Rádió 1 gong.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: A Rádió egy gong legfrissebb útinformációi következnek. Az M5-ösön Kecskemét és Lajos Mizse között sávelhúzás és a hetényi pihenő lezárása nehezíti a haladást a főváros felé. Kunszállás térségében mindkét oldalon belső sávlezárás mellett dolgoznak a korlátcserén, Kecskemétnél pedig szűkített sávok kísérik a hídfelújítást. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon félpályás lezárás van. Kecskemét határában az új körforgalomnál a lámpás sávos terelés lassítja a tempót. Szabadszállás belterületén a táncos és fogatos felvonulás miatt a központban több utcát is lezárnak a polgárőrök, érdemes türelmesebbnek lenni. Ebben a melegben a felhevült aszfalton a gumiabroncsok tapadása akár 10-12%-kal is megváltozhat a hirtelen fékezéseknél, úgyhogy óvatosan a gázzal, mindig időben lassítsatok, az utakon pedig vigyázzatok magatokra és egymásra is. Már is megyünk tovább, ne felejtjétek, este lottósorsolás, egy kis szerencsét hoz, következik

0: Szia, Dia vagyok.
1: Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából. Szia, Dia. Ezt milyen jó volt kimondani.
0: Na igen.
1: Jelentkeztél te is a játékunkra. Egy páros kebabtál a tét, úgyhogy mennyire vágod a török nyelvet?
0: Hát néztem török sorozatot, de hogy mennyire vagyok otthon benne, az majd most kiderül.
1: Oké, és elárulod nekem nagy titokban, hogy melyik a kedvenc török sorozatod?
0: Van a Másik Énem nevű sorozat, ilyen családállítós sorozat.
1: Óriási jó.
0: És nagyon sok mindent lehet belőle tanulni.
1: Térjünk szerintem a tárgyra, mondom már is a feladványunkat, jó?
0: Oké, rendben.
1: Tehát két szót fogsz hallani, ezek közül az egyik török eredetű, el kell majd döntened, hogy melyik. A búza vagy a labda?
0: Legyen akkor a búza.
1: Legyen a búza. Megszületett a végeredmény, ráadásul a helyes végeredmény, a labda szó délszláv eredetű, úgyhogy tiéd
0: a... Na, is tanultam valamit.
1: Na látod, nem kell sorozatot sem nézni hozzá. Úgyhogy tiéd a két kebabtál, jó étvágyat kívánok hozzá.
0: Szuper, köszönöm szépen.
1: Figyelem, nem sokára hívjuk a következő nyertest. A páros kebabtálért remélem már elküldted a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen. Néhány perc múlva indul a mai Daily Mix, és nyílik a gasztropletyka rovat a világ új nassolási őrületével, a liofilizált, fagyasztva szárított gyümölcsökkel. A következő órát Sam Feld és a Heart Like Mine indítja.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Ne habozz, kebabozz a Rádió egy Gongon. Ha szívesen elfogyasztanál egy páros kebabtálat, akkor egy pillanatig ne habozz. Azonnal vágd rá, melyik szó török eredetű a kettőből. Ne habozz, kebabozz a Rádió egy Gongon. A Kebab Factory támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
10: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
11: Készülj az új szezonra a CCC-vel! Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlé vásár tart Kecskeméten a Mészőgyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter ár.

0: hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Több százan ünnepelték a szoptatás világnapját Kecskeméten. 23 napi rendi pontról döntöttek Kiskunfélegyházán. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Több százan vettek részt a szoptatás világnapja alkalmából rendezett Baba-Mama programon Kecskeméten. A híres Családmentor Egyesület rendezvényén a szoptatás fontosságára és az édesanyák támogatására hívták fel a figyelmet, írja a híres.hu. A Rudolf kertben szoptatási tanácsadók, védőnők és más szakemberek segítették tanácsokkal a családokat. A program egyben lehetőséget adott arra is, hogy a hasonló élethelyzetben lévő szülők találkozzanak és tapasztalatot cseréljenek. Kecskeméten közel 3 évtizede rendezik meg a szoptatás világnapjához kapcsolódó közösségi eseményt. 23 napirendi pontról döntött a nyári szünet utáni első ülésén a Kiskunfélegyházi képviselőtestület, írja a Félegyházi közlöny. A város megkezdi egy hosszú távú vízmegtartási koncepció előkészítését, és ingyenesen használható esővízgyűjtő edényekkel is segítenék a csapadék helyben tartását. 2 új közterületfelügyelő alkalmazásáról is határoztak, akik elsősorban a belvárosi jelenlétet erősítik majd. Szeptembertől változik a temetők behajtási rendje is, az alsó temetőbe továbbra sem lehet autóval behajtani, a felső temetőben pedig 200 forintos díjat kell fizetni. A testület emellett döntött egy városi médiacentrum létrehozásáról, valamint több önkormányzati és intézményi fejlesztés támogatásáról is. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat, az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
3: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
2: Szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé, az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű ma, emellett a nap nagy részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar, erős lesz a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 28 és 34 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett, a hőmérséklet éjszaka 10 és 20, míg napközben 30 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Slágerek.
1: Ezek az igazi mai slágerek.
0: Mixben.
1: Ez a Daily Mix minden délben, két órán keresztül.
0: Rádió egy gong.
2: Folyamatosan benneteket hallgatunk.

Itt a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Éppen az előbb láttam, ahogy a büfé mellett egy srác a barátnőjének próbált elmagyarázni egy bonyolult receptet, miközben a lány csak mosolygott, és átadott neki egy tejfölös sajtos lángost azzal, hogy először egyél, utólag ráérsz okosnak lenni. Zseniális tanács! Jó étvágyat kívánok mindenkinek, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a környék összes településén. Dél van, berobbant a szombati Daily Mix. Elindítjuk a hétvége legdögösebb zenei maratonját. A keverőpultnál Kormos Zsolt. Nem sokára jön gasztropletykarovatunk a legújabb őrületről, a roppanós, fagyasztva szárított nasikról. Mindeközben pedig ne felejtsétek el elküldeni a nyerni szeretnék üzenetet, mert minden órában egy páros kebabtálat lehet nyerni. Ha visszahívlak, két szót fogsz hallani, amelyek közül az egyik török eredetű. Ha sikerül kiválasztani, hogy melyik, már is viheted óra nyereményünket. Jó rádiózást kívánok mindenkinek! Elindítom Hypaton és Norma Jean Martin igazi mai slágerét. Dőjetek hátra kényelmesen. Következik az Out of My Head.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mindig az, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képen vagyok, 25 gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egy.
0: Daily Mix. A Rádió Egy gongon.

Ez a Rádió egy Gong Daily Mixe, 9 perc múlva 12:30. Ilyenkor ebédidőben, amikor valami különleges, roppanós és egészséges édességre vágyunk, a közösségi médiában és a gasztrovilágban berobbant az idei nyár legújabb őrülete. Ez nem más, mint a liofilizált, azaz fagyasztva szárított gyümölcsök és nasik világa. A trükk lényege, hogy a friss epret, málnát vagy sárga barackot extrém alacsony hőmérsékleten, vákumban szárítják ki. A folyamat során a gyümölcs megőrzi a vitaminok és az ízek 98%-át, de a víz teljesen eltűnik belőle, és az eredmény egy olyan ultrakönnyű, intenzív ízű, roppanós nasi, ami konkrétan elolvad a szádban. A fiatalok ráadásul még a gumicukrokat és a pillecukrot is elkezdték liofilizálni, amik óriási ropogós hógolyókká fújódnak fel. Ti kóstoltátok már ezt a roppanós gyümölcsőrületet? Írjátok meg nekünk SMS-ben vagy Viberen, és küldjétek el a nyerni szeretnék üzenettel együtt a 0629-414-020-as számra. Liofilizált gyümölcsöt nem tudunk adni, de ha sikerül két szó közül kiválasztani, hogy melyik a török eredetű, a jutalmad egy kétszemélyes kebab tál. Calvin Harris-szel megyünk tovább. Következik a Blame.

itt a Téli Mix a Rádió egy gongon. Vessünk egy rövid pillantást a háromnapos időjárás előrejelzésre. Ma a gomoly felhőkből helyenként futó zápor is előfordulhat, élénk észak-nyugati széllel és 31 fokos meleggel. Holnap kristálytiszta, napsütéses, strandidő vár ránk 33 fokos csúcsértékkel. Hétfőn pedig tovább fokozódik a kánikula, 35 fokos forróságra és élénk szélre készülhetünk. És egy röpke gondolat erejéig még visszatérünk a fagyasztva, szárított gyümölcsökre. Ezeket eredetileg a NASA űrhajósainak készítették az Apollo missziók során, mert nem romlottak meg a súlytalanságban. Tehát a mai nasi konkrétan űrtechnológia. Nem sokára jönnek az útinformációk, a Daily Mix pedig Jonas Brothers-el pörög tovább. Következik a Sucker.

A Rádió egy Gong Daily mixében egy kis déli útravaló következik a volán mögött ülőknek. Az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mize között sávelhúzás és pihenő lezárás. Kecskemétnél hídfelújítás, Kunszállásnál mindkét oldalon belső sávlezárás lassítja a forgalmat. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között, valamint Kecskemét határában az új körforgalom építésénél félpályás lezárások és torlódások követelnek figyelmet. Szabadszállás központjában a rendezvényi felvonulás miatt lassabb áthaladásra és polgárőri terelésekre kell számítani a nap folyamán. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió egy Gong! Nem sokára egy szerencsés hallgatónkkal megfejtünk egy újabb feladványt egy páros kebabtálért, és már érkezik is Tiesto igazi mai slágere, a 1035.

0: Halló!
1: Kormos Zsolt vagyok, a Rádió egy Gong stúdiójából. Szia, Józsi! Szia, szia!
2: Szia!
1: Éhes vagy-e már?
2: Hát kezdek, mert épp egy nagyon finom pörköltet csinálunk.
1: Aha!
2: Ma ünnepeljük a kislányunknak a második születésnapját, és papa főz egy nagyon finom pörköltet.
1: Nagyon boldog születésnapot kívánok! Akkor köszönöm, nincs is annyira éven szükség jelen pillanatban erre a kétszemélyes kebabtárra.
2: Hát azért jól jön.
1: Jól fog az jönni, el fog férni még a pörkölt után. Már is mondom a feladványunkat. Tudod, hogy milyen feladat fog következni?
2: Sejtem.
1: Jó, mondom.
2: Ha kebab, akkor török.
1: Ha kebab, akkor török. Mondok két szót, ezek közül az egyik török, a másik zúzok. Ja nem, mindegy. A másik nem. Az első teve, a második méz. Melyik szerinted a török eredetű?
2: A teve.
1: A teve. Szerintem is a teve. Ez bizony török eredetű szó. Érdekes, hogy a méz az ősi finnugor örökség, nem jövevény szó. Tulajdonképpen a magyar nyelv egyik legrégebbi saját szava. A teve viszont török eredetű, megnyerted a páros kebabtálat. Jó étvágyat kívánok hozzá. A Daily Mix első felvonása a végéhez ért. A következő órában egy újabb kebabtál talál gazdára. Rövid reklám és a hírek után pedig folytatjuk a Daily Mix második felével, ahol hozunk majd egy zseniális életmód praktikát a dopamin menüről, ami megmenti a hangulatotokat. A Mix második óráját Hertz és Purple Disco Machine közös felvételével indítjuk. Jön a Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ne habozz, kebabozz a rádió egy gongon. Ha szívesen elfogyasztanál egy páros kebabtálat, akkor egy pillanatig ne habozz. Azonnal vágd rá, melyik szó török eredetű a kettőből. Ne habozz, kebabozz a rádió egy gongon. A Kebab Factory támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Harmadik Hetényfest a Hetényegyházi sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
4: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező báron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot, és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
5: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
0: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Küzdenek a királydínje ellen Kecskeméten. A megfelelő folyadékbevitelre figyelmeztet a Bácsvíz. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A szárazság miatt Kecskeméten is jelentősen elszaporodott a királydínje, amelynek visszaszorításán hetek óta több brigád is dolgozik. A gyomnövény elsősorban Széchenyi városban, Budai hegyen és a reptéri körforgalom környékén terjedt el. A királydínyét csak kézzel, gyökerestől lehet eltávolítani, mert a gyomirtószerek nem hatásosak ellene. A kiszedett növényeket külön semmisítik meg, mivel a zöld hulladékba kerülve a komposztból ismét kihajthatnak. A város üzemeltetés a lakosság segítségét is kéri, és folyamatosan várja a fertőzött területekről szóló bejelentéseket. A nyárvégi melegben is fontos a megfelelő folyadékbevitelre figyelni, erre hívta fel a figyelmet a Bácsvíz. A szervezet a hőségben a megszokottnál több folyadékot veszít,

0: halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatóját kérdeztük.
1: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztette, ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
0: Egy gyenge hideg front érkezik, de komoly változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütést, viszont számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28-30 fok körül alakul. Holnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, eső sehol sem várható és a légmozgás sem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
2: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
3: Rádió
4: E! Folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi!

Itt a rádióegong. A múltkor láttam egy férfit, aki az árnyékos teraszon ülve próbált megfejteni egy keresztrejtvényt egy nagy pohár jeges limonádé mellett. A harmadik sornál félretette a tollat, hátradőlt a kerti székben, és csak hallgatta a rádiót. Amikor a felesége megkérdezte tőle, miért hagyta abba a rejtvényfejtést, csak annyit mondott, mert a pihenést nem kell túl komplikálni. Ennél pontosabb szombat délutáni igazság nincs is. 9 perccel járunk 1 óra után, ez a Daily Mix második felvonása. Kormos Zsolt pörgeti a lemezeket a mikrofon mögött. Nem sokára nyílik életmód praktika rovatunk, megpróbáljuk megfejteni a dopamin menü titkát, és a mozaik előtt ez az utolsó esélyetek, hogy elküldjétek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra a szaftos páros kebab tálért. Jó étvágyat és jó rádiózást kívánok mindenkinek, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon, pörögjenek az igazi mai slágerek, következik Martin Garrix és a Butterflies.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Ez a Daily Mix a rádió egy gongon. Örömrecept következik a telefon helyett. Ilyenkor szombat délután, amikor a siesta alatt reflexből a telefonunkat kezdjük görgetni a kanapén, a pszichológusok szerint egy új életmód praktikával sokkal több energiát nyerhetünk. Ezt a módszert dopamin menünek hívják. A lényege, hogy összeállítunk egy saját listát olyan apró örömökből, amik nem képernyőhöz kötöttek. Előételnek, kinyújtózni a napon, meginni egy pohár finom hideg vizet, vagy meghallgatni egy kedvenc dalt. A főétel legyen séta a parkban, olvasás vagy egy gyors csobbanás, és a desszert bűnözés mértékkel, például a tévénézés. A szakemberek szerint, ha a telefon görgetése helyett ezek közül választunk, az agyunk valódi frissességhez jut. Mi van a ti személyes dopamin menütökön? Írjátok meg, és azt is, ha nyerni szeretnétek egy kétszemélyes kebabtálat. SMS-ben és Viberen várjuk az üzeneteket a 0620 9414 020-as számon. Rövidesen jön az időjárás, a folytatásban pedig itt van Eva Max és a King

A Rádió 1 Gong déli mixét halljátok Kecskeméten Nagykőrösön, Csongrádon. Összegezzük az előttünk álló napok időjárási kilátásait. Ma továbbra is gomoly felhős napos időre számíthatunk 31 fokos csúccsal és élénk északnyugati széllel. Holnap 33 fokos meleggel strandidő érkezik, hétfőn pedig tovább növekszik a hőség, 35 fokot mérhetünk napközben. Tudtátok, hogy a napsütés hatására a szervezetünk szerotonint, azaz boldogsághormon termel, ami konkrétan javítja az emlékezetet és a döntéshozási sebességet. Úgyhogy a napozás tulajdonképpen szellemi edzés is. Igazi mai slágerrel megyünk már is tovább. Következik Miley Cyrus és a Flowers. We

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpárfestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A Rádió egy gong kora délutáni közlekedési helyzetképe következik. Az M5-ösön Lajosmizse, Kecskemét és Kunszállás térségében terelések, hídfelújítás és belső sávlezárások nehezítik a haladást mindkét irányban. A hetényi pihenő Budapest felé zárva van. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között félpályás útépítés, Kecskemét határában pedig az új körforgalom építése miatt kell lassítani. Szabadszálláson a felvonulási programok miatt a belterületi utakon időszakos lezárások és terelések vannak érvényben. A tűző napon parkoló autó utastere mindössze 20 perc alatt elérheti a 60 Celsius fokot. Indulás előtt érdemes kinyitni az összes ajtót egy fél percre, hogy kimenjen a forróság. Jó utat kíván a Rádió egy gong csapata, rövidesen egy újabb hallgatóval játszunk. És már érkezik is Sabrina Carpenter egy eszpróval.

0: Nem,
1: Korma Zsolt vagyok, a Rádió egy gong stúdiójából. Ti mit keresem?
0: Én vagyok a Szia.
1: Szia! Van egy feladvány.
0: Legyenem a falatot.
1: Jó, evés közben jön meg a Kormi általában, úgyhogy elnézést a zavarásért, rövid leszek, nem zavarok sokáig. Jó étvágyat kívánok egyébként. Mi jó az evéd?
0: Húsleves lesz, rántott húsi, meg krumpli saláta.
1: Nagyon jó étvágyat kívánok hozzá, nekem már is megvan. Mondom a feladványunkat, tehát két szó közül melyik a török eredetű? Az árpa vagy a madár?
0: Az árpa.
1: Az árp, ez egy török eredetű szó, a madár ősi finnugor örökség, az egyik legrégebbi saját szavunk. Megnyerted a két személyes kebabtálat.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Ezzel mára elbúcsúzom. A következő órában indul a mozaik, érkezik Vízizalán. Én legközelebb holnap 10 órától várlak benneteket, ugyanitt. A mozaikot Ray Dalton igazi mai slágere indítja, a Blood Runnin. Sziasztok!
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Ne habozz, kebabozz a Rádió egy gongon. Ha szívesen elfogyasztanál egy páros kebabtálat, akkor egy pillanatig ne habozz. Azonnal vágd rá, melyik szó török eredetű a kettőből. Ne habozz, kebabozz a Rádió egy gongon. A Kebab Factory támogatásával.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúra cipőket 9990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: A TV2 két közönség kedvenc reality-e, a házasság első látása és a Fun VIP augusztus 31-től visszatér. Új szereplők, izgalmas feladatok és sosem látott fordulatok. Augusztus 31-től minden hétköznap és vasárnap este házasság első látása, utána minden hétköznap Fun VIP a TV2-n.
6: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
7: Harmadik Hetény Fest a Hetény Egyházi Sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milán, Zoltán Erika, Szesei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetény Fest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
8: A Zöldségtermesztési Kutatóintézet augusztus 17-től ismét paradicsomlévásárt tart Kecskeméten a Mészöly Gyula út 6-os szám alatt 570 forint per liter áron. Edényt hozni kell. Hétköznapokon reggel 7-től 17 óráig, szombaton 7-től 13 óráig. Vasárnaponként és augusztus 20-án zárva tartunk. Az árusítás időjárástól függően szünetelhet.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
9: Több mint 100-an kaptak aranydiplomát a GAMF-on. 7 új elektromos autó segíti a gyermekek ellátását Bács-Kiskunban. Hamisítatlan sportfesztivállán nőtte ki magát a Generali Night Run. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. 101 öreg diák vehette át aranydiplomáját a Neumann János Egyetem GAMF karán. Az elismerést azok kapták, akik 50 évvel ezelőtt szerezték meg mérnöki diplomájukat Kecskeméten, írja a Vármegyei Lap. Az ünnepségen kiemelték, hogy az egykori hallgatók szakmai munkájukkal évtizedeken keresztül öregbítették a GAMF és a kecskeméti felső oktatás hírnevét. Az intézmény közben jelentősen fejlődött. Jelenleg mintegy 3700 hallgató tanul a karon, míg 5 évvel ezelőtt még 2000-nél is kevesebben voltak. A GAMF és a kecskeméti műszaki felső oktatás története több mint 6 évtizedre nyúlik vissza. 7 új elektromos autóval bővült a kecskeméti tankerületi központ járműállománya. 6 autó a Bács-Kiskun vármegyei pedagógiai szakszolgálathoz, egy pedig a kecskeméti egymihez került. A járművek a sajátos nevelési igényű és tartós gyógykezelési

0: is lehet választani, a jó úszók pedig a Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
1: Gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni, egész napos programokkal és több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Duna átúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli felmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik.
0: Egy gyenge hideg front érkezik, de komoly változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütést, viszont számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28-30 fok körül alakul. Holnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, eső sehol sem várható és a légmozgás sem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
2: Mozaik. A Rádió egy gong magazin műsora minden szombaton és vasárnap 14 órától.
3: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megyén Vízi Zalán vagyok, és Mozaik című magazin műsorunkat hallgatjátok, így 2026. augusztus 29-én szombat van 14 óra múlt 3 perccel, itt az utolsó nyári szombati adásunkban arra fogunk beszélgetni, hogy a jövő héten beindul az iskola, megnövekedik a forgalom, és sajnos ez a hét szokott lenni általában az, amikor a legtöbb baleset is történik. Hogyan lehet ezt megelőzni? Rendőri szemmel járunk majd ennek utána. Ezt követően pedig egy nagyon izgalmas most témával érkezünk, hiszen hát sajnos lezuhant egy Gripen hétfőn, a pilóta hála Istennek katapultálni tudott, megműtötték, és ha minden igaz, akkor jól van, vagy jól lesz, vagy fel fog épülni. Viszont 2005-ben is volt hasonló eset, ráadásul itt Kecskeméten. Szabó Zoltán Róbert, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, Topi katapultált egy MiG-29-es vadászrepülőgépből. Az egész történetet el fogja nekünk mesélni Topi, hogy hogyan is emlékszik vissza arra a 2005-ös esetre, reflektálva arra, hogy mi történt, mi történhetett hétfőn. Úgyhogy tartsatok velünk a magazin műsorunkban.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Itt van velünk a stúdióban Farkas Attila, a Báskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadója. Üdvözöllek.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
1: Kicsit furcsa kimondani, de ez a nyári szünet is mondhatjuk, hogy elröppent, és itt vagyunk az iskola kezdés küszöbén, amely során ilyenkor mindig arról beszélgetünk, és erre nagyon-nagyon fel kell hívni a figyelmet. Talán mindenki tudja is, de nem árt ezt nyomatékosítani, hogy szeptember 1-én megnövekszik iszonyatos módon a forgalom, mindenki elindul az iskolába, őskáosz tud kialakulni, hol van az ünneplő, mihaj, hol van az iskolatáska, tehát, hogy a nyári lagymatagos időszak után most beindul a nagy üzem, és a megnövekedett forgalom ilyenkor mindig több balesethez is, atrocitáshoz, különböző forgalmi dugókhoz vezet, egyértelműen?
2: Mindenképpen lassul a forgalom, erre föl kell előre készülni, és érdemes legalább 10 perccel hamarabb elindulni. És én azt szeretném kérni mindenkitől, hogy az első iskolai tanítási nap előtt már reggel készítsenek össze mindent. A vasalt ruhát, az ünneplő ruhát, ha kell, ha éppen akkor van az évnyitó, a táskát, a tornazsákot, az uzsonnás csomagot, minden legyen előkészítve, mintha már vasárnap este el akarnának indulni az iskolába, hogy másnap tényleg ne kelljen ezzel foglalkozni, mert minél jobban elmegy az idő, annál jobban fognak sietni, és az a helyzet, hogy a sietség egy ilyen csúcsforgalomban, megnövekedett forgalomban az mindenképpen rossz és veszélyes. Mi is ott leszünk, egyébként szeptemberben, főleg a veszélyesebb kereszteződéseknél, iskolák környezetében mindenképpen növelni fogjuk a jelenlétet és az ellenőrzéseket, de ne rajtunk múljon már, hanem mindenki próbáljon egy kicsit előbb fölkészülni erre, és időben elindulni.
1: Ilyenkor az is elő szokott fordulni, hogy a rendőrök irányítják a forgalmat, tehát annyira sok, vagy sokkal több autó jelenik meg hirtelen egyik napról a másikra az utakon, hogy itt azért kell a rendőri segítség is?
2: Talán nem is az persze igen, mindenképpen több autó jelenik meg, hiszen amikor ugye nincs iskolai időszak, akkor az emberek otthonról a munkahelyükre mennek, és ez nem ugyanaz az útvonal, mint ha az iskolába kell menni. Tehát itt hosszabb ideig is vannak a forgalomban, ez csúcsforgalom növelő dolog, tehát hogy az iskolába is el kell menni, nem csak a munkahelyre, az egy legalább egy 10 perc, fél órával többet jelenthet. Illetve akik esetleg biciklivel jártak dolgozni, azok is lehet, hogy most előveszik az autót, hogy a gyereket már ne biciklivel vigyék az iskolába. És főleg az iskolák környezetében, illetve a lakóterületekről az iskolák felé vezető főbb útvonalakon növekszik meg a forgalom, és besűrűsödik abba arra a 7:30-8 óra közötti időszakra, tehát mindenki akkor akar az iskolába érni, és ez az, ami miatt tényleg dugók alakulhatnak ki. Itt is próbálunk beavatkozni, ahol szükséges, de az útvonal megválasztása és az, hogy egy picivel korábban indulunk el, az mindenképpen hatékonyan csökkenti a forgalom mértékét.
1: Ugye az is elhangzott, hogy mindent készítsenek össze, lehetőleg már az előző nap, és korábban induljanak meg az emberek az adott úti célt megtéve, vagy leginkább az iskolába. Talán még az is fontos vagy hasznos tanács lehet, a szülői példamutatásról korábban már beszéltünk a kerékpározás kapcsán, hogyha valaki gyermek kerékpárral megy iskolába, akkor ott az első nap nem feltétlen probléma, hogy azt nem egyedül teszi meg?
2: Igen, ugye mondjuk előző évben is kerékpárral járt az adott gyermek az iskolába, és azt gondoljuk, hogy minden rendben van, tudja ő az utat. Persze az utat tudja, csak elszokott már ettől a reggeli rutintól, a közlekedéstől. Tehát ilyenkor azért jó, hogyha egyszer-kétszer el tudjuk kísérni az iskolába úgy, hogy ő ugye tehát kerékpárral megy, hogy meggyőződjünk arról, hogy minden rendben van, tényleg jól emlékszik az útvonalra, nem attól félünk, hogy eltéved, hanem hogy nem emlékszik arra, hogy most hol kell jobban körülnézni, hol kell megállni, hol kell leszállni a kerékpárról. Tehát emiatt érdemes elkísérni valóban egyszer-kétszer legalább a gyermekünket.
1: Mint ahogyan a motorosoknál is ez elő szokott fordulni, a téli szünet után azért nem árt egy-két visszarázódós pillanat?
2: Így van, akár egy vezetéstechnikai tréning, ezt tekinthetjük a kerékpáros gyermekeknél egyfajta ilyen tréningnek, ahol felügyelet alatt tudják az útvonalat megtenni.
1: Nyilvánvalóan az iskolák környékén kialakul ilyenkor a legnagyobb káosz, de még hol szokott, melyek azok a frekventáltabb? Hát utcák, területek, városrészek, Kecskeméten a tapasztalatok szerint, ahol azért érdemes jobban figyelni.
2: Hát itt elsősorban ugye a városnak az egyik érzékeny pontja a Hetényegyháza felől beérkező forgalom. Itt most ugye a nyugati körútnak a csomópontja, mint körforgalom, az szokott érzékeny lenni. Ezen nagyon sokat segíthet, ha néha van bennünk egy kis előzékenység, és ha látjuk, hogy mi folyamatosan halad a mi irányunk, és valamiért egy keresztező irány beszorul, bedugul, akkor onnan egy-két autót kiengedhetünk. Egyébként is ez a cipzár módszer, ez akár működhet ilyen körforgalmak esetében is, hogy mindig egyet-egyet magunk elé engedünk a várakozó járművek közül, mert bármilyen furcsa, és azt gondolom az ember talán, hogy nem, de mégiscsak csökkenti a zsúfoltságot, és ezáltal csökkenti annak a lehetőségét, hogy a keresztező irány beduguljon, és egy ott a körforgalom közelébe lévő keresztező utca is emiatt várakozásra kényszerüljön. Nagyon fontos az is, hogy az útkereszteződésben ne álljunk meg. Tehát figyeljünk magunk elé, látjuk, hogy lassul a sor, meg fognak állni, akkor egy keresztező utca elé ne álljunk be, hanem hagyjuk egy két-három, vagy egy legalább egy gépjárműnyi helyet, ahol a keresztező utcáról ki tud hajtani, akár nem elénk, hanem velünk szembe haladó irányra a gépkocsi, egy másik jármű, és ezzel is nagyon sokat tudunk segíteni azon, hogy a forgalom folyamatos maradjon. Hát természetesen ugye itt részben a Hetényi forgalom miatt is ugye gyakorlatilag az Izsáki út és a Nyíri út is egy eléggé frekventált útvonal tud lenni. Azért itt már elég jól megtalálták az alternatív útvonalakat a járművezetők, de még mindig azt kell, hogy mondjuk így, hogy Kadafalva és Hetényegyháza felül, azért az még mindig eléggé zsúfolt, és nem is beszélve a 441-es főútról, ugye Cegléd irányából, ami szintén egy rettenetesen túlterhelt útszakasz.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Farkas Attilával, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának az előadójával.
0: Miért a rádió egyet hallgatják?
3: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
0: Rádió egy gong, csak igazi mai slágerben.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Farkas Attila rendőr, ugye a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályáról, és arról beszélgetünk, hogy szeptember rövidesen itt van, mármint a hónap és az iskola kezdés is, és ez természetesen hatalmas forgalom növekvő hatással bír, és sajnos emiatt ilyenkor általában a baleset szám is megnövekszik. Beszéltünk már arról, hogy a szeptember elseje reggel szokott a legkaotikusabb lenni, viszont azért arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a csúcsidőszak az délután is előkerülhet, igaz?
1: Természetesen. Ugye az iskola vége az annyiban más egy picivel, hogy nem mindenki egy időben végez, mint ahogy általában 8 óra körül kezdődnek a tanítási órák, de a tanítás befejezése az ugye változó lehet. Ugyan jellemző a napközi, vagy legalábbis a délutáni foglalkoztatás, és a tényleg a 3-4 óra körül időpont, ami a legzsúfoltabb lehet, de azért vannak olyan osztályok, tanulók, ahol már akár 1:30, 1 óra, 1:30-től már elengedik a gyermekeket, illetve sokszor valamilyen foglalkozásra, sportra, zenére mennek a gyerekek, és már ebben az időszakban számítani kell arra, hogy az iskolák környékén megnövekszik a gyermekek, az önállóan közlekedő gyermekek forgalma.
0: Általában mindig elmondjuk, hogy a sebesség be nem tartása, vagy a nem megfelelő sebesség megválasztása, az elsőbség meg nem adása szokta a legtöbb baleseti okot eredményezni. Ilyenkor, amikor kialakulnak ezek a dugók, káoszok, kicsit nagyobb a feszültség is itt a szeptemberi első napokban, akkor mik a legjellemzőbb baleseti okok? Mi az, amire tényleg nagyon oda kell figyelni?
1: Hát ilyenkor azért a követési távolság az meg szokott növekedni, és épp amit említettünk is, hogy a keresztirányú forgalmat kicsit segíteni kell azzal, hogy nem állunk be a járműsorban a kereszteződésbe, ugyanis maga a láthatóan fölösleges várakozás. Tehát amikor valaki egy járműsorban álló jármű miatt nem tud kikanyarodni a kereszteződésből, az eléggé frusztráló. Tehát gyakorlatilag a nyugalom az nagyon fontos a közlekedésben. És az idegesség az egy majdhogy nem az alkohollal és a fáradtsággal összemérhető hatást tud gyakorolni az emberre, és könnyebben vállalunk a türelmetlenségünk miatt veszélyes helyzeteket. És ez pedig nyilván több balesethez vezet. Tehát a követési távolság és az elsőbségi helyzet. Itt arra is gondolni kell persze, hogy amikor elengednek bennünket egy ilyen sűrű járműsorban, megáll a járműsor, és előttünk kihagynak egy helyet, hogy azért jusson eszünkbe, hogy a másik irányból jöhet jármű, tehát ilyenkor mindig körül kell nézni, és nagyon óvatosan kell kihajtanunk a jármű oszlopból, de ebben tudunk segíteni egymásnak, hogy legalább valamilyen módon csökkentsük a forgalmat.
0: Milyen módon jelenik meg a rendőrség ilyenkor az első napokban, szeptemberben, az első iskola napokban a forgalomban, hogyan, hol, merre találkozhat a rendőrökkel, és ennek miért van jelentősége?
1: Leginkább a legterheltebb iskolákhoz közeli gyalogátkelő helyeket fogjuk védeni. Ebben általában részt vesz akár a polgárőrség, illetve az önkormányzat közterületfelügyelői is beszoktak segíteni, hogy minél több helyen tudjunk megjelenni és fölhívni a járművezetők figyelmét erre a szituációra. Itt nyilván akkor láthatósági mellényben sok esetben akár forgalmirányító bot segítségével hívjuk fel a járművezetők figyelmét arra, hogy bizony itt most meg kell állniuk, mert tapasztalat szerint ez sem sikerül mindig. Nagyon oda kellene figyelni arra, hogy a gyalogátkelő hely előtt lassító, megálló jármű mellett semmiképpen ne haladjanak el. Mert ez rettenetesen veszélyes ebben az esetben, hogy a gyalogos megnyugodva, hogy őt elengedik, lelép, és már nem is figyel annyira, amennyire kéne, és közben az álló jármű mellett pedig elhalad egy másik gépkocsi, ez így nagyon veszélyes, és ráadásul a nagyobb sebességek miatt még nagyobb, súlyosabb sérüléseket is tud okozni. Ezen kívül természetesen jelen leszünk más erőkkel is, és hogyha szükséges, akkor egy-egy kereszteződésben be tudunk avatkozni, hogy kicsit meggyorsítsuk a forgalmat.
0: Azt mindig el szoktuk mondani, hogy ha évszakváltás van, akkor általában megnövekszik a baleseteknek a száma, vagy baleset szám. ilyenkor még azért szeptemberben mondhatjuk, hogy nyárias tud lenni az időjárás, majd meglátjuk, hogy a következő napokban, hetekben hogy alakul ilyen szempontból az időjárás, de mégis azért ez a nagy változás, hogy újra iskola van, azért tud szintén ilyen hatással lenni a forgalomra. Mennyi idő szokott eltelni nagyjából tapasztalatok szerint, amire helyreáll a rend, és mindenki hozzászokik az új világhoz itt a nyári szünet után?
1: Nagyban függ ez egyébként attól is, hogy kisebb településen vagyunk, vagy egy nagyobb városban. Kecskemét már elég nagy ahhoz, hogy ez el tud húzódni ez az időszak, akár két hétre is. Tehát még egy kisebb településen hamar hozzászoknak az emberek, hogy ott már pár nap is elég ahhoz, hogy rájöjjenek és beálljon a forgalom. Itt viszont Kecskeméten sokszor a 2-3 hét is kell. Azért is vagyunk itt általában egész szeptemberben, mikor már látjuk, hogy na most kezd normalizálódni a helyzet, végre a gépjárművezetők hozzászoktak a megnövekedett forgalomhoz és a gyermekek jelenlétéhez, akkor tudjuk elengedni ezt a dolgot és a egyéb feladatainkra koncentrálni.
0: Kívánjuk, hogy ezek az egyéb feladatok, például a gyerekeknek a tanulás, a szülőknek a zavartalan munkavégzés az jól teljen itt a következő napokban, és a forgalomban is minél zavartalanabb legyen a közlekedés. Köszönöm szépen, hogy erre felhívattuk a figyelmet.
1: Köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Hétfőn lezuhant egy Gripen Szolnoknál. Ugye az esetről talán nem olyan sokat tudunk még, vagy a pontos igazságot azt majd a vizsgálatok után tudjuk meg. Azt viszont igenis talán ez a legfontosabb, hogy a pilóta katapultált, túlélte az esetet. És most első kézben tudhatjuk meg itt a Rádió egy gong stúdiójában, hogy milyen is az, amikor valaki katapultál, mert hogy Kecskeméten is volt már ehhez hasonló eset 2005-ben. 2005. május 11 a dátum, amikor Szabó Zoltán Róbert ismertebb nevén Topi katapultált, és Topi itt ül velem szemben a stúdióban. Szia, üdvözöllek!
2: Szia, üdvözöllek, és én is köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Ugye akkor a MiG-29-es Kecskemétnél katapultált, aki élt, látott, bármilyen újságot olvasott, rádiót hallgatott, szerintem mindenki emlékszik arra az esetre, vagy arra a napra, hogy mi is történt Kecskeméten. Szerintem egymilliószor elmesélted már, de most egymillió egyedik alkalommal is kérlek, hogy, hogy nagyjából most így több mint 20 év távlatából. Mi az, amit meg tudsz ragadni, vagy el tudsz mesélni ebből a történetből? Hogyan is nézett ki ott az egész?
2: Hát igazából az egészet el tudom mesélni, és azért tudom elmesélni, mert videóként megmaradt bennem. Vannak az embernek olyan élményei, vagy olyan átélt események, inkább így fogalmazok az élmény szó helyett, ami megmarad az emberben, és szó szerint el tudjam mondani mindent, amit lát, mert én ilyenkor videóként lepereg előttem, és el tudom mondani, mi az, amit látok magam előtt, mert ilyenkor látom, és arról beszélek, amit látok.
1: Hogy látod most ezt az esetet? 21, hát, mi a számom? 21 évvel ezelőtt.
2: 21 évvel ezelőtt, igen, így van. Annyi volt, hogy én a 29-esek a bemutató pilótája voltam akkor, és készültünk Franciaországba, akkor kezdődött egy ilyen mizéri, hogy el kell menni több országba, nemzetközi repülőnapokra. Előtte nem engedtek be bennünket, azért, mert azt mondták, hogy a migeket nagyon nehéz lesz úgy beadni az embereknek az, hogy le akarják cserélni a migeket egy másik gépre, hogyha sikereket élünk el. Ezt nagyon kevés helyen mondtam el, itt most nem mondom, és visszafogták teljesen az ilyen bemutató repüléseket, és 2005-ben egy olyan botrány lett az, hogy magyarok, mi várjuk az embereket, hogy jöjjenek a repülőnapjainkra, de mi nem megyünk sehová. És amikor ez kitudódott, főleg nem mentünk el a svájciaknak a 90. évfordulójára, és egy nagy háttében egy nagy balhé lett belőle, idézőjelben, hogyha használtam ezt a szót, és gyorsan fogták, és meg kellett terveznünk különböző repülőnapokra, 5-6 repülőnapra abban az évben, és éjjel-nappal dolgoztunk a Molnár Gábor Bagirával, hogy ezeket megcsináljuk, ugye diplomáciai engedélyek, útvonalak, egyéb ilyenek, és az egyik ilyen gyakorlásra, ami Franciaországban lett volna, ekkor történt az eset.
1: Így van, ráadásul itt Kecskeméten.
2: Ez egy bemelegítő volt.
1: Tehát hogy onnan is, hogy is jutottunk el odáig az a május 11-ei naphoz. Ott bármit észleltetek-e a gépen, mi történt?
2: Nem.
1: Tehát, hogy a felszállástól a katapultálásig. Is
2: tehát előttem repült egy másik pilóta, és én utána szintén elkezdtem ezt a repülést, a gyakorlás, és a pár perc telt már a gyakorlásból, ugye az, hogy szépen az ebből belövi, ugye régebben csináltam a manővereket, akkor csináljam, hogy hogyan jön neki, és a metrótó fölött voltam körülbelül, egy olyan 7-800 méter magasságban, egy a 6,5-es túlterheléssel, egy féle borítás, azt jelenti, hát félig hátára fordítva és húzod a pálya felé, és a célom az, hogy 150 méteren ilyen negyedet orsókat csinálsz. És itt ennek is van egy végrehajtási technológiája, technikája, és én egy ilyen túlterhelés alatt utánégetés üzemmódban, hogy próbáltam úgy belőni, hogy oda pontra az a magasság, az a sebesség érkezzek, egy hirtelen csikorgó hangot hallottam, és egy óriási fékezés, hevedere fogtak meg, és akkor ahogy ránéztem, ilyen közben túlterre és hatrád, és ránéztem, egyből láttam, hogy a fordulatszám nulla volt a jobb oldali hajtóműnek, leesett nullára. Nekem ebbe a pillanatban beugrott, hogy ez beékelődött a hajtóművem, ilyen életemben nem volt még, és már elkezdtem ténykedni, tehát akkor kapcsoltam ki akartam tenni, hogy leteszem a két gázkart köztes, utánégetésből kikapcsolom, és ahogy ezt hátrahúztam, kikapcsoltam mind a kettőt egyszerre, a jobb oldali tovább folytottam, a balt az középsőbe meghagytam valahol, és elkezdtem hátrahúzni, és közben jelentett, hogy lát a hajtómű. És ahogy közben mondják, hogy te 52 másodpercig voltam az egész ebben az eseményben, tehát onnantól fogva, hogy ez a robbanás megtörtént, és mondják nekem, hogy mit csinálta addig? És akkor az első 22 másodperc én úgy voltam, hogy leállt az egyik hajtóművem, és oda se neki, majd megnézem, milyen egy hajtóművel leszáll, és először az első gondolom, miért pont velem? Érted? A következő az, hogy jó, akkor egy hajtóvő kiesett, akkor egy hajtóvő legalább leszállok. Tehát valaki, mint például te odajöttél volna egy mikrofon, és azt mondta nekem, hogy Topi, te innen tőlem, majd x másodperc múlva katapultálni fogsz. Mondtam, hagyjál már békéhez, hülyeséghez. Nem, ez nem ez lett volna. És akkor így is voltam, hogy igen, és ahogy megpróbáltam letenni a jobb gázkart stopba, egyszerűen visszarugozott, és nem értettem, hogy miért. A simán haladnia kell kényelmesen, hátrahúzod, leteszed stépen stopba, alapgáz, lehúzod, és stopba betott, és nem tudtam betenni. És közben lenéztem, hogy mi ez, 200-szor próbáltam, és nem ment le. És akkor lenéztem, és akkor próbáltam, és azt itt gondoltam, hogy van egy túlterhelés ruhánk, ez a antigén ruha, az oroszul, ez a protivoperegúzású kasztyum, ez a PPK, ezt ránéztem, hogy hát az beszorult annak a csöve, és én vagy nem jól tettem oda. De ránéztem, az rendben volt helyén, és közben bennem volt, hogy zuhan a gép, tehát süllyedek az egészbe, fel kell venni. Ez már mind egy folyamat, tehát közben telik az időd. És akkor kinéztem vízszintesbe, szépen felvettem vízszintesbe a gépet, és akkor próbáltam újra két kézzel letenni, hogy betegyem minél előbb, hogy ne menjen benne üzemanyag, és akkor letettem stop helyzetbe, nagyon nagy erővel kellett, hogy lepakoljam stopba. Nem is értettem miért. És akkor utána már most szóltak a földről, a bagira, és lángot láttunk, fordult ki bar a katapultáim.
1: Elképesztően izgalmas ez az eset, de hogy pontosan hogyan is jutottunk el 52 másodperc alatt a hajtómű robbanásától a katapultálásig, azt a zenét követően folytatja nekünk Topi.
0: Igazi mai slágerek. Változatosan. Ez a Rádió egy gong.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Szabó Zoltán Róbert, vagy ahogyan a legtöbben ismerik, Topi, aki 2005-ben egy MiG-29-esből itt Kecskemétnél katapultált. Ugye hétfőn sajnos a Magyar Honvédség egyik Gripen repülőgépe lezuhant, és ott a pilóta katapultált, és innen jutott eszünkbe, hogy bizony Topi is itt 2005-ben Kecskemétnél hasonlót, vagy talán még durvábbat élt át. Ugye ezt a sztorit elevenítjük most fel, és ott tartottál a sztoriban, Topi, hogy az egyik hajtóművet felrobbant, a másikkal gondoltad, hogy lerakod a gépet, de nagyon nehéz volt behúzni a gázkart stop üzemmódba, és kérték tőled azonnal, hogy katapultálj. De még nem tetted meg ekkor. Ugye 52 másodperc telt el a katapultálásig a hajtómű berobbanásától. Szóval nem katapultáltál azonnal, miért?
1: Az, amiért én tudtam, hogy belül késve tettem le a gázkart, még üzemanyag mehetett be a rendszerbe, ennek a lángját láthatták. Nekem a jelzőrendszer nem működtek. Később kiderült, hogy robbanás következtében, vagy felrobbant a jobb hajtómű, 14000-es fordulattól megállt 0,8 másodperc alatt nullára, képzeld az óriási sebességet, lapátok szétrobbant, szétrobbant az egész hajtómű, lapátok szóval szétszálltak. És átvágták nekem a balhajtűvet, ez később derült ki, kiszakították a balhajtű oldalát, és a balhajtűvem is átért vészrendszerrel. A jobb az éget, és kigyulladta a balhajtűvem is. És amikor fordul ki a katapultáj, ugyan már is, én fordulok és éreztem, hogy itt baj van. Akkor abban leesett, hogy ennyi idő már annyit telt el, hogy ez nem lehet. A műszereket néztem, és láttam, hogy a jobb hajtómű ott állt, a bal az ugrált a fordulat, tehát, és néztem, hogy mi ez, hogy a két hajtómű egymástól független hajtómű, neked ott helybe kell dönteni, ami nem függ össze, egyetlen egy közös pontja van a segédmeredések háza, ami összeköti őket, az a hidrolika meghajtás ilyeneket ad, stb. Generátor van rajta, és stb. És mondom, az nem az hibásodott, mert mi ez az egész? De közben tudtam, hogy bajba vagyok, és akkor lenéztem, alattam rakétacsapatok voltak, néztem a kiugrás, hogy kiugrani, de tudtam, hogy tényleg, hogy baj van, tanyák voltak mindenhol, és hiába mondtam már többször, hogy katapultálj, katapultálj, ég a géped. Az oroszok úgy tanították nekünk annak, én kivégeztem Szovjetunióba, hogy hajtóműtűz esetén, hogyha hajtóműtűz jelei nem szűntek meg, azon a hajtsa végre a katapultálás, lehetőség szerint fordulj el lakott településtől. És akkor ez benned van, bennünk maradt, hogy be fog robbanni hamarosan, érted? De ki akartam vinni a gépet, mert olyan helyen meg volt egy döntés, egy pillanatnyi átvillan, nagyon gyors, hogy katapulta, nem, mert hogyha valami történik, akkor utána hogyan számolok el? És ez nekem így zajlódott bennem, hogy tovább viszem a gépet, kifordultam ellentétesre, tehát a pályirány ellentétes irányból, már megint szóltak, jó, akkor már kikapcsoltam a rádiót, mert nagyon zavart, hogy mi van. Ha tovább repülő katonatelep nagykörös. Egy nagy terület volt előttem. Normálban, ha leszállás fontolgattam, de ezzel is vetettem ezzel, amit mondtam neked, és utólagosan jó döntés volt, mert hogy csökken a sebesség leszálláskor, kienged a futót, ugye leszállsz, lecsökken a sebességed, akkor előre megy a hajtóműtűz, és berobban az egész gép. És az tarolta volna 16 tonna plusz egy 340 km-es sebesség körülbelül, az is söpörte volna a reptéret, egy csomó ember meghaltott volna, technika, minden. Ezt nem vállaltam be. Ha lett volna egy olyan terület, mint egy lacház, egy elhagyott reptér, közvetlen közelembe bármit, tehát úgy, hogy oda letenni, azt talán megpróbáltam, de ez most utólagosan tud, ezt már kár magyarázni, nem volt, ez volt a lehetőségem, és gyorsan végignéztem azt, hogy milyen lehetőségem, még egyszer átfutottam, lenéztem, hogy jobb oldali az áll. Baloldali ekrán kiírta, hogy Lady Vigatjernár az azon szisztjéme, tehát balhajtőmű vészrendszeren van. 20%-ot ugrált nekem a fordulatszámunk, tehát láttam, hogy nincs rendben, és jelzőrendszerek nem mutattak semmit. Azon meghaltak a robbanás következtében, ez a 0,8 másodperc szétszakított mindent ott, mint hátul. És benéztem a bal tükörbe, három tükör van belül, az a hátsó féléktérnek az előzésére szolgál, bal tükörben láttam a nappali fénynél, tehát nappal normálban, több méteres lángoszló folyamatosan oldalra kimegy. Mondom, hol van tovább, jobb áll, bal lángokban van, vészrendszer van a hajtóművem, leszálláskor ez van, mondom, ez katapultálás. És akkor döntöttem el, hogy kilövöm magam, és akkor lehúztam gáz, egyéb ilyenket, kilőttem magam, megkusztam a kart, abban a pillanatban egy kabintető, fú, jelment, ilyen készhatárról lecsapódik, azt nem is érzékeltem a készhatárról, de a kabintetőt azt láttam, és lelassult az idő. Tehát ott ülök a gépben, számolok 1, 2, 3, 4, úgyhogy meghúztam a kart, és nem történt semmi. Valójában igen, de lelassult az idő. Érted? Ezt úgy értem meg, hogy nézem az egészet, ott van, és akkor szinte utána kijövök, a kabinkeretet látom, lassított felvétel kijövök, és utána vagy a túlterrés a 1920G, ami hatott rám, vagy pedig a vagy pedig az, hogy becsuktam a szememet, de a következő kép, ami nekem megvan, az összes piropatont azt közben hallottam, tehát hallottam ezek, hogy minden, tehát amíg végbe mentek. Következő kép az, hogy jön a húzal, maga az ernyőnek a zsinórzata, azt láttam, és akkor egy súrogó hang, ilyen hang, és belobban az ernyő, és abban a pillanatban helyretett, tehát befordultam, és a szék leválasztódik, a katapult szék, és láttam a gépet, hogy az egész feneke éget, és egy 70 fokos szögben megy lefelé. Tehát végignéztem, hogy becsapódik, néztem az egész becsapódást, a becsapódott olyan, mintha kezedbe vennél egy homokot, vagy közelmész, ráfújsz, és szétpolod, és utána jött a hang. Tehát az nem robbant fel a gép, hanem befúrta magát, a hajtómű 15 méter mélyre lefúrta magát. És akkor ezt megnéztem, láttam, hogy olyan helyre volt, ahol nincs olyan, hogy másokat veszélyeztetek.
0: Megtörtént tehát a katapultálás itt a történetben, viszont ezzel még nem hárult el minden veszély, ami Topit illeti. A sztorival folytatjuk a beszélgetésünket a zenét követően.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Szabó Zoltán Róbert, Topi, aki 2005-ben itt Kecskemétnél egy MiG-29-es vadászrepülőgépből katapultált. Ugye meséli nekünk a sztorit, és sajnos az adta az apropóját ugye ennek a beszélgetésnek, hogy most hétfőn lezuhant egy Gripen vadászgép Szolnoknál, és ott katapultálnia kellett a pilótának, akit azóta meg is műtöttek, és elméletileg rendben van. Na de a te történetedben 2005-ben ugorunk vissza. Megtörtént a katapultálás, de itt még nem hárult el azonnal mindenféle veszélyforrás számodra, igaz?
2: Hát, néztem, és tolt a vezetékek felé engem a szél, mert szembeszél volt, és akkor és akkor próbáltam irányítani az erdőt, meghúztam jobb oldalát, hogy beforduljak jobbra, nem sikerült, és akkor felcsimpaszkodtam, felhúzaszkodtam magamat, és teljes súlyomnak berugyasztottam az ernyőt. És akkor kezembe tartom, felnéztem, az ernyőmnek az egynegyed része beomlott, de ezzel elértem, és úgy tartottam, ezzel elértem azt, hogy szép lassan megindult az ernyő forgása jobbra. És akkor, ahogy megnőtt, akkor ezt nem vettem figyelembe, hogy megnőtt a függőleges sebességem is. És akkor láttam, hogy már nem a vezetékek felé megyek, hanem egy ilyen ellipszis pályán, ugye ebből a fordulásból, meg kb. A széltől megy. Alattam egy idős néni futott, egy bácsi alatta, és mindig felnőtt az idős néni, és amikor felnőtt, és merre visz engem, és próbált követni a férje meg, hogy hát az idős ember utána. És amikor láttam, hogy 100 méter környékén, hogy itt már nagyon jön a föld, akkor volt egy enyhe káromkodás, és akkor ott átvillant az agyamon, hogyha ezt lábbal elviselném, akkor törik mindenem. És akkor elhatároztam, hogy ahogy megérzem a talajt, ahogy talajt fogok, érzem, abba például elvetem magamat, és próbálom kigurulni. És történt, nagyon gyorsan jött, tehát félelmetes volt, ahogy jött a föld. Eldobtam magam oldalra, pörögtem egy csomót, és akkor nagyon sokáig tartott, úgy éreztem másodpercig, amíg pörögtem, ez az én érzetem volt, és akkor ránéztem az ernyőm, az olyan ott volt fent, mondom, hogy húzni fog, de ez egy kis ernyő, tehát hiába fújt a szél, a normál ernyő az ilyen kutya volna húzna téged, de ez nem húzott. És akkor szépen leomlott az ernyő, hátamon fekszek, sisak rajtam, még az oxigén fúj, tehát érzem az oxigént, hogy bejön a rendszerben, ilyenkor leválasztódik egy rendszerbe, és akkor mit tettem volna? Mi volt az egész? Megszólal a sziréna a reptéremben, oda hallottam, másfél kilométerre volt a reptértől. Úristen, igazú jelentés, papírmunka, hajózókönyvem hogy áll, tisztelt bizottság, jaj, milyen procedúrák lesznek, és akkor gyomorul összeugrott akkor, hogy na most ebből mi lesz, és akkor a harmadik volt a gondolat, hogy kezem lábam megybe van-e. Elkezdtem mozgatni kezemet, lábamat, felülök, és akkor érzek-e fájdalmat, érted, ilyenkor, amivel jár. És hogy csatoltam le a sisakot, levetettem, még abban, hogy fújt az oxigén, csatoltam ki a hevedert, és akkor jött oda az idős néni, és akkor holt a szegény futott, és akkor azt mondja, jól van, szóval olyan szörnyű volt kívülről nézni, és ránéztem, mondom, belülről se volt kutya. És akkor utána jött egy polgáros srác, kiszállt a kocsijába, barátnője, igazolvány, polgáros, és segíthetem, mondom, hát nem. És akkor utána jöttek a többiek, a mentő, akkor a Kilián, akkor mint helyettes volt most a dandártábornok úr, ő jött, és akkor köszöntelek a klubba, ugye katapultált a klubjába, ezt nem is értettem, milyen klubba, érted? Katapultált a klubjába, és akkor mi történt, elmeséltem neki, közben csörgött a telefonja, felhívta a Pintér Zoltán dandártábornok Olaszországban, mert akkor tudták már, hogy történt egy ilyen, hogy mi történt, azt mondja, adom a Topit. És akkor adta a telefont, elmondtam neki, azt mondja, Topikám, az a rendben, hogy rendben vagy, minden rendben. És akkor a Kilián kérdezte tőlem, hogy a otthoniak tudnak róla, hogy mi történt. Én nem, mert sokszor nem vittem magammal a bemutatóknál a telefon, mert sokszor olyankor hívtak, és felszállás közben zavart, hogy zizeget a telefon. És mondtam, hogy gyerekek, bármi történik velem, telefont ilyet megsemmisíteni, semmit elő ne legyen, poénból, és nem volt nálam telefon lényeg, és akkor kaptam egy kölcsöntelefont, kölcsöntelefonnal fogtam, és akkor félrevonultam, felhívtam akkor a feleségemet, kicsörög, felveszi, tessék, mondom, szia, Zoli vagyok, hívják később szülőértekezett vagyok, és kinyomja. Nézek a telefonra, hát mondta, az hogyan mondjam meg? Hát valahogy kellene tájékoztatni, mert hall utána a híreket, újra felcsörögtem, elmondtam neki, oké, figyelj csak, nem az alak, lényeg az, hogy jól vagyok, katapultáltam, de jól vagyok, itt vagyok a reptér közelében. Milyen mezőn? Honnan tudja, milyen mezőn? És akkor mondtam, nem tudom, és akkor igazából ennyi volt, hogy amikor hazament, a szülőértekezetről, odaállt, a gyerekek tévét néztek, odaállt eléjük, és a gyerekek kell mondanom valamit, apa jól van, de katapultált. Apa jó van, igen? Anya kimenni a képből? ők így fogták fel, jó, hát akkor ilyen, amikor ez 2005, akkor ott voltak 11 néhány évesek volt a 12-13 lányom, a fiam is ott van egy picivel, a legkisebb a kicsi volt. És akkor igazából ezzel utána bevittek engem a kórházba mentővel, én felmentem a lépcsőn a telefonomért, és mondtam, hogy kell a telefonom, meg minden, és mondják, hogy Topinak kell a telefonom, oda ne adjátok senkinek, azt mondta, hogy ne adják oda a telefont, és akkor, de neki kell, az más. És onnantól beindult a mizéria, a média hívogatott, 2-3 perce már a baleset, amikor bekövetkezett a katapultálás, 2-3 perce már a média csörgetett engem, nem tudták, hogy ki van, de nagyon értesült forrásokból tudták, hogy történt valami. És akkor a kórházban, amikor bementem, akkor átolt szettig átvizsgáltak, kezet, lába, érrendszerte fel mindent, egy alapos vizsgálat volt, és akkor mondták, hogy hát nem találtak semmit, mondom, akkor megyek haza. Mondtam, hogy sehová. A parancsban megkaptam, hogy akkor megfigyelés. Benn maradtam, és akkor utána másnap találkoztam a családdal, sőt, másnap elküldtek engem, hogy ki kell menni a sajtótájékoztatóra, részt kell vennem. Mondom, nem bírtam rábrálni. Azon az éjszakán volt a legszűnyűbb éjszakán, a 28, amire letépték volna a lábamat. Tehát akkor jött ki, hogy a becsapódás, minden óriási fájdalmak voltak, és reggel jött az orvos, és mondja, hogy tudja, nem mondjak semmit, ő is megkapta a parancsba, nekem el kell menni a sajtótájékoztatóra, mondom, nem bírok lábra állni. És mondja, hogy hát igen, hoztak ilyen védőt, ilyen lábvédőt, térdvédőt, és akkor felhívtak engem egyik parancs, mondta, hogy hát Topikám, ott kell lenned. Mondom, parancsért tettem. És akkor elmentem a sajtótájékoztatóra, mondtam a dokinak, hogy utána megnézem a gépet, mi történt, találkozok a családdal, és igazából így telt el, és pénteken kiengedtek. De pénteken, amikor kiengedtek, beszálltam a kocsiba, és vezetni akartam, kuplungot benyomtam, és éreztem, hogy a hány inger kerülget. Tehát a hátam mondja, mint hogyha hátadnál valami mozgatná az egész gerincoszlopot. Kanyar, fékezés, mindegyiknél. 100 méter után megálltam, felhívtam a dokit, hogy valami nem oké, mert itt nekem hány ingerem van, és mondta, hogy igen, mert a katapultálás miatt a szalagok kilazultak, és az a kilazult állapotot érzem én, majd szépen azt fel fog épülni, csontszerkezet 2-3 év óra újraépül, újra termel magát, és ez lesz vele. Na, így történt.
1: Szabó Zoltán Róbert Topival beszélgettünk, tehát arról, hogy hogyan is katapultált 2005-ben egy MiG-29-es vadászrepülőből, de Topit arra kérjük, hogy holnap is fáradjon be ide hozzánk a stúdióba, és beszélgessünk arról, hogy ugye a hétfőn lezuhant Gripen esetén mi is történik pontosan egy katapultáláskor, katapultálás után, hogyan néz ki egy repülőbalesetnek a vizsgálata, mennyi idő múlva repülhet egy olyan pilóta, aki katapultált, úgyhogy így általánosságban a katapultálásról is kérdezzünk majd. Majd téged, Topi, köszönöm, hogy most felelevenítetted nekünk azt a 2005-ös legendás esetet.
2: Köszönöm szépen.
1: Mert, hogy ahogyan mondtam, holnap is lesz magazinműsorunk, amelyben tehát Topit ismételten megszólítjuk így a katapultálásról. A mai mozaiknak viszont vége van. Én nagyon szépen köszönöm, hogy velünk tartottatok, de a folytatásban is tegyetek így, hiszen egészen 17 óráig együtt rádiózhatunk. A mikrofonnál Vízi Zalánt halljátok. Sziasztok átmenetileg, mert hogy a következő órában együtt folytathatjuk. Jövök tehát vissza, ez a Rádió egy gong, ahol csak igazi ma is láger megy.
0: Ez volt a Mozaik, a Rádió egy gongon.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd a Casual Cross Rock gyerektúracipőket 9.990 forinttól a Decathlon áruházakban, a webshopon vagy az appban. Rendelj az appon keresztül szeptember 20-áig, és ingyen szállítunk GLS automatába és csomagpontra. További részletek a decathlon.hu-n.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
0: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat, és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Több százan ünnepelték a szoptatás világnapját Kecskeméten. 23 napi rendi pontról döntöttek Kiskunfélegyházán. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Több százan vettek részt a Szoptatás Világnapja alkalmából rendezett Baba-Mama programon Kecskeméten. A Híres Családmentor Egyesület rendezvényén a szoptatás fontosságára és az édesanyák támogatására hívták fel a figyelmet, írja a híres.hu. A Rudolf kertben szoptatási tanácsadók, védőnők és más szakemberek segítették tanácsokkal a családokat. A program egyben lehetőséget adott arra is, hogy a hasonló élethelyzetben lévő szülők találkozzanak és tapasztalatot cseréljenek. Kecskeméten közel 3 évtizede rendezik meg a Szoptatás Világnapjához kapcsolódó közösségi eseményt. 23 napirendi pontról döntött a nyári szünet utáni első ülésén a Kiskunfélegyházi képviselőtestület, írja a Félegyházi közlöny. A város megkezdi egy hosszú távú vízmegtartási

0: közzétette a mentőszolgálata kiérkezési adatokat, az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. Az a cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az Országos Mentőszolgálat szóvívője.
1: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
0: Szakadozott frontális felhősáv vonul délkelet felé, az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű ma, emellett a nap nagy részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar, erős lesz a szél, a hőmérséklet pedig napközben a térségben 28 és 34 fok között alakul. Holnap többnyire napos idő várható kevés gomoly felhő mellett, a hőmérséklet éjszaka 10 és 20, míg napközben 30 és 35 fok között alakul.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
3: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most Rádió 1 gomb.

Ez volt Panic at the Disco-tól a High Hopes itt a Rádió 1 Gongon. Magyarul nagy remények, erről zenéltek nekünk. Én Vízi Zalán vagyok, és én is nagy reményeket fűzök afelé, hogy a következő két órát együtt töltsük, és játszani is fogtok velem. Remélem, mert hogy megéri, ugyanis továbbra is páros kebabtálat lehet nyerni. Nincs is más dolgotok, mint írni nekem SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretnétek. A számunk 0629-414-020, és hogyha te leszel a szerencsés, akit visszahívok, és megmondod a két magyar szó közül, hogy melyik a török eredetű, már is tiéd a páros kebabtál. Ne habozz, kebaboz. Most jön egy olasz DJ, Alex Kenji és a Bambolé. Ez egy tavalyi sláger, itt a Rádió 1 Gongon.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ma tartják a 33. Lajos Mizsei napok záró és főnapját ingyenes programokkal. Este például Follow the Flow nagy koncert lesz, majd tűzi játékot követően Regál Lili zenél. Fotókiállítás nyílik Fehér István munkáiból szeptember 2-án szerdán 17 órakor a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamara kecskeméti székházában. A kiállítást Dósa Györfi Zsuzsanna, a lakiteleki Petőfi Sándor művelődési ház vezetője nyitja meg. A fotókiállítás egész szeptemberben látogatható lesz, hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között, tehát munkaidőben. Megnyílt a 33. Tiszaalpári alkotótábor kiállítása a Bács-Kiskun vármegyei kereskedelmi és iparkamarában szintén. A tárlat megtekinthető még hétfőn 8 és 16 óra között. A kulturális programokhoz jó szórakozást kívánunk, ahogyan természetesen jó időtöltést is. Itt a Rádió egy ganga, most David Guetta, Bebe Rexha és J Balvin zenél.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy

0: Ez ott Lolitól a Get Lucky itt a Rádió egy gangon. Kedves autósok, figyelem, az Útinform írja, hogy az M44-es autóúton a Szolnok felé vezető oldalon, Cegléd térségében egy személyautó az árokba hajtott, a 65-ös kilométernél a pályazárat feloldották már, egy sávon engedik a járműveket, ettől függetlenül azért torlódás még kialakulhat. Illetve az 52-es főúton továbbra is zajlanak az útfelújítások, főleg a kerekegyházi elágazásnál nem ajánlom senkinek sem, hogy ott időt töltsön a csomópont kiépítése miatt. Aki arra megy, ezt lehet, hogy megteszi, mert most hétvégén kevésbé nagy a torlódás, de azt javaslom, hogy aki csak teheti, kerülje el most is még jó pár hétig az 52-est.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Továbbra is zajlik játékunk, aki páros kebabtálat szeretne nyerni, az írjon nekünk SMS-ben vagy Viberen, hogy nyerni szeretne. Most pedig jön Dance to the Kick by the Ocean, itt a Rádió egy gangon.

0: Igen?
1: Hello, szia! Vizi Zalán vagyok a Rádió egy gong stúdiójából. Kivel
0: szia,
1: beszélek?
0: Rozál vagyok.
1: Ki vagy, bocsi?
0: Rozál vagyok.
1: Roza! Üdvözöllek! Írtál nekünk, hogy nyerni szeretnél.
0: Igen, szeretnék.
1: Páros kebab tálért megy a játékunk a Kebab Factory jóvoltából. Ha megmondod nekem a következő két szó közül, hogy melyik a török eredetű, akkor már is tiéd ez a két személyes kebab tál. Jöhet a feladvány?
0: Igen, megpróbálkozom vele, igen.
1: Bika vagy csillag?
0: Csillag.
1: Nem a csillag, képzeld el a bika.
0: Nem a csillag, bika. Hát, sajnálom.
1: Én is sajnálom. Próbálkozz még, lesz rá lehetőséged.
0: Jó, köszönöm.
1: Rozának nem jött össze, már is hívjuk a következő remélhetőleg nyertesünket, egyelőre játékosunkat.
2: Köszönöm.
1: Jó napot kívánok, Vizi Zalán vagyok a Rádió egy gong stúdiójából. A játék miatt hívom, írt nekünk, hogy nyerni szeretne.
2: Igen.
1: Melyik a török eredeti szó, bika vagy csillag?
2: Talán a bika.
1: Így van, a bika! Már is öné a páros kebabtál. Gratulálok!
2: Köszönöm szépen!
1: Szereti a kebabot?
2: Nagyon meglepetés volt, igen.
1: Na hát, szeretünk.
2: Nem számítottam rá, hogy kapok hívást.
1: Szeretünk ilyen meglepetéseket okozni.
2: Jó, én is szeretetiteket nagyon.
1: Na másodjára csak sikerült odaadni ezt a páros kebabtálat, de még a következő órában is lesz játékunk, úgyhogy érdemes velünk tartani. És ezt a következő órát egy igazi mai slágerrel indítjuk, ez lesz Hypeton, Norma Jean Martin és Henry közöse, az Out of My Head itt a Rádió egy gongon.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Ne habozz, kebabozz a Rádió egy gongon. Ha szívesen elfogyasztanál egy páros kebabtálat, akkor egy pillanatig ne habozz. Azonnal vágd rá, melyik szó török eredetű a kettőből. Ne habozz, kebabozz az a Rádió egy gongon. A Kebab Factory támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Itt az ideje bevásárolni az iskola kezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland bevásárló park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
6: Harmadik Hetényfest a Hetény Egyházi Sportpályán augusztus 29-én. Dante, Wallace, Freddy Boy, Sindrich Feri, Garamisi, Bazsi és Revix, Móca Milár, Zoltán Erika, Szecsei, Regánili. Jegyek kultix.hu vagy a Hetényfest Facebook oldalán megjelölt értékesítési pontokon.
7: Éhes vagy? Rendeld meg online kedvenc csirke vagy borjú kebabodat közvetlenül tőlünk kedvező áron. Első rendelésednél használd a Kebab 26 kuponkódot és ingyen kiszállítjuk. www.kebabfactory.hu. Ne habozz, kebabozz!
3: Reklámot hallottak.
5: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
8: Küzdenek a királydínje ellen Kecskeméten. A megfelelő folyadékbevitelre figyelmeztet a Bácsvíz. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A szárazság miatt Kecskeméten is jelentősen elszaporodott a királydínje, amelynek visszaszorításán hetek óta több brigád is dolgozik. A gyomnövény elsősorban Széchenyi városban, Budai hegyen és a reptéri körforgalom környékén terjedt el. A királydínyét csak kézzel, gyökerestől lehet eltávolítani, mert a gyomírtó szerek nem hatásosak ellene. A kiszedett növényeket külön semmisítik meg, mivel a zöld hulladékba kerülve a komposztból ismét kihajthatnak. A város üzemeltetés a lakosság segítségét is kéri, és folyamatosan várja a fertőzött területekről szóló bejelentéseket. A nyár végi melegben is fontos a megfelelő folyadékbevitelre figyelni, erre hívta fel a figyelmet a Bácsvíz. A szervezet a hőségben a megszokottnál több folyadékot veszít, ezért érdemes rendszeresen inni még a szomjúság érzet jelentkezése előtt. A szolgáltató szerint erre egyszerű és könnyen elérhető megoldás a csapvíz. Ennek fogyasztásával ráadásul csomagolási hulladék sem keletkezik. A Bácsvíz azt javasolja, hogy a meleg napokon útközben is legyen nálunk egy kulacs hideg csapvíz. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk ma. Történelmünk egyik sorsfordító eseményének évfordulóján nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz Mohácson. Újra temetik a hősi halált halt keresztény katonák feltárt maradványait, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Hogy mit jelent számunkra az évforduló, arról Móczár Gábort, a Nemzeti Örökség

0: Egy gyenge hidegfront érkezik, de komoly változást nem hoz. Több felhő zavarhatja a napsütést, viszont számottevő csapadék nem várható. A szél északnyugatira fordul és élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet délután 28-30 fok körül alakul. Holnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, eső sehol sem várható és a légmozgás sem lesz jelentős. Kora reggel 9 és 19, míg napközben 30 és 35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 Gong.

Az Automyhead és Dua Lipa robbantotta be ezt az órát, ami újra tartogat játékot számotokra. Én Vízi Zalán vagyok továbbra is a mikrofonnál, és SMS-ben vagy Viberen írhattok nekünk, hogyha nyerni szeretnétek. És hogyha enni is szeretnétek, ugyanis páros kebabtálat lehet továbbra is nyerni nálunk. Gondoljatok csak bele, mennyire jól jöhet a jövő heti suli kezdéshez, a nagy rohamhoz, ha mondjuk az egyik étkezésről nem nektek kell gondoskodni. Szóval ne habozz, kebabozz, most pedig jön Teddy Swims és a The Door. Itt a Rádió 1 gangon.

Ez volt Eva Max-től a Sweet by Physica című szám itt a Rádió 1 gangon. Nemrég ért véget a Liverpool mérkőzés az angol labdarúgó bajnokságban, és továbbra sincs győzelme a csapatnak, ugyanis az első forduló beli Newcastle elleni 2-2-es döntetlen után ezúttal a Nottinghamben játszott 2-2-t a Liverpool. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, Kerkez Milos 71 percet kapott a magyar válogatottak közül. És ha már foci, evezzünk hazai vizekre is, már készülődnek ugyanis a Széktói stadionban, a Kecskemét a másodosztályban a Kozár Michelint fogadja 17:30-tól. Erről és a legfontosabb történésekről a sportirányban természetesen beszámolunk majd. Most pedig jöhet Halott pénz és a Máshol a Rádió 1-es remix verzióban. Játékunk pedig továbbra is folytatódik, ezt se felejtjétek, hogyha szeretnétek nyerni, írjatok nekünk SMS-ben vagy Viberen, páros kebab tálatét

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Fiatalos csapat vagytok, úgyhogy szerintem a legkirályabb rádió.
0: Rádió Egy Gong.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: Furcsa érzés, de elérkeztünk a nyár utolsó hétvégéjéhez, és bizony az időjáráson is talán-talán már érezhetjük, hogy kifelé megyünk a nyárból, bár azért olyan rossz idő ma sem volt, kánikulának viszont ezt nem lehet nevezni. Holnap is ilyen csendesebb nyári időre kell számítani 30-31 fokos maximumokkal, és bizony a jövő hét is hasonló időjárással fog majd indulni. Némi esőre egy hideg front miatt elsősorban kedden számíthatunk majd, de hát annyit vártunk már az esőre hiába, hogy ezt biztosra ígérni nem lehet. Meglátjuk majd. Az biztos, hogy most jön Jonas Blue, J.P. Cooper és a Perfect Strangers itt a Rádió Igangan.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a kor

0: Autósok, figyelem, az M5-ös autópályán Kecskemét és Lajos Mizsek között továbbra is sávelhúzásos terelés lassítja a forgalmat. A 84-es és a 73-as kilométer között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső sávot, a forgalom a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad. A határ irányába a külső és a leálló sáv használható. A felújítási munkák kapcsán Budapest felé a 77-es kilométernél fekvő Hetényi pihenőt is lezárták, és az M44-esen is zajlanak a munkálatok. Kunszentmárton térségében csomópontot építenek az 59-es és a 62-es kilométer között. Mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták.
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Most jön egy hihetetlen páros, Lady Gaga és Bruno Mars közösse a Die with a Smile, itt a Rádió egy gongon.

0: felhívunk egy játékost. Szia, Dávid!
1: Szia!
0: Írtál nekünk, hogy nyerni szeretnél.
1: Igen.
0: Méghozzá talán azért, mert páros kebabtálat lehet nyerni, ez olyan hívogató.
1: Igen. Párommal szoktunk így enni, szeretjük.
0: Hogyha meg tudod mondani nekem, hogy melyik a török eredetű szó, akkor már is tiétek ez a páros kebabtál. A feladvány pedig levél vagy dió. A kettő szó közül szerinted melyik a török eredetű?
1: Szerintem a dió.
0: Így van, a dió. Honnan gondoltad?
1: Hát szoktak így ételükbe is, hogy volt már olyan, amit így ettünk.
0: Diós török kaját?
1: Igen. Azt hiszem, ilyen édes volt, ilyen valami süteményszerű.
0: Hát, ez az élmény, az most arra volt elég, hogy tiéd a páros kebabtál. Gratulálok hozzá.
1: Köszönöm szépen.
0: Még egy gondolat, mit csináltak a hétvégén?
1: Most majd még kutyát megyünk sétáltatni párommal, utána meg már csak pihenés lesz.
0: Jó pihenést akkor nektek, és hallgassátok továbbra is a Rádió egy gongot.
1: Köszönjük szépen.
0: Dávidé, tehát a kétszemélyes kebabtál, holnap is játszunk, ne habozz, kebaboz vasárnap is itt a Rádió egy gongon. Én holnap 14 és 15 óra között jövök majd a Mozaik című magazin műsorunkkal. Mára viszont ennyi voltam. A továbbiakban is hallgassátok, hogyha tehetitek a Rádió egy gongot. Én viszont búcsúzom mindenkinek. Szép délután, szép estét. Vízzalánt hallottátok. Sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ne habozz, kebabozz a rádió egy gongon. Ha szívesen elfogyasztanál egy páros kebabtálat, akkor egy pillanatig ne habozz. Azonnal vágd rá, melyik szó török eredetű a kettőből. Ne habozz, kebabozz a rádió egy gongon. A Kebab Factory támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes naturzabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: A nyár végét egy igazán nagy dobással zárjuk. Augusztus 28-ától a hónap végéig 70% kedvezményt adunk minden termékre a Darabáras és Kilósháda üzleteinkben. Látogass el hozzánk, töltsd meg a kosarad és használd ki a 70%-os kedvezményt. Ennyire egyszerű. Irány a háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Ülj újra iskolapadba a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk. Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban.
10: Vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
11: Itt az ideje bevásárolni az iskolakezdéshez. A Shoplandben mindent megtalálsz egy helyen, ráadásul most kedvezményesen. Augusztus 28 és 30 között kuponakciókkal és programokkal várunk. Részletek a Shopland Bevásárló Park közösségi oldalain. Találkozunk Kecskeméten, a Talfája út egy szám alatt. Shopland. Tanévkezdéskor is többet adunk.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A műsor támogatója a Burger King.

sziasztok! Egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első két órán, igen, azaz 19 óraig, mixerek nektek az igazi mai slágereket. Jó lesz? Jó lesz! Ráadásul érkezik egy vidám zene. Imádunk! Alex Kenji, és a szem címe Bambore. Én kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, a Before Party Show Summer Edition elkezdődött. Hangerő maximálisan, bulizunk egy nagyot. Bele vagytok? Én nagyon. Hát akkor kukikám, hadd szóljon!

szombat este nem sokan alszanak, hanem buliznak, ugye fiatalok? Na, még szép! És a buliról van szó, érkezik egy óriási DJ. Úgy kell érteni, hogy ügyes DJ, jó? Na, Fisher, és a szám címe Rain, azaz eső. Hát esen az eső, csak éjszaka, amikor mindenki csúcsukál, nem? Ráadásul az utolsó hétvégén. Holnap után munka, és kedden iskola, ajaj. Allez, kukikám, ne dumáljál túl sokat, jön akkor a legújabb Fisher nálunk. Rain, ez a szám címe. Még egyszer kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai slágermény.

azért lejátszottam nektek, önök fiúk. Én mindig próbálom követni, amit nektek jó. És például most érkezik egy kis nosztalgia hangulat itt a Rádió Egyen. Bizony, egy jó pár év ezelőtt kijött David Guetta és Kid Cudi Memories. Ez egy kis remix. Bizony, David Guetta remix ráadásul. Milyen jó, nem?

să ține Shine. Ha, ha, ha, de eu nem. Bizony, bizony, szerintem óriási sláger lesz, nem csodálom. Ráadásul van egy kis funky hangulat benne, ami jó, ugye? Allé! Mixelek tovább nektek ezig az ilyen slágereket, ráadásul nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. Bifa Party Show Summer Edition. Hoppa, vigyázzatok!

0: Ez itt a Rádió 1, csak igazi, ma is legjár megy. Egy kis szünet érkezik, iszott egy kis vizet, hogy jó legyél 19 óraig a mix, mert igen, 10-től 19 óraig nincs megállás, mixelek tovább az igazi más legjáreket nektek. Hamarosan érkezik Samfeld, Heart Like Mine. Jó lesz, figyelj!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs! Na, akkor most mi a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.
4: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először a

0: Martin Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

az igazi mai slágereket, és ahogy mondtam, egy pár perc ezelőtt érkezik Sam Feld és a szám címe Heart Like Mine. Allé, hopp, megyünk tovább, bulizunk egészen 19 óraig, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Bizony, bizony, bizony. Allé, hopp, hangerő maximálisan, nincs mese. Buli, buli, buli, buli, buli. Jó szórakozás még egyszer kívánok mindenkinek, itt a Rádió 1-en.

Ez itt a Rádió Egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Jó volt ez a kis Medúza, Don't Wanna Go Home. Hát nem is akarunk haza menni, milyen jó vagyunk itt a Rádió Egyen, ugye? Ráadásul érkezik egy francia duett DJ, nem Daft Punk, nem. Nem Cookie és David Guetta, mondjuk ilyen nincs. Hanem ők az Offenbach, és ezt a címe Overdrive. Egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Még egyszer kívánok nektek egy szuper jó szórakozást itt a Rádió Egyen, és köszi szépen, hogy velem vagytok, tényleg jól esik.

0: igazi mai slágje megy. Ők voltak a Felix Jen és House együtt Walk With Me. Hamarosan érkezik Emperor of the Sun, Blondish Remix. Blondish a múlt hét szombaton mixelt nektek élőben. Itt a stúdióban találkoztunk személyesen. Tök jó fej tényleg. Szóval nem sokára jöjjönnek a Emperor of the Sun, Walking on a Dream, Blondish Remix. Blondish, itt vagy?
1: Hi, this is Blondish and you're listening to Kuki.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
4: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
3: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
4: Jaj, ne! Most tényleg rúgjuk ki az Atist?
3: Nyugi, csak egy délelőtre.
5: Hölgyeim és uraim, a világtörténelemben először

0: Na, azért nem minden. Hallgassa Sebestyén Balázs extra kívánság műsorát augusztus 31-én, és kérje kedvencét Magyarország legmenőbb rádiós műsorvezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Ismét jön a Velux márka napok Kecskeméten a Megbaunál kihagyhatatlan árakkal szeptember 4-én és 5-én. Csapj le az akár 25%-os kedvezményre Velux tetőablakokra, beépítőkeretekre, kézi árnyékolókra és fénycsatornákra. Várunk pénteken reggel 7-től délután 5-ig, szombaton pedig reggel 7-től délig. A kedvezmény kizárólag ezen a két napon a helyszínen megrendelt vagy készletről megvásárolt termékekre érvényes. Velux márka napok szeptember 4-én és 5-én Kecskeméten a Megbaunál, a Halasi út 19 szám alatt.
6: Ülj újra iskolapadba, a Pannon Oktatási Központ esti iskolájába, ahol felnőttként is van lehetőséged sikeres általános iskolai bizonyítványt és érettségit szerezni. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz apok.suli.hu-n, vagy keresd minket személyesen a híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Megnézted? Megnéztem. Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlott.
7: Megnézted
2: moziba?
7: Igen, és moziba, abszolút.
2: Ugye,
7: moziba.
2: Nagyon. Jó a film, jó a film.
8: A jó színészek sem garancia egy jó
2: ez
8: filmre.
2: Igaz.
8: Én most néztem meg az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
2: A pedig nagy nevek.
8: Ők két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá. Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak.
2: Mit nézzük meg? Dínos filmet! Dínos filmet! Hogy lesz ebből a fura filmből dínos film?
8: Az Oak Streetben laknak, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
2: Úristen!
7: Második tippem a kisbolygó lett volna.
2: Igen, gyere, kis bolygó, aztán rajta ülnek a dínok.
9: Te magával is tudod rántani, érted, az uradat az ilyen dolgokba.
8: Bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy bármibe.
2: Ez nagyon.
7: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
9: Figyelj, nagyon látványos.
2: Figyelj be, egy grill csirkét, két burgert.
7: Hát három óra.
2: Fekete bőrű Oscar díjas színésznő, Lupita Nyong'o alakítja Szép Helénát.
8: Hát ő nem fehér.
2: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
7: politikai
2: korrektség?
7: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy ő, vagy elzárjuk a csapokat.
2: Vagy így, vagy Szép Heléna fekete lesz.
7: Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
2: Aha.
8: Nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
9: Ez egy dupla gázsi.
2: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
7: És milyen jól csinálta? Ezért futott IMAX-re. Ezért futott. Most már csak azért is megnézem.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez itt a Rádió Egy Jogsak, igazi, ma is Sláger megy. Jaj, de jó kis fesztiválon gurat volt itt, ugye? A Before Party Show Summer Edition, Üzsel és Jamaican. Hamarosan élő kívánság műsorának fiúk, tudtok telefonálni a 0620-3-111-111-re. Ha meddig nem érkezik az első telefonáló, jöjjön Tóth Abigail, Accent Elégüt, és a szám címe Sugar Lady.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Balázs, Balázs! Na, akkor most mi van a fogadásunkkal?
3: Hát, amit megbeszéltünk, utalom a lóvét az alapítványnak.
2: Jaj, de tündér vagy! És a másik része?
3: Jaj, ne! Tényleg rúgjuk ki az Atist?
2: Nyugi, csak egy délelőtre.

0: műsor vezetőjétől, Sebestyén Balázstól.
1: A Müller Drogéria támogatásával.
2: Figyú, nem lehet inkább egy dupla vagy semmi, mondjuk 4 év múlva?
3: Menekülsz te gyáva, de nem, és az első dalt én kérem.
2: Rohadjál meg!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újra itt a várva várt Müller App 7. Augusztus 30-áig 15% végösszegi kedvezmény számos termékre Müller applikációval. Nálunk mindent megtalálsz a suli kezdésre is. Fedezd fel az extra kuponokat és vásárold meg kedvenc beauty termékeidet még nagyobb kedvezménnyel. Töltsd le te is a Müller applikációt. Müller.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk, atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak. Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
6: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
7: Most a Kiknél? Gyermekruházat már 1800 forinttól. Spongy Bob, Hello Kitty és Pókember mintás pulóverek és melegítő nadrágok a kis rajongóknak. Kedvencettek a hétköznapokra. Most az üzleteinkben. Kik? Több, mint gondolnád.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig 3 darab passion fruit csak 597 forint, a magyar vöröshagyma kilója pedig csak 119 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
2: Megnézted? Megnéztem. Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjeit, amit ajánlasz.
9: Megnézted
2: moziba?
9: Igen, moziba, abszolút.
2: Ugye,
9: moziba. Nagyon.
2: Jó a film, jó a film.
9: A jó színészek sem garancia egy jó
2: ez
9: filmre.
2: Igaz.
9: Én most néztem meg az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
2: A pedig nagy nevek.
9: Ők két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá. Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak.
2: Mit nézzük meg? Dínos filmet! Dínos filmet! Hogy lesz ebből a fura filmből dínos film?
9: Az Oak Streetben laknak, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
2: Úristen!
10: Második tippem a kisbolygó lett volna.
2: Igen, gyere, kisbolygó, azt rajta ülnek a dínok.
11: Te magával is tudod rántani, érted, a zuradat az ilyen dolgokba.
9: Őt bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy őt bármibe.
2: Ez nagyon.
10: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
11: Figyelj, nagyon látványos.
2: Figyelj be, egy grillcsirkét, két burgert,
10: hát
2: egy fekete bőrű Oscar-díjas színésznő, Lupita Nyong'o alakítja Szép Helénát.
9: Hát ő nem fehér.
2: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
10: valószínűleg
2: politikai korrektség?
10: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy elzárjuk a csapokat.
2: Vagy így, vagy Szép Helén a fekete
10: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmit, barátom.
2: Aha.
9: Nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
11: Ez dupla gázsi.
2: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
10: Most milyen jól csinálta? Ezért futott IMAX-re. Ezért futottak. Most már csak azért is megnézem.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és a

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép délután, szép estét kívánok mindenkinek, a kívánság műsor elkezdődött, a vonal túlsó végén a mai első telefonáló. Halló!
2: Szia, Dávid vagyok.
1: Szervusz Dávid, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyszerűen, megyünk hazafele éppen.
1: Hazafele mentek, jó nap kis
2: nap. Igen, nyaralás.
1: Ja, nyaralás.

0: Mere voltatok nyaralni?
1: Hát csak a Balatonnál voltunk.
0: Ja, jó.
1: Nem mentünk messzire. Mert...
0: Jó az a Balaton, szeretjük. Nincs mese.
1: Hát, igen.
0: Valami baj van, vagy nincs? Nincs, ugye?
1: Hát baj az nincs, csak a Balatonban nem sok víz van.
0: Jön az eső, jó lesz, szurkolunk, gyönyör az a hely, tényleg. Radar Town, do it again, ezt kértél tőlem, David, mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
1: Küldöm itt a kocsiba három gyermekemnek, Patriknak, Dominiknek és Patriciának, meg a feleségem.
0: Oké, rendben, jó utat az efele, tessék vezetni nagyon óvatosan, és jövőtén kitartás, mert úgy tűnik, hogy kezdődik az iskola, ugye?
1: Alig
0: várjuk. Ja, jó.
1: Kevésbé, de még.
0: Jó van. Kezdődik igazán a szabadság, akkor jövő héten, nem? Akkor kezdődik az igazán a szabadság.
1: Igen.
0: Jó van. Vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy hívtál engem, jó?
1: Én örülök, hogy bekerültem az adásba.
0: Ciao, szia. Na, legyen fiúk érkezik az isteni Radar Town, do it again, itt a Rádió Egyen.
2: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Valaki kért tőlem Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. De ki az aki? Halló, halló!
2: Viktor vagyok, jó estét kívánok, de?
1: Mi újság?
2: Köszönöm, csinos hétvégét tartok.
1: Ez mit jelent?
2: Köszönöm ezt a számot. Hát Csilló volt Jennifer Lopeznek a gúny neve, vagy yep. Jó neve?
1: Jó, oké.
2: Hát a neveiből származik, nem csúnyan, és csak ő nem szerette. Na mindegy, nem érdekes. Milyen pihenős nap van ma?
1: Pihenős? De úgy hallom, hogy kocsikázol, nem?
2: Így van, még nem értem haza.
1: Ja, jó van, oké. És mi a program ma este?
2: Mára nem terveztem semmit, úgyhogy lehet, hogy csak pihenek. Nem, pihenek. Nincs semmi.
1: Jó, oké. Kinek...
2: Okay,
1: ja, persze. Kinek szerenek jön ezt a dalt? Kinek szóljon?
2: Minden stahanovista munkamániásnak, mindannyiunknak.
1: Jó, oké. Kitartás neked jövőtre, jó utat, vigyázz magadra, köszönöm szépen a telefonáltál, jó?
2: Mi is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao, sziasztok! Kicsit rossz volt a vonal, elnézést kérek, hát előműsor. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight! Allé, up, David, mondd meg valamit!
3: Hey, what's up, it's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Cookie on Radio 1 Hungary.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A kulcs a boldogsághoz. A kulcs, ami mindent megváltoztat. A kulcs, ami mindent visz. A rádió egy legújabb őrülete visszatér. Jön. Újra jön a rádió egy konténer.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az idő, nem sokára vége a kívánság műsornak, szóval gyorsan tessék telefonálni, mint most kicsoda. Halló, halló!
2: Szia, Kuki, Fanni vagyok!
1: Hello, Fanni, mi újság, hogy vagy?
2: Minden oké, ma tartottuk a gyerkőt szülinapját, úgyhogy gondoltam, kérek még egy számot neki.
1: Na, melyiket?
2: Shakirától a Die Die, ez most a nagy kedvenc.
1: Na jó, van egy kis foci hangulat?
2: Hát persze, egyértelmű.
1: Jó van, és akkor kinek szeretnéd küldeni?
2: Hát a kisfiamnak, akinek a szülinapi bulija van.
1: És hogy sikerül, vagy most is megy?
2: Hát még megy, úgyhogy ja, majd erre táncolunk.
1: Ja jó, van, oké, rendben. Na, akkor boldog születésnapot kívánunk neki, jó bulizás nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Köszi,
1: halló! Ciao, ciao, szia-szia! Érkezik nálunk Shakira, Die Die! Allé, hop, egy kis foci VB hangulat itt a Rádió Egyen!

0: Show a Rádió Egyen.
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig, mikor este 9-szer érkezik, jó az Geri. Mi jó, hanem közelebb, holnap találkozunk 17 órakor, én kívánok mindenkinek egy szuper kedemes estét, és köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Búcsúzom Metzger Viktóriával, Nagy Bogival együtt, a szám címe Éden. Sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Megnézted?
4: Megnéztem.
3: Na, szeretem, mi megnézzük egymás filmjét, amit ajánlasz. Megnézted moziba?
4: Igen, és moziba, abszolút ugye, moziba. Nagyon.
3: Jó a film, jó a film.
5: A jó színészek sem garancia egy jó
3: ez
5: filmre.
3: Igaz.
5: Én most néztem meg az Oak Street vége című filmet, amiben az Anne Hathaway és a Ewan McGregor játszott.
3: A pedig nagy nevek.
5: Ők két olyan, igen, amire azt mondanád, hogy elmész rá. Én szeretem az olyan filmeket, amik nagyon látványosak.
3: Mit nézzük meg? Dínos filmet! Dínos filmet! Hogy lesz ebből a fura filmből dínos film?
5: Az Oak Streetben laknak, és egyszer csak ez az egész terület átkerül egy másik dimenzióba.
6: Második tippem a kisbolygó lett volna.
3: Igen, gyere, gyere, kisbolygó, aztán rajta ülnek a dínok.
7: De te magával is tudod rántani, érted, a zuradat az ilyen dolgokba.
5: Őt bármibe be tudom rántani, abban van már, hogy őt bármibe.
3: Ez nagyon.
6: Most az Odüsszeát azért megnézem IMAX-be, az engem nagyon érdekel.
7: Figyelj, nagyon látványos.
3: Figyelj be egy grill csirkét, két burgert.
6: Hát
3: egy fekete bőrű Oscar díjas színésznő, Lupita Nyong'o alakítja Szép Helénát.
5: Hát ő nem fehér.
3: De ez akkor ilyen produceri nyomás lehet? Vagy ilyen hollywoodi BC és
6: politikai
3: korrektség?
6: Hát szerintem azt mondták, hogy vagy elzárjuk a csapokat.
3: Vagy így, vagy Szép Heléna fekete
6: lesz. Vagy nem csinálsz te IMAX-be semmi, barátom.
3: Aha.
5: Nem csak Helénát, hanem nővérét, Klütai Mésztrát is ő alakította.
7: Ezek egy dupla gázsi.
3: Két fehér nőt alakított, egy fekete, látod?
6: Ezért futott IMAX-re. Ezért futottak. Most már csak azért is megnézem.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
9: Diszkó!
10: A Rádió Egyen DJ Juniorral, Hambai PG-vel és Bárány Attilával.
11: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy. Indul a Diszkósít Rádió Show, köszönjük szépen, tegnap szenzációs volt. Balatonfűzből én DJ Junior vagyok, és én mixelek ebben az órában. Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Jó magam, Hambai PG vagyok, és itt leszek egészen este 9-ig, és azt is meg kell jegyeznünk, hogy Szegeden a szín is, ugyebár az ifjúsága napok is jól sikerült, a Rád Egyes arénában játszottam hajnal 2-től, és hát megettek mindent, ami újdonság, és ezt nagyon-nagyon szeretem. Én ráadásul még ma is ott leszek, úgyhogy lehet velem találkozni, ráadásul most kicsit félőben vagyok, mert ott játszom egyébként a Stégen, de indulunk Temi Impalával, lehet, hogy ezt ott is pörgetem a Dracula új verziójával, annak is DJ Junior remixével kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes rádiózást!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, még mindig, bár lehetően nélkül, de DJ Juniorral és velem Hanvai PG-vel.
1: És hát kérem szépen, a mai nap én ugye, ahogy mondtam, most félőben vagyok, mert hogy 8 és 9 között a Szegedi Színen játszom a Stégen, Rádió Stégen, utána viszont az Arénában 23 és 24 óra között pörgetek egy órát majd. És hát készülök a holnapi napra, mert holnap délután 5-től vasárnap egy ingyenes rendezvény Budapesten, Made in Italy az első sorban, nagyon sok ilyen olasz remixet készítettem, ezt tudjátok rólam, hiszen játszom itt is a rádió ugyan ezeket, és hát felkértek rá, hogy csináljak egy ilyen eseményt. Vittünk egy nagyon jó pizzakészítőt, akit még Hanvai PG által ismertem meg, Balázs Attilát egyébként, aki a diszkosít pizzát is elkészítette, ő süti majd ott a fantasztikus olasz pizzákat, világbajnoki második helyzet az úriember, úgyhogy vigyázzatok, nagyon jó lesz a pizza. Ezen kívül italpultok, minden, ami olaszos, és olasz fagy is. Ezen kívül én 7 órától 9 óráig, de már 5-kor indul az esemény, játszom 2 órát non-stop olasz slágereket, természetesen DJ Junior módra feldolgozva, úgyhogy készüljetek, ilyen estét még sosem csináltam, én is már nagyon várom. És ha már az olasz zenéről beszéltem, és az olasz partiról, a Made in Italy-ról, akkor egy ilyennel megyünk tovább, ezt is fogom holnap pörgetni majd. Jön Ricky Poveri és egy Chai Itali, Ciao Amore, DJ Junior remixben, itt a Disco Shitben.

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalom, adrenalinszínűre diszkosít a rádió, egy ilyen egész héten kétharmadban vagyunk, a bárány nincsen, viszont itt van Hanvai PJ, és most a játszoknál Indi DJ Junior.
1: Én már nagyon izgolok, mert bár félőbe vagyok, de ahogy vége van az adásnak 21:00, akkor meg is szólok Érden, annyira gyors vagyok, és rettentően sok Imel Angel korongot fog játszani, és utána Szlovákiában is, sőt, mi több, ott külön kérték azt az intrót, amit legyártott Munk Roberto Vinivel, ugyebár a Messengers-szel, a Kossuth téri magyarországi születésnapi partira, ugyebár augusztus 20-ára. Szerintem azzal fogok kezdeni, mert tényleg egyszerűen annyira extra lett, hogy többen a produkcióval mondhatni könnyeget csorgattunk miatta. Luna Szerdai készül, pontban éjfélkor fog oda megérkezni.
0: Én már most is színezek, és még tovább színezem a dolgot, majd 23-24-ig ma este, úgyhogy kétszer is találkozhatunk Szegeden. Most meg megyünk tovább az Alex Kendrick korogjával, ami egyébként diszkosítás legenda volt, a régi Alex Kendrick, de ez most szerintem egy ilyen latinos, egy kicsit ilyen kacsvaszt lett, de csináltam belőle egy eredeti valódi DJ Junior, ez a Bambolé, és ezzel megyünk tovább itt a rádió egy esti showjában a diszkosítben.

0: Rádió egy csak igaz, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel. Egy biztos, hogy nincs megállás, legalábbis ezen a nyáron nem volt megállás, tényleg, mint hogy a régi szép időket éltük volna meg. Annyi fellépésünk volt hétről hétre, hogy valami hihetetlen. Ugye DJ Juniorral játszottuk egy csomó fesztiválon és képviselve a diszkos tett, ugyebár Campus Fesztivál, aztán a múlt héten Zamárdiban Strand Fesztivál, ezen a héten pedig egész héten színeztünk, és hát nem tudom, hogy mit hoz a tél, de hát szerintem azért jóval szoftosabb lesz.
1: Hát igen, mivel kevesebb klub van, és ilyenkor nyilván nincsenek fesztiválok, annyi nagy rendezvény. Viszont megyünk tovább a svédekkel, mert azokat nagyon szeretem, és csináltam belőle egy remixet az új dalból, ez a Happiness is so sad, amelyet Lucky Lee énekel, a Swedish House Mafiáról beszélek. Eredeti valódi DJ Junior van itt a Rádió 1-en a

Ez a rádió egy csak igazi mai slágermegy és diszkosi trédió show, és Hamai Picsi beszélt erről, hogy mennyi bulink volt ugye nyáron, és hogy mi lesz ősszel. Hát kérem szépen, én nem tudom, azért egy-két rendezvény be van írva, meg diszkosit is lesz, de hogyha szeretnétek minket, akkor írjatok a rajongói oldalainkra, és mi megyünk akár a Bárányére, akár a Hamvaiére, akár nekem Juniornak a rajongói oldalán, vagy a diszkositére, és mi látjuk ezt, és akár céges bulit is vállalunk magárendezvényt, mert hogy ősszel télen ilyeneket is szoktunk csinálni, úgyhogy bizalommal keresetek minket ez ügyben. Ugye már kedden elindul az ősz, szeptember 1-jel elindul az iskola, és hát egyébként az időjárás az már egy picit ráhangolódott. Az első őszi buli nekem legalábbis jövő héten szombaton lesz, itt a fővárosban egy fehér parti lesz, tehát white buli. Tessék majd megérkezni tetőtől talpig fehérben, most nagyon-nagyon komolyan fogjuk venni, és a diszkosítás színekből mutatni, még Bárány Attila lesz ott mellettem, egy másik Rádió 1-es lemezlovas, és méghozzá World is Mine legénységéből Antonio is. Most viszont megyünk tovább, és ezt a dalt a Bárányon kell számon kérni, mármint a vokáját, mert az ő feladata most ez, hogy meglegyen. Én csak a kiadásért felelek, de az még nem jött meg, viszont játsszuk ebben a verzióban. Hamarosan jön a videoklip is, mert hogy már elkészítettük, csak újra kell vágni az új vokára. Ez a diszkosi dala, a Sorry, itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger megy, ma is Bárány Attila nélkül voltunk, és gyorsan búcsúzunk is DJ Junior és jómagam Hambai Pícsi, ameddig a földkereken szolgálok és zenélek, most húzok Érdre, bár félőben vagyok, de 21:00-kor Érdem meg fog csendülni az első lemez tőlem, egészen valószínű, hogy a kezdés után egy Email Angel korong fog szólni, utána pedig megyek át, évfélkor kezdek Dunaszerdán az ottani gokárt pályán, aminek a neve DS, azaz diszkosít, de egyébként nem az. Ezzel búcsúzom, szevasztok Rádió 1!
1: Én DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, ma este Szeged színelés van rendesen, hiszen én voltam most egy órán keresztül, csak félőben voltunk itt a Diszkosít Radio Show-ban, aztán az arénában is játszom, majd este 11-től egy órán keresztül pörgetek, vasárnap pedig egy különleges esemény, Made in Italy az első sorban, az első ilyen parti, amelyet csinálok, olasz zenét fog játszani, régi zenéket új house köntösben, jó néhányat már megcsináltam, a többit még a héten készítem, úgyhogy megpróbálok két órán keresztül ilyen zenét pörgetni, olasz gasztronómia, olasz piázás és olasz fagyizás, mindez együtt egy ingyenes rendezvényen Budapesten a Kopaszi gáton találkozhatunk, én ezzel búcsúzom, minden DJ Junioros letölthető a YouTube csatornámról, és az utolsó dal egy ibizai kedvenc, Gajo, So Many Times DJ Junior remixe, ezzel intünk párt mindenkinek, 8 órakor holnap újra diszkosít itt a Rádió 1-en, szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Magyarország iránymutató esti mixműsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, zseniális lesz velünk a szombat este. 4 DJ, 4 órányi mix, és rengeteg vadonatúj zene vár rátok innentől. A Loving Arms indítja a mai különkiadásunkat. Hello Andris, csapjunk bele!
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Bele is csapunk a közepébe, úgyhogy jó zenékre fel lehet készülni, jó hangulattal megfűszerezve. Itt is van az első jó zenénk, ami nagy kedvencem is, ugye Fate lesz, Insomnia és Bibi Rexa. Úgyhogy a New Religionnál nyitjuk a World Is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel, és velem a Loving Arms-szal.

0: Shine Radio Show szombat este a Laughing Arms lemezjátszói mögött mára is hoztunk nektek egy csomó friss zenét. Lost Frequencies jön most.
1: Lost Frequencies nem túl rég járt tőlünk, nem is olyan messze, ugye az Untold Fesztiválon, Kolozsváron. Én egyszer már voltam pont ugyan itt, ezen a fesztiválon Lost Frequencies-en, hát ez nekem valami zseniális, ami zenei élményt és energiát átadott ez a buli. Na mindegy, most az új újdonságával megyünk tovább, úgyhogy itt is van a Livid Hall.

0: Egy hete a német nagyágyú Robin Schulz fellépett ugye a Strandfesztiválon. Ő jön most.
1: Olyan előadóktól és DJ-ktől játszok zenéket, akik hamarosan vagy már pont most jártak Magyarországon, nem is olyan túl rég. Ilyen a következő is, aki Robin Schulz, úgyhogy itt is van tőle az újdonság, ami Better Times címre hallgat, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Itt a Rádió Egyen, Noel Edisman Rádió Show-ban.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól, és benne a Word is Mine Radio Show. Szokás szerint a Loving Arms indította be a mai különkiadásunkat. Felkészül New Week, Antonio, valamint D-Session. Ők jönnek a következő három órában. Úgyhogy jó helyen vagytok, maradjatok!
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a rádió egyen.
2: Mind Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: bulizunk tovább. Hello mindenkinek, innentől New Week a házban. Hello New Week.
1: Hello Gary, funky time. Emlékszem még erre a kifejezésre? Melyik Na akkor egy igazi funky time. Valami hasonló. Én ettől viszont jobbat tudok és jobbat hoztam. Tame Impala és a Dracula, ebből pedig egy vagány, nagyon-nagyon fenékrázós verzió. Jamie

0: mik a lemezjátszói mögött, és hát nagyon szeretjük a gyümölcsöket.
1: Főleg az avokádót, meg a mangót, mert ugye legutóbb, mikor buliztam, mondták, hogy a legújabb zenémet tegyem már be, és kérdeztem, mondom, melyik van, mert kettő, ugye Let Me In, vagy a másik, ugye ezért szándékosan nem mondtam, mert hogy avokádót kértek, úgyhogy én gondoltam akkor a mangót, és ezzel menjünk itt a Rádió 1-en is tovább. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Medúza, Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban, mellettem Newvik a lemezjátszói mögött, aztán 11-től jön Antonio, éjfél után pedig lesz egy különleges guest mixünk is. This Session-t látjuk tehát vendégül éjfél és éjjel egy között. Ilyenkor szombatonként mindig 4 órás az adás, és hát szépen megyünk felfelé.
1: Így van, ívelgetünk most már kicsit a melodik határa csúrolgatjuk, de egészen finoman. Ez egy olyan diszkó zene lett, kérlek szépen, amit én tényleg most már hetek óta pörgetek, és a bulikban tökéletesen jól működik. Come to Life és Cassiani Rádió 1-en.

guggeljen most. Így van az úriember, akinek minden országban másképp ejtik a nevét. Van, ahol Uzsel, van, ahol Hügel, van, ahol Ugel, meg mindenféleképp, de nálunk úgy mondjuk, hogy Hügel, és Salto és a Jamaican Bam Bam érkezik, a csavarjátok fel a hangerőt.

0: termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: mindenkinek, Antónió viszi nálunk tovább a szombat estét. Szia, Anti!
1: Szia, Geri! Sziasztok, Rádió Egyesek! Nem is húzom az időt, azonnal belevágunk a közepébe. Méghozzá egy brutális Jennifer Lopez és David Guetta közös dobással. Amivel indulunk, az nem más, mint a Save Me Tonight Joe Corey remixben, itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

Just Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Another és a Talk to You szombat este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem egészen éjfélig Antonio lemezjátszói mögött, és nézzük is, hogy mivel jössz most.
1: Egy igazi elektronikus zenei legenda és napjaink egyik legnagyobb popdívája állt össze egy közös trackre. A hangerőt tessék feltekerni, már is érkezik Faithless és BB Rex a közös dobása, a New Legion, itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: You there?
1: Who, me?
0: Yeah, play the Sandstorm track.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio,

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show szombat este, néhány percig még Antonio a lemezjátszóim mögött. Milyen a mai szaka?
1: Brutális pörgős hét van mögöttem, és még nincs is vége. Innen a Rádió Egy stúdiójából én Hódmezővásárhelyre veszem az irányt, és ott is folytatom az éjszaka többi részét. Remélem, mindenki élvezte ezt az elmúlt egy órát. Legyen nagyon boldog a hétvégétek. Hallgassátok a Rádió Egyet, jövő héten találkozunk ugyanitt szombaton 23 órától a Third Is Mine Radio Show-ban. Szia Geri, sziasztok Rádió Egyesek!
0: Éjfélkor pedig indul a Guest Mix.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

Different swing. She gets up, different swing.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ennyi fért mára a Word is Mine Radio Show-ban. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A Word is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak így.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy nagyon kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, még ez az este a nyárból ugyancsak rádió egy partival telik, hát amennyire lehet kihúzzuk, hiszen a szegedi ifjúsági napokon még pörög a helyszínünk, nem is akár mekkora hangulatban, ha figyeljük a social felületeiket. Most az előbb ugye Jamina zenélt, ezenben a percekben pedig már Joel Junior a lemezjátszók mögött. Itt a Rádió 1-en pedig én hozom a legnagyobb kedvenceket, most a Rádió 1 másik DJ-je, DJ Metzger Viki, Nagy Bogi van Miss Wooddal, az Édent indítom, kellemes éjszakát!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon sokan a mai napot még bulival töltik, nagyon jól teszik, hát meg nyilván fognak még azért szombatokat, de hát a nyári szombatok közül és a nyári hétvégék közül 2026-ban ez már az utolsó. Fú, jó gyorsan elrepült. És mennyi nagy bulit csináltunk közösen, és ez mennyire jó. Az igazi mai slágereket pedig hozom továbbra, és most a Swiss Discot választottam, Rehab-be, Sam Feltel. Ez a Sleep to

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, David Guetta pedig az utóbbi hónapokban egyre többször mondja, hogy a sima idézőjeles, sima fellépésekkel egy picit le fog állni, és rálon a stadionkoncertekre, ugye tavasszal csinált a Stade de France-ban, Párizsban 3 teltházas gigasót, valami elképesztő látványjal, és azt mondta, hogy ezeket szeretné erőltetni a jövőben, amiben egyébként van ráció, mert tényleg valami elképesztő, amit művelt. Ez meg közben az igazi mai slágere, Jennifer Lopez-zel, David Guetta, a Save Me Tonight, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.